Gregorián ének fog felcsendülni, illetve Richard Wagner alkotásait hallgatjuk. De előbb egy kicsit ismerjük meg jobban Antoni Gaudit. A katalán építész élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetése, hogy megismertesse Istent az emberekkel. 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, amelyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudi úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk fel. Fiatal korában Gaudit életművésznek tartották. Az elegáns ruhák, éttermek kedvelőjének, aki kedvelte a divatos társasági életet. Mindazonáltal nem házasodott meg, édesanyja és húga elvesztését követően árván maradt, beteges unokahúgával és hosszú életű édesapjával lakott együtt, így alkottak egy kis családot. Unokahúga halálától 1912-től egyedül élt. Hitének és művészi hivatásának elmélyülésével párhuzamosan szigorú rendszert alakított ki magának, mert vallotta, hogy semmilyen munka nem lehet sikeres áldozathozatal nélkül. Egyre jobban eltávolodott az anyagi javaktól, vezekelt és sokat imádkozott. Lemondva a híres művészként elérhető kényelmes élet lehetőségeiről, a műhelyében lakott, rajzasztalánál étkezett, a társasági életet kerülte. Saját döntéséből szegénységben élt, de a Sagrada Familia folytatása érdekében elszántan koldult adományt bárkitől, akitől segítséget remélhetett. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudi, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel, bízott Istenben az építkezés során, elviselt az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 1893 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben, nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután betegségéből felgyógyult, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütötte el, mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gauditól. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudi hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló Szent Családtemplom miatt ismer. 2025. április 14-től kezdve megilleti a tiszteletre méltó cím. A Sagrada Familiáról készült fotók is nagyon látványosak, de azt hiszem, hogy ennek monumentalitását akkor érezhetjük át igazán, hogyha ott állhatunk benn a templomban. Most tehát következzenek a Gregorián énekek, utána pedig Richard Wagner műveit hallgatjuk.

Az elmúlt percekben a 100 évvel ezelőtt elhunyt katalán építész Antoni Gaudi tiszteletére olyan zenéket válogattunk és hallgattunk, amelyek az ő kedvencei voltak. Gregorian énekek csendültek fel, utána pedig Richard Wagner klasszikus dallamaiból válogattunk, aki nagy hatással volt az építész munkásságára. A katalán építész élete nagy részét a barcelonai Sagrada Família tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetése, hogy megismertesse Istent az emberekkel. 31 éves korában rakta le a Sagrada Família templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, amelyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudi úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk fel. Fiatal korában Gaudit életművésznek tartották. Az elegáns ruhák éttermek kedvelőjének, aki kedvelte a divatos társasági életet. Mindazonáltal nem házasodott meg, édesanyja és húga elvesztését követően árván maradt, beteges unokahúgával és hosszú életű édesapjával lakott együtt, így alkottak egy kis családot. Unokahúga halálától 1912-től egyedül élt. Hitének és művészi hivatásának elmélyülésével párhuzamosan szigorú rendszert alakított ki magának, mert vallotta, hogy semmilyen munka nem lehet sikeres áldozathozatal nélkül. Egyre jobban eltávolodott az anyagi javaktól, vezekelt és sokat imádkozott. Lemondva a híres művészként elérhető kényelmes élet lehetőségeiről, a műhelyében lakott, rajzasztalánál étkezett, a társasági életet kerülte. Saját döntéséből szegénységben élt, de a Sagrada Família folytatása érdekében elszántan koldult adományt bárkitől, akitől segítséget remélhetett. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudi, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel, bízott Istenben az építkezés során, elviselt az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 1893 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben, nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután betegségéből felgyógyult, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütötte el, mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel

30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gauditól. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudi hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló Szent Család templom miatt ismer. 2025. április 14-től kezdve megilleti a tiszteletre méltó cím.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késői műsorunk hallgatóit június 10-én szerdán. Antoni Gaudí katalán építész gondolatával, aki pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én hunyt el. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben. Elsőként a mai áhítat csendül fel, utána kalendáriumot lapozunk, majd az ünnepelteket köszöntjük, illetve június 2-ai Keresztjén Élet felekezetközi magazin műsorunkat hallgatjuk újra. Erre számíthatnak a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk!

A mai áhítat címe Kellemetlen látogatók. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a móly és a rozsda megemészti, és a tolvajok betörnek és ellopják. Máté evangéliuma 6. részének 19. verse. Ma Mary Nyman, Georgia államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. A konyhaszekrényből egy mólylepke repült ki. Biztosan vettem valamit, amiben mólypeték voltak, és eddig észrevétlenül fejlődtek és elszaporodtak. Teljesen kitakarítottam a szekrényt. Kidobtam a kekszet, a gabonapelyhet, a lisztet, a száraz tésztát. Ezek olyan élelmiszerek voltak, amelyeket vészhelyzetre tartalékoltam, és mind tönkrement. A kártevők eltüntetése a felhalmozott kincs elvesztésével járt, és hetekig tartó éber megfigyelést igényelt. Közben elgondolkodtam azon, hogy egy rossz szemlélet, szokás vagy viselkedés kicsiben és ártalmatlanul kezdődhet, de növekedhet és elterjedhet az élet fontos területeire is. Lehet, hogy nem veszük észre romboló hatásait, amíg valami számunkra értékes dolog, például a hírnevünk, a kapcsolataink, a munkánk, az egészségünk, vagy a keresztény tanúságtételünk meg nem sérül. Ha egy hozzáállás, szokás vagy viselkedésforma rögzül, nehéz megszabadulni tőle. Kérnünk kell Istent, hogy tisztítson meg minket, majd kerülnünk kell azokat a dolgokat, amelyek a korábbi rossz hozzáálláshoz, szokáshoz vagy viselkedéshez kapcsolódtak. Ha régi szokásainkat jó hozzáállással és szokásokkal helyettesítjük, mint például az együttérzés, a rendszeres áhítat és a szeretet cselekedetei, kincset biztosítunk magunknak a mennyben.

Imádkozzunk. Mennyei atyánk, segíts nekünk, hogy mennyei örök jutalmadat jobban értékeljük a földi kincseknél. Ámen. Ahol a kincsem van, ott lesz az én szívem is. Üzeni Mary Neumann, Georgia államban élő amerikai testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk erőért a rossz szokások megváltoztatásához.

Június 6-a az év 157. szöki évben a 158. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 208 nap van hátra. Lássuk, milyen fontosabb események kapcsolódnak a mai naphoz. 1792. június 6.

6-án Első Ferencet Budán magyar királlyá koronázzák. 1944. június 4-én volt a normandiai partraszállási hadművelet első napja, a D-Day. 1960. június 6-án Balázs Jolán, romániai magyar sportoló, 1 méter 85 centiméterrel új világrekordot döntött magasugrásban a római olimpiai játékokon. A második helyezett eredményét 14 centiméter haladva meg. Ő volt a 20. század legjobb női magasugrója, pályafutása során összesen 14 világrekordot döntött meg.

0: kalendáriumunkat a napszülötteinek a névsorával folytatjuk. 1606. június 6-án született Pierre Corneille, francia klasszicista drámaíró. A francia klasszicizmus első jelentős tragédia írója, de a komédia műfajában is örök érvényűt alkotott. 1647-ben a Francia Akadémia tagjává választották. A szerző leghíresebb darabja a spanyol témát feldolgozó Cid, ami félúton van a tragédia és a komédia között. 1772-ben ezen a napon született Bourbon-Szicíliai Mária Terézia magyar királyné, 5. Ferdinánd magyar király édesanyja. 1799. június 6-án látta meg a napvilágot Alekszandr Szergejevics Puskin, orosz költő, író, nyelvújító. 1850-ben ezen a napon született Carl Ferdinand Braun, német feltaláló, Nobel-díjas fizikus. 1959-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Bánki Dónát, magyar gépészmérnök, feltaláló és műegyetemi tanár. Korának egyik legnagyobb gépészmérnöke, a hidrogépek, kompresszorok és gőzturbinák szerkezettanának professzora. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hallgatók felkészülését előadási jegyzetekkel is segítse. Egyetemi tanári tevékenysége során a mérnökképzésben bevezette a laboratóriumi órákat. 1875-ben ezen a napon született Thomas Mann, német író, a 20. századi német nyelvű irodalom egyik legjelentősebb alakja. Elbeszélés technikája a 19. századhoz elsősorban Tolstoyhoz, illetve Theodor Fontaine és Richard Wagner szimbólumaihoz és vezérmotívumaihoz kapcsolódik. Prózájára jellemző az irónia és a kétértelműség, az allegóriákat és mitológiai motívumokat művészileg egyre érettebb módon használta fel. Első regényéért az 1900-ban írt, 1901-ben kiadott, a Buddenbrook házért 1929-ben irodalmi Nobel-díjjal tüntették ki. 1897-ben ezen a napon született Jane Heining, a budapesti skót misszió mártírja. Amikor a németek 1944-ben megszállták Budapestet, a misszionáriusok azt az utasítást kapták, hogy térjenek haza, de Heining ezt megtagadta, mert nem akarta nehéz helyzetben magukra hagyni a rábízott gyermekeket. Ha békeidőben szükségük van, ő rá, írt a nővérének, akkor a háború idején még sokkal inkább, és további életében nem lenne egyetlen boldog pillanata sem, ha hazamenne, és magára hagyná a veszélyben lévő védtelen gyermekeket. Az internátus vezetőjeként nőket és gyerekeket bújtatott, de később velük együtt deportálták Auschwitzba. 1886-ban ezen a napon született Bajcsi Zsilinszky Endre, magyar politikus, újságíró. 1903. június 6-án született Aram Hacsatúrján, örmény származású szovjet zeneszerző, a 20. századi komoly zene egyik kiemelkedő, ünnepelt alakja. Művészete, melyre nagy hatással volt az örmény népzene, a zeneszerző sajátos tehetségéről árulkodik, művei rendkívüli egyediséget mutatnak. 1906. június 6-án Bánfi Hunyadon látta meg a napvilágot Borsai Mária, magyar meseíró. Első meséit a Cimbora közölte. Varázskorona című mesegyűjteménye, amely Kolozsváron jelent meg 1927-ben, kislányoknak szólt egy gyermekszobáról. Benedek Elek jó gyermekkönyvnek nevezte az előszóban. Az írónő 1959-ben kivándorolt Kanadába. 1917. június 6-án Tordán született John Augustin Nicolai Ratio, román politikus, parasztpárti aktivista. 1940 és 1990 között Angliában élt, majd visszatért az országba, és a román parasztpárt a PNCCD színeiben több alkalommal képviselői tisztséget töltött be a parlamentben. Bár Londonban hunyt el, sírja a tordai városi temetőben van. kalendáriumunk folytatásában azokra emlékezünk, akik ezen a napon hunytak el. 1948-ban ezen a napon hunyt el Louis Lumière, francia kémikus, a filmművészet és a filmgyártás úttörője. 1950. június 6-án hunyt el Budapesten a kolozsvári születésű gróf Losonczy Bánffy Miklós, teljes nevén Bánffy Miklós Pál Domokos, magyar író, grafikus, díszlet- és kosztümtervező, színpadi rendező, politikus, külügyminiszter. Íróként a Kisbán Miklós álnevet is használta. Az egyik legnagyobb erdélyi földbirtokkal rendelkezett családtagja. Vele férfi ágon kihalt a Losonczy Bánffy család grófi ága. 1961-ben ezen a napon hunyt el Carl Gustav Jung, svájci pszichiáter, az analitikus pszichológia megalapítója. 2003. június 6-án Temesváron hunyt el Boros Béla, katolikus pap, címzetes érsek. 1951. márciusában letartóztatták, és a papok perében szemináriumi rektorként életfogytiglani kényszermunkára és 50 ezer lej perköltség megfizetésére ítélték. A Máramaros-szigeti börtönben több évig cellatársa volt Márton Áron püspöknek. Később 1956-tól 2,5 éven át magánzárkában tartották fogva a Rümnikuszaráti börtönben. 1958-tól Zsilává, 1960-tól Dés, majd Szamosújvár börtönében raboskodott. Június 6-a a svéd zászlónapja, első Vasa Gusztáv 1523. évi trónra lépésének napja. Ezek a fontosabb események és évfordulók kapcsolódtak június 6-ához. A napkalendárgyumát hallották.
1: Június 6-án Norbert, Cynthia, Kolos és Claudia névnapokat ünneplünk. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Norbert germán eredetű német férfi névből származik, jelentése északi fény vagy híres. A Cynthia görög mitológiai név, Artemis istennő egyik megnevezése volt, jelentése Küntosz hegyéről származó. A Kolos régi magyar személynév, a német Klaus névnek a magyar formája, ez pedig a Nikolaus, magyarul Miklós név rövidülése. A kolozsvár helynév első eleme is valószínűleg a Kolos személynévből származik, jelentése az iskolához tartozó, tanító vagy tanuló. A Claudia pedig latin eredetű Claudius női párja, vélhetően a Claudus szóból ered, amelynek jelentése béna, illetve sánta. Köszöntünk tehát június 6-án minden Norbert, Cynthia, Kolos és Claudia nevű hallgatónkat. A következő dal szóljon nekik és azoknak, akik ma születésnapjukat ünneplik, vagy más fontos eseményre emlékeznek.

0: Az áhítat után kalendáriumot lapoztunk Szegedi Csabával, a mai nap ünnepeltjeit pedig a Talentum együttes dalával köszöntöttük, Isten éltesse őket. A következőkben múlt keddi, június 2-ai keresztjén élet felekezetközi rovatunkat sugározzuk, amelyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai műsorunk tartalmából először Isten üzenete szól hozzánk Pál apostol rómabeliekhez írott levele 12. fejezetének 9-től 13-ig terjedő versei alapján. Az ige magyarázatot Simon Döme András, a magyarországi, besenyődi, leveleki és magyar református egyházközségek lelkipásztora hirdeti közöttünk. Ezt követően a gyermekkori emlékeket felidéző Hitmózsák sorozatunk mai meghívottjával, Müller Csaba műépítésszel hallhatnak egy beszélgetést, akivel Pilbát Kincső beszélget. Most pedig hangolódjunk rá az igére, és figyeljünk nyitott szívvel Isten hozzánk intézett üzenetére.

Áldás békesség, Simon Dema András vagyok, a besenyődi, leveleki, magyi gyülekezeteknek a lelki pásztora. Istennek igéjét olvasom Pál apostolnak a Róma beli gyülekezethez írott leveléből, annak is a 12. részéből, a 9-től a 13. versig terjedő szakaszából, így szól hozzánk Istennek az igéje. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz. A testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók. Az Úrnak szolgáljatok, a reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban pedig álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Szeretett testvérek, pünkösd második napján jön velünk szemben ez a bibliai ige. A Szentlélek Isten pedig ezen a bibliai igén keresztül kér bennünket, hogy gondolkodjunk el egy kicsit, vajon rendben van-e a szeretet az életünkben. Úgy szeretünk, ahogyan azt elvárja tőlünk Jézus? Vagy valami teljesen másfajta szeretet van jelen az életünkben? Mert lehet valakit felszínesen szeretni. Vannak bizonyára ilyen kapcsolataink, ahol tényleg nem azért vagyunk jóban valakivel, mert annyira szeretnénk. Mert lehet valakit így felszínesen szeretni, lehet valakit csak érdekből szeretni. Amikor nem feltétlenül az embert szeretem, csak tudom, hogy származik belőle valamilyen jellegű hasznom. Teszel valami jót, és majd cserébe elvárod, hogy veled is tegyenek már valami jót. Képmutató szeretet az ilyen, amikor valaki csak azért tűnik kedvesnek, jóindulatúnak, mert mások előtt jobb fényben akar feltűnni. Te hogyan éled az életedet, szeretett testvérem? Hogyan szereted a családtagjaidat? Hogyan szereted a munkatársaidat? Amikor végig gondoljuk az emberi kapcsolatainkat, akkor emlékezz arra, hogy volt valaki, aki feltétel nélkül szeretett téged, kedves testvérem. Nem érdekelte, hogy milyen gyalázatot műveltél a múltadban. Hányszor bántottad meg a szeretteidet, hogy hányszor nem tudtál őszintén szeretni? Jézus őszintén szeretett téged, és feltétel nélkül. Az ő egyháza, ahol hallhatod az öröm hírt, pedig pünköstkor jött létre. Az egyház születésnapjaként szoktuk emlegetni, hálás vagy ezért az egyházért. A mai bibliai ige arra biztat téged, hogyha tudatosult benned Jézusnak ez a feltétel nélküli szeretete, és hálás vagy ezért az egyházért, akkor szolgálj benne örömmel, és ne azért majd cserébe kapsz valamit, vagy elvársz valamit, hanem örömmel, Jézus iránti hálával. Legyen így. Amen. Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, nem mindig tudunk őszintén szeretni. Nagyon sok esetben tényleg ilyen felszínesek a kapcsolataink. Jóba vagyunk valakivel, mert hát, ha lesz belőle valami hasznunk, jóba vagyunk valakivel, mert akkor népszerűnek érezzük magunkat a munkahelyen, vagy az iskolában. Próbálunk jóban lenni valakivel, mert úgy vagyunk vele, ahogyan a régiek mondták, akkor majd jön nekem egyel, és nem vagyunk őszinték ilyenkor. Ez nem őszinte szeretet. És köszönjük, hogy adod elénk fiatban a példát, ki őszinte, feltétel nélküli szeretettel szeretett bennünket, aki nem azért vállalta a keresztet, mert ő ezt annyira élvezte volna, hanem azért vállalta, mert mindennél jobban szeretett bennünket, és nem kapott ő ezért idézőjelben semmit. A hálánkat tudjuk neki adni, de mi ezt nem tudtuk volna megtenni. Éppen ezért arra kérünk pünkös szent ünnepén, hogy amennyire rajtunk áll, és amennyire rajtunk múlik, és amennyire engeded a szent lelked által, ami szívünknek a mozgató rugóit, alakítsd át, hogy őszintébbek lehessünk, és tisztábban gondolkodhassunk.
Itt szeretnénk kérni, hogy hallgass meg bennünket.

Az elmúlt percekben Isten üzenete Simon Döme András, a magyarországi Besenyődi, Leveleki és Magyi református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt hozzánk a pálapostól romabeliekhez írott levele 12. fejezetének a 9-től 13-ig terjedő versei alapján.

Műsorunkat a Hitmozsák sorozattal folytatjuk, mai vendégünk Müller Csaba műépítész, akivel Pilbát Kincső beszélgetett. Az interjúból megismerhetjük, hogyan alakult ki a tervezőben a hit, a múltrendszer vallásellenes légkör ellenére is, amikor a hatalom még kötelező vasárnapi szakkörökkel próbálta távol tartani a gyermekeket a templomtól.

0: Köszöntjük következő vendégünket, Müller Csaba műépítészt, tervezőt. Mi a legelső gyerekkori emléke, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik? Legyen ez egy templom képe, egy felolvasott bibliai történet, egy igevers esetleg, amire vissza tud emlékezni?
1: Hát azt el kell mondjam, hogy mi már elég öregek vagyunk. A múlt rendszerben voltunk gyerekek, jártunk iskolába, és abban az időben én nem kaptam vallásos nevelést, megkereszteltek ugyan, de nem voltunk templomba járó emberek. A nagyszüleim viszont igen, és a templomhoz kötődő első emlékeim, mivel elemi iskoláimat Szentgyörgyön végeztem, és Árkosról ingáztam, nagymamámnál laktam, aki egy templomba járó református asszony volt, és nagyon gyakran elvitt a templomba. Nem volt ebben semmi kötelezettség, tehát hogyha kedvem volt, akkor mentem, hogyha nem volt kedvem, akkor nem, tehát nagyjából rám volt bízva. Viszont a nagymamám iránt érzett szeretetem miatt elég gyakran vele tartottam. És a templom az egy magaslaton van, a református templom, tehát egy színterem veszi körül, egy fal, egy kapun kell bemenni, és lépcsőn haladtunk felfele a templom felé. Bent az a hangulat, egy református templomnak a puritán szépsége, fehér falak, és az a hang, az az átélés, ami jellemezte a tiszteletesnek a prédikációját. Ez minden értelmen felül hatott az én gyermeki lelkemre. Nem is biztos, hogy értettem mindent, amit mondott, de ahogy mondta, ez az átélés, ez teljesen más volt, és lelkileg sokkal közelebb volt, mint amit mondjuk az akkori rendszerben, kommunista rendszer, materialista alapfelfogású rendszerben az iskolában lehetett tapasztalni. Ugyanakkor nagymamámnak az a tisztelete, vagy viszonyulása ehhez az egész valláshoz, meg mindenhez, ahogy amilyen elismeréssel, vagy csodálattal beszélt, még a tiszteletes családjáról is mindig mi történt vele. Tehát ezek mind hatással voltak, és tulajdonképpen csirái voltak annak a hitnek, amire jutottam mostanig ezzel kapcsolatban.
0: És nem tudom, hogy voltak akkoriban a vallásórák, vagy voltak-e, mennyire voltak, de ha becsukja a szemét, és felidéz egy vallásórát, vagy akár egy ige hirdetést a templomban, akkor mi az az első érzés, illat, vagy hang, ami eszébe jut?
1: Hát vallásórákra nem jártunk. Vallásórákat tartottak az egyházközségek, tehát előfordulhatott, hogy valaki jár, de hát ez többnyire, mivel nem nézték jó szemmel, mondjuk a rendszer is igyekezett mindent megtenni, hogy ettől eltérítse az embereket. Hát vasárnap mindig iskolai foglalkozások voltak, mindenféle ilyen-olyan körök, aminek azért a hátsó szándéka az is volt, hogy ne a templomba menjenek, vagy vallásórára, hanem másfelé irányítsák a gyerekeknek a figyelmét. Úgyhogy ez kimaradt az életemből, viszont nagyon sok minden megalapozza ezt. Ilyenek például rám nagy hatással voltak a mesék, a Grimm mesék, amik ugye még talán egy kereszténység előtti hitből származnak, de ugyanakkor megvannak benne azok a sajátosságok, amik elindítják a gyerek képzelő erejét, és abba az irányba terelik, hogy a körülötte tapasztalható, látható világ fölött egy sokkal komplexebb világ van, bölcsesség van, és ami alapja annak, hogy utána az érzelmével is e felé tudjon haladni. Hát azt mondhatnám, hogy ezek a mesében megjelenő tündérektől elkezdve angyalokig, ördögig, tehát mindezek a valóság feletti dolgok hatással voltak, és ezekre emlékszem. Vagy akkor, amikor mégis eljutottunk, vagy elmentünk ilyen különleges ünnepi alkalmakkor a templomba, akkor mivel az egyik szülőm katolikus, a másik református, tehát többnyire katolikus templomba jártam annak idején, hogy vittek el, illetve hát nagyon pici gyerekkoromban inkább katolikus, aztán miután nagymamámnál laktam, akkor inkább református, úgyhogy mindkét templomi hangulatot megtapasztaltam. Hát ott, ami meghatott például egy katolikus templomban, az a különleges intonáció, különleges hangulat, és hát mindkét templomban az éneklés, az orgona szó, ez az, ami nagyon megható volt.
0: Fel tud-e idézni valamiféle bibliai történetet vagy mondatot, ami így gyermekként még akár mesének tűnt, de iránytűvé vált az életében, a személyes életében vagy a munkássága terén?
1: Hát az egész szenvedés történet Krisztus szenvedés története, de persze nem gyerekkoromhoz kötődik, hanem későbbi, már felnőtt koromban. Hát a legmeghatóbb történet, hogyha így átélem az egész folyamatot, ezeket a stációkat beleélem magam, akkor legmegrázóbb Krisztus szavai, utolsó szavai, amikor teljesen emberré lett. Hát ez az egész létünknek a legdrámaibb pillanata, hogy mindenkinek az életében be fog következni egy ilyen. Na de hát nem ez a vége a történetnek.
0: És ha beülhetne ma az iskolapadba a tizenévesek közé, akkor mit mondana, hogy miért figyeljenek vallásórán? Akár tekintettel arra, amit ön fiatalként ezzel kapcsolatban átélt.
1: Azt kellene mondanom ezeknek a gyerekeknek, hogy ezt a lehetőséget, hogy megadatik, tehát tudva azt, mivel átéltük azt az időszakot, amikor ez egy nem kívánt dolog volt, amikor ezt mindenképpen szerették volna, hogyha elfelejtik az emberek, túllépnek ezen, mindent megtettek ilyen értelemben. Ezzel szemben most lehetőségük van a Bibliát megismerni. Lehetőségük van egy erre a célra gyönyörűen évszázadokon keresztül felépített építményben, közösségben megélni ezt, és ezt gyakorolni. Hát ez egy olyan lehetőség, amit igazán csak azt tud értékelni, aki vagy élt olyan időszakokban, amikor ez nem így volt, vagy látja azt, hogy mi történik olyan helyeken, tőlünk sokkal nyugatabbra, ahol gótikus templomokat bontanak le, dozerelnek le, mert már az emberek nem tartják fontosnak, vagy átalakítják. Tehát azt mondanám nekik, hogy ezt nagyon meg kéne becsülni, hogy erre lehetőségük van.

Keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez közeledünk. Hallhattuk Simon Döme András, református lelkipásztor igei gondolatait, majd a Hitmorzsák sorozatunkban Müller Csaba műépítésszel készült interjút kísérhettük figyelemmel. Útravalóul a mai fiataloknak azt üzeni a tervező, hogy a mostani vallásszabadságot és a közösség megtartó erejét nagyon meg kell becsülni. Hiszen a hit szabad megélése ma már a mi felelősségünk és döntésünk is. Keresztény Élet felekezetközi magazinunk ismétlését meghallgathatják online műsorunkban holnap 10 óra 15 perces kezdettel, vagy megtalálják rádiónk weboldalán a rovatok fül alatt.

Elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm Homokóra késői műsorunk hallgatóit június 10-én szerdán. Antoni Gaudí katalán építész gondolatával, aki pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én hunyt el. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben. Hamarosan múlt keddi hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk, utána pedig jazz válogatással várom hallgatóinkat. Móra Ferenc Arab ember fiai című regényének harmadik, negyedik és ötödik fejezetét olvassa fel a következő percekben Boromissza Dóra.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, halható változata.

0: Harmadik fejezet. A vendégszerető piszlicár. Mióta a fejedelem udvarában aprótkodott a két kis szitári, azóta nemigen beszélgethették ki magukat az édesapjukkal. Olyan világ járt akkor, hogy a tűzhely körül csak a gyerekek meg az öregek melegedtek. Az öregek úgy, hogy elemlegették a diadalmas csatákat, a gyerekek meg úgy, hogy Deli Leventéknek álmodták magukat, akik hírvirágot szednek a harcok mezején. Aki épp kézláb magyar ember volt akkoriban, az egy esztendőben egyszer halátta házatáját. Máskor mindig vendégeskedni járt, hol a töröknél, hol a tatárnál, hol a németnél. Persze mind olyan vendégség volt az, ahol ágyúszóval muzsikáltak, és egymás hátán hegedültek Kardélivel. Szitári Kristóf pedig olyan Deli bajnok volt, hogy vagy akadt párja a Székelyföldön, vagy se. Ott is volt ő mindenütt, ahol ember kellett a gátra, s mindig csak a fejét kereste az ellenségnek, hogy meg ne sántuljon. Igaz, hogy neki is összemetélték már egy-néhányszor az ábrázatát, de boldog ember az, aki hazájáért viselhet sebet a homlokán. Tamás gyereknek úgy égett a szeme, mint a parázs, ahogy várat felé lovagolva kérdőre foghatta az édesapját. Melyik csatában kapta ezt a hosszú vágást? Hát ez a kerekforradás mitől van? Buzogánnyal fizetette érte, vagy karddal? Ádámka össze-össze borzongott a gyönyörűségtől, mikor az apja feleleteit hallotta, s azt szerette volna kérdezni, ha merte volna. Fájt-e nagyon? Úgy elszaladt aztán így beszélgetés közben az idő, hogy észre se vették, mikor hídalmásra beértek. De keresztül is lovagoltak volna rajta, ha a város közepén nem kiállt valaki.
1: Áj-háj, nagy urakuk, meg sem látulják szegény embert!
0: Hopp, gyerekek, ez piszlicár uram lesz, nevetett Szitári Kristóf.
1: Nézzétek, csak ugyan ő kegyelme kukucskál ki abból a palotából.
0: Valóságos tündérpalota volt ez, vert részfödele, márványoszlupai, diófa kapuja, mellette kétfelül két szájtátó kőoroszlán. Kis fekete ember izget mozgott az egyik ablakában, s úgy motollázott a kezével, hogy attól lehetett félni, kiesik az ablakon.
1: Bágyunni, bágyunni, háládatus piszlicárkusz, húzzá!
2: Nem érünk mi rá, piszlicár uram! Sietős az utunk, integetett vissza Szitári. De a kis fekete ember már akkor nem volt az ablakban, hanem ott bukdácsolt a lovak lába előtt, stördelte a kezét, csóválta a hosszú hegyes fejét.
1: Egy táputtát se ereszthetlek sehová, míg meg nem látogatjátok a szegény piszlicárt.
2: No, egy órácska nem a világ, addig meg lesolyma nélkül a basa, mondta Szitári a két fiának, s betértek a szegény piszlicárhoz, aki nem tudott hová lenni örömében.
1: Szaladuk az enyum lányumért, egyetlen kincsumért, napkeleti gyangyumért, vihogta a kisember, s úgy elgurult a tarka üveges tornácról, mint egy sündisznó.
0: Azalatt Szitári kitanította fiait. Kilégyen voltak éppen piszlicár uram.
2: Görög marha kereskedő volt Biz Őkelme annak előtte, vagy 15 esztendővel, s egyszer Brassóban nagyon megszorongatták a torkát a moldvai tatárok. Kis eresztették volna a markukból, ha

0: Tári ott nem terem valahány lófő székelyel, s szét nem üt a kutyafejű tatárok közt. Azóta aztán megszedte magát a kisember, s olyan formán beszéltek felőle, hogy nem is egészen igaz úton. A kereskedés mellett a kémkedés is kenyere volt. Amit a töröktől tudott, azt besukta a németnek. Amit a némettől hallott, azt eladta a töröknek, s mindenképpen jó vásárt csinált. Tamás ugyancsak ráncolta is a homlokát, ahogy ezeket hallotta. Legjobban szeretett volna már kint lenni a tündérpalotából. Ádámka azonban nagyon otthon érezte magát, különösen mikor megneszelte, micsoda pompás kertje van a szegény piszlicárnak. Kint az erdőkben, amiken keresztül mentek, már sárga leveleket sodorgatott le a fákról a hűvös őszi szél. A piszlicár kertje meg olyan volt, mintha megállt volna fölötte a nyár. Meg is állhatott, mert a mi tájainkon sehol se lát olyan csodálatos bokrokat, sehol se ringat olyan balzsamszagú virágokat. Volt olyan, amelyiknek a kelyhe piros volt, a levele sárga, az ágai kékek. Volt fa, amelyik egyszerre hordozott fehér virágcsillagokat és gömbölyű aranyalmákat. A rózsák akkorára nőttek, mint máshol a napraforgó, s karcsú szárukon akkora turbán liliomok hintázták magukat, hogy akár a török császár a fejére húzhatta volna őket. Ádámka annyira rajta feledkezett a kert sok szépségén, hogy csak a piszlicár rikácsolására riadt föl. Hol vágyul, úrficska? Itt is vágyul lilium szálum, enyém lányum, Iluci. No, az csak ugyan lilium szál volt, mégpedig olyan, hogy az ő kedvéért a kertet is elfelejtette Ádámka. Ha a kert tündérkert volt, Iluci volt benne a tündér király kisasszony. Lebegő aranyhaját, bársonyos kék szemét, pici piros ajkát reggelig elnézte volna Ádámka. De az édesapja a vállára tette a kezét. Gyerünk, cselédjeim, mert az ég hunyogatni kezdi a szemét. A nap csak ugyanaz ég peremén vöröslött már, s pirosra festette a királyhágó fölött gomolygó ködöt. Piszlicár uram azonban belekapaszkodott a vendégeibe. Iluci megterigette ásztalut, kell kicsinkát ábrákulni, lovak már kapták uzsonnát? Azt akarta mondani a jó ember, hogy a lovak már abrakolnak, s a gazdákra is ráfér egy kis ozsonna. Csak ulád szegínes, ulán piszlicárus, mentegette magát jó előre a görög. Pedig annyi volt ott a drága jó étel, a fejedelem udvarában sátoros ünnepkor se esznek olyat. Báránypecsenye zsájával, őszcímer mandulatejjel, császármadár almakásával, fácánpástétom, ostyás béles, koszorúfánk, sose látott gyümölcsök, sose ízlelt torták, csupa arany ezüstálakban, drága jó borok, sose hallott édes italok, csupa metszett kristálybillikomban. Tán kincset talált kelmet, piszlicár uram, hogy így dúskálkodik a földi jóban, tudakolta mosolyogva Szitári Kristóf. Hát, csak Isten adutta, magyarázgatta a kis görög. Aki keresun, találun. A gyerekek nem nagyon tudakozódtak, hogy melyik tündér szállította a sok pompás harapnivalót, hanem hozzáláttak emberül. Tamás éppen egy ökölnyi őszi barackot hámozgatott, mikor egyszer rámordul valaki, és vállára teszi a kezét. Nagy, csúnya, fekete kéz volt, hosszú, sovány ujjak, éles, görbe körmökkel, s Tamás kíváncsian fordult meg, milyen gazdája lehet ennek a kéznek. De abban a percben, ahogy hátra nézett, fel is ugrott, s a bátor fiú elszörnyűködve kapott a kardjához. Hanem a kis görög nevetve fogta meg a karját. Mit fészen, úrficska, ne bántsun, úrficska! A murmuc kéri tülednek barack magut, csak a magut szereti barackból a murmuc. Volt pedig ez a murmuc egy bolond nagymajom, aki most már a két kezét is összetette, s olyanokat csettentett a nagy piros nyelvével, hogy azt lehetetlen volt megállni nevetés nélkül. Hát ezt a fertelmes állatot meg már hol szerezte kelmet? Kérdezte Szitári Kristóf a könnyeit törülgetve nevettében. Ajándékozta tülennek a budai bása űkegyelmessége, utálatus teremtés, legjobban szeretnék nyakadnak kicsavarulni neki. Hát miért haragszik rá olyan nagyon kegyelmed?
1: Ha pénzemet eldugugálok, mindjárt előkeresi. Akár huvá teszelem, előveszeli.
0: A majom, mintha csak érezte volna, hogy róla folyik a szó, rávicsorította a fogát a gazdájára, s haragosan forgatta a szemét. De Iluci meglegyintette az asztalkendővel.
1: Murmuc!
0: A nagy ormótlan állat erre engedelmesen odakuporodott a gazdasszony a lába elé, s úgy elszégyelte magát, hogy semmi csalogatásra föl nem emelte csúnya sörtés fejét.
1: Iluci nagyon szeretje Májmut, azért tártuk házamnál.
0: Már akkor mégiscsak érdemesebb ilyen szép madarat tartogatni, mint ez a sólyom, mutatta Szitári Kristóf az ő madarát, amelyik a majom láttára rémülten verte magát a kalitka drótjához. Mikor aztán azt is meghallotta Piszlicár uram, hogy 200 aranyat rejteget ez a madár a szárnya alatt, akkor átugrott, majd a padlásba verte a fejét.
1: 200 arán? Ájjáj, de hogy mészelsz el állni pízzel éjszakának időjén? Sehova nem mészelsz? Vagy a kerdőben terekek, tatáruk, vád haramiákuk. Maradtuk szágin bácsulatos Piszlicár házában. Reggel aztán úgyé, Isten hírivel!
0: Szitári Kristófnak is úgy tetszett, igaza van a kis görögnek. Ilyen bátorságtalan világban jobb a biztos, barátságos födél alatt tölteni az éjszakát, mint odakint kóborolni a vadon erdőkben. Aztán a gyerekek is nagyon jól találták magukat. Akkorákat kacagtak, hogy renged bele a ház, mikor a majom elkezdett mártogatóst táncolni. Csinálta 100 egyéb bohóságot, ha a gazdasszonykája ráparancsolt, verte a címbalmot, lovagolt a széken, megmosdatta a macskákat, s előkeresett mindent, amit eldugdostak előle. A vendégek közt különösen Ádámkát fogadta kegyelmébe. Amit megtalált, azt egyenesen ő hozzávitte, s úgy teletömkötte a dolmánykája a zsebét Török Szilvával, hogy csak úgy dagadt tőle. Szitári Kristóf elnézelődött a gyerekek játékán. De mikor a holdvilág bekukucskált az ablakon, magára kapta a bundáját. Gyerünk aludni, fiaim, mert elosztják az éjszakát. Én pitymalattal útra kelek, ti csak nyújtózzatok, ameddig jól esik. Mire a fejedelem fölébred, akkora dúdolva otthon lehettek Kolozsváron. A Piszlicár kastélyban kisvártatva csak ugyan minden elcsendesedett. Az édes álom sorra vette a szobákat, starka képeket mutogatott a kastélybelieknek. Ilucinak aranyhajú, szelíd képű legénykét, Ádámkának virágos kertet, ahol minden virágnak a kelyhében az Iluci szeme ragyogott. Tamásnak harci paripát, hadigúnyát, harci dicsőséget. A majom bizonyosan ezüst tallérokkal és aranyforintokkal álmodott, amiket a gazdája elrejtegetett, ő meg előszedegetett. Hát Piszlicár uram álmodott-e valamit? Nem igen álmodhatott, mert nem is aludt. Még kakas kukorékoláskor is les feljárkált az ebédlő szobában. Bizonyosan a sólyomra vigyázott a jó ember, hogy el ne vigye a macska. Annál mélyebben aludt Szitári Kristóf. Fel se ébredt addig, míg fel nem víjogta az ebédlőben hagyott sólyom.
1: Ajnallik már.
0: Bizonyosan a világosság bántja az én madaramat, gondolta magában. Gyorsan fölkészülődött, benyitott a fiaihoz. Medvebőr kereveten feküdt a két gyerek egymást átölelve, s Szitári Kristófnak elszorult a szíve, ahogy föléjük hajolt. Háromszor is visszafordult az ajtóból, s alig-alig bírt megválni tőlük. Bolondság, morogta kedvetlenül, hiszen holnap ilyenkorra már hozom nekik a váradi török bazárból a vásárfiát, Kardot Tamáskának, húros muzsikát az Ádámkának. Azzal erőt vett magán, lóra pattant, s a borongós szürkületben kiporoszkált a kastélyból. A nagy kőoroszlánok úgy néztek utána kimerett szemükkel, mintha tudnák, hogy sose látják többet. De a szegény, bácsulátus Piszlicár uram szúros szeme is úgy villogott utána a kerítésen keresztül. A kis görög elégedetten dörzsölgette a két kezét. 200 árán elég ára megvágun a szállásunknak. Negyedik fejezet. A rabember. Ha olyan sebesen jöhetett volna Szitári Kristóf visszafelé, mint amilyen gyorsan elkoszogott várat felé, Tamás másnap kipróbálhatta volna már a kardot, Ádámka is a citerát. Mire a váradi mecset tornyán deletrikoltozott a török barát, akkor a Szitári Kristóf már a váradi basa előtt állt az aranyszárnyú sólyommal. Nagy, kerekfejű, bibircsókos ábrázatú úriember volt hajdárbasa, s csak úgy fújtatott a sejem díványon a nagy melegtől, pedig két szerecsen szolga kétfelől is legyezte kerekpávaton legyezővel. Mi áradban vagy, szerelmes fiam? Kérdezte az erdélyi követtől. Hazahoztam az elszökött solymodat, kegyelmes uram. Add ide, fiam, hadd nézzem meg, ez volt-e az? Nyújtotta a basa a kezét a madár után. Erre már magam is kíváncsi vagyok. Hogy ne lett volna kíváncsi, mikor tudván tudta, hogy soha se szökött ő neki meg a sólyom madara. Nem is tartott vadász sólymot, hiszen nem volt már lóra való. Ejnye, de nehéz a szárnya ennek a madárnak, csóválta meg nagy ravaszul a fejét. Az enyém még könnyű volt, mint a szél, és sebes, mint a nyíl. Nyúj a szárnya alá, kegyelmes basa, hát ha ez is könnyebben repül azután, mosolygott Szitári. A kegyelmes basa bedugta nagy puffat kezét a haragosan víjogó madár szárnya alá, s egyik felől is, másik felől is kihúzott egy-egy nagy rozsdás lópatkót. Bezzeg úgy ugrott fel a diványról a nagy testű ember, mint a labda, s úgy toporzékolt, mint a szilajló. Földhöz vágta a patkókat, beordította az ajtón álló katonáit. Láncoljátok meg ezt a kutyahitűt, s vessétek a legmélyebb tömlőcbe. Szegény Szitári Kristóf szólni sem tudott nagy meglepetésében. Még csak a kardját se bírta kirántani, úgy megbénult a karja. S mire magához tért, már akkor kezén lábán bilincsek csörögtek. Azokkal meg nem tehetett egyebet, csak a börtönfalát vertett tehetetlen dühében. Hajdárbasát majd szétvetette a méreg. Még akkor is táncolt, mikor a két patkót a markába nyomta Cselebi bégnek. Ebben a nyomban visszaviszed az ajándékát Apafi Mihálynak. Megmondod neki, hogy magam is sietek fölkészülni, mert saját két kezemmel akarom a lábára verni a patkókat. Majd megmutatom én neki, kicsoda az a hajdárbasa, akiből ő csúfot mert űzni. Ötödik fejezet. A rabember fiai. A két szitári gyerek valami megkésett rókapillét hajszolt a palota kertjében a kis herceggel, mikor Cselebi bég napáldozattáján megérkezett egy szürke szamáron. A csacsi úgy látszik nagyon tudta már a járást az erdélyi fejedelem udvarán, mert minden igazgatás nélkül befordult a kapun, mikor egy hosszú dárda orron ütötte. A dárda végében pedig valami sárga dolmányos hajdú ágaskodott, aki viszont a szürke szamáról tudhatta jól, hogy mi áradban van, mert kegyetlenül ráförmett a gazdájára. Hé, atyafi, nem csárda ám ez a ház, hogy minden csavargó töröknek szállást adjon éjszakára. No, mondta csendesen Cselebi, nem is vagyok ám én a féle csavargó török. A fejedelemmel volna egy kis beszédem.
2: Beszélj vele holnap.
0: De nagyon sürgős ám a dolgom.
2: Az a te bajod, a fejedelemnek nem sürgős.
1: De éppen annak sürgős, te sárgarigó, pattant föl a török, s bizony mondom neked, hogy olyan hírt hoztam, ami elrontja a gazdád éjszakai álmát.
2: De akkor meg már végképpen nem eresztelek, te tarvarjú, csúfolta a hajdú a kopasz törököt,
0: s alig ha meg nem kocogtatja a fejét a dárdanyéllel, ha a kis herceg oda nem ugrik.
2: Ereszd be a törököt, a fejedelem kapuját nem szabad bezárni senki előtt.
0: A hajdú engedelmesen bocsátotta le a keresztbe tett dárdát, s a szürke csacsi vidáman baktatott be a kapun. Odaugrott a két szitári gyerek is. Hát ha hírt hall az édesapjáról, jön-e már, hozza-e már a rubintos kardot, az aranyos citerát. De nem maradt idejük a kérdezősködésre, mert Tamás észrevette, miben töri a fejét a kis herceg. Kemény bőrlabdájával kontyon akarta találni a törököt, s ha Tamás el nem kapja a kezét, bizony búbon köszönti az apafi fia a hajdárbasa követét. Ne bántsd azt az öreg embert, hercegem, ő se bánt minket. Cselebibég ezen közben lecihelődött a szamáról, s már a tornác küszöbén törülgette le a port a papucsairól a kaftánya sarkával. A Tamás szavára visszafordult, és áldást hányt felé a két kezével. Növesszen nagyra az ég, ifjú pálmafa. Erősítse meg a szárnyaidat, szilaj sasmadár, s ha valamikor téged akarna a bal sors fejbe puffantani az ő kőlabdájával, jusson eszedbe a te legkisebb szolgád, az öreg Cselebi. A gyerekek olyan jó ízűt kacagtak, hogy belefájdult az oldaluk. Bolond török, miért szorulnánk mink a te segítségedre? Attól mentse meg az Isten minden jóra való magyart. Többet aztán nem törődtek az öreggel, aki nagy nyögve cammogott föl a széles márvány lépcsőkön. A kis fejedelem fit estéli imádkozásra hívta meg Magyari László uram, a fejedelem udvari papja. A két szitári gyerek meg kiballagott a város szélére, a Váradi útra, s a sárguló fűbe heveredve lesték a barnuló alkonyatban, verje már a port hazafelé az édesapjuk fakója. Hiába lesték bizaszt, nem jött. Ádámka félénken emelte szemét a bátyjára. Nem érte valami baj édesapánkat?
2: A mi apánkat? Kérdezte vissza Tamás kevélyen. Tanuld meg, öcsém, hogy az olyan embert nem érheti veszedelem, mint Szitári Kristóf.
0: Az estéli csendben fölharsogott a városi hajduk kürtszava. Azt jelenti ez, hogy 8 az óra. Siessünk haza, mert bezárják a város kapuját, és idekint rekedünk, kapta karon Tamás az öccsét. Az utcákon nagy volt a nyűzsgés, a fejedelem palotája előtt is sok volt a szájtátó, bent a palotában is ilyet lótás-futás. Miért szaladt kent András bácsi? Szólítottak meg a fiúk egy öreg székely hadnagyot. Tán a török van a sarkunkban. Az ám, mordult vissza az öreg, a nyakunkra hozta az a jó apátok. A két fiú értetlenül merett egymásra. A mi apánk. Rebegték elkékült ajakkal, aztán rohantak az apródok szobájába. No, de egészen jó helyre mentek. Olyan zsibongás volt ott, mint mikor az odvasfából kifüstölik a vadméheket, s a sok neki bőszült méhecske mind a két szitári szívébe eresztette a fullánkját.
2: Nini, megjött a szép két madár, az ám a két csóka, akik megették aranyszárnyáért a sólymot. Nem a sólymot, csak az aranyszárnyát.
1: Mennyit juttatott nektek apátok a 200 aranyból?
2: Vigyázzatok, fiúk, éjszakára jól bezárjátok a fiókjaitokat, mert a csókák szeretik, ami fényes.
1: De ne féljetek, majd elszedik a csókáknak a körmét mentül előbb.
0: Ádámkával forgott a világ, lefogta a szemét, és szédelegve kapaszkodott a bátyja karjába. Ennek is olyan volt az arca, mint a sárga viasz, de a szeme úgy égett, mint a parázs. Egyik karjával magához szorította az öccsét, másikkal megforgatta a feje fölött a kardját. Hadd nézzek a szemébe annak, aki hitványul, meri a szájára venni a szitáriak becsületes nevét. Erre a mennydörgő hangra mind elhallgatott a sok mérges méhecske. Örült, aki úgy behúzódhatott az ablak mélyedésbe, mintha ott se volna. Szitári Tamásnak pedig egyre jobban szikrázott a szeme, ahogy egyenként végigmérte őket tetőtől talpig. Őróla már csak ugyan elmondhatta volna az öreg Cselebi, aminek a jó apafi olyan nagyon neki örült, hogy haragos oroszlán. Hanem ahogy a folyosóra kiléptek, elszállt haragos fölindultsága, s repülni készült a lelki ereje is. Támolyogva dőlt neki a falnak, odaszorította égő homlokát a hűs márványhoz, s megint összeszedte magát.
2: Gyerünk a fejedelemhez!
0: A tanácsterem ajtajában azonban ötösével álltak az őrök. Olyankor volt ez szokásban, ha valami nagy veszedelem ijesztgette az országot, s együtt ült az egész ország tanács.
2: Nem lehet a fejedelemhez bemenni, tették keresztbe dárdájukat a darabontok.
0: Jó, majd megvárjuk idekint, sóhajtott Tamás, és lekuporodott egy szögletbe, Az ölébe húzta Ádámka fejét, s végig-végig cirogatta puha fürtjét. Ne félj, testvérkém, jó az Isten. A tanácsteremben nagy szívódással lehettek az országurai, néha kihallott egy hang, s végigbömbölte az egész folyosót. Gyalázat! Halál a fejére! Ilyenkor a két testvér, maga se tudta miért, egyre szorosabban ölelte egymást. Most egyszerre kipattant az ajtó, s lehajtott fejjel, kuszált hajjal kilépett a fejedelem. A két gyerek térdre esett előtte. Igazságot keresünk, nagyságos fejedelem! Igazságot, lelkeim, sóhajtott apafi. Azt magam is szeretném tudni, hol lakik. Kik vagytok különben? Rabember fiai, zokogta Ádámka. Szitári Tamás és Szitári Ádám, tette hozzá méltósággal a nagyobbik. Úgy, csattant fel haragosan a fejedelem, s még ti kerestek igazságot? No, a ti számotokra talán lesz még igazság Erdélyország tanácsházában. Azzal visszafordult, s mérgesen becsapta maga után az ajtót. Ki se jött többet, de azért a két gyerek el nem mozdult onnan. Ádámkát szegényt elnyomta az álom, de álmában is egyre pisszegett. Tamás csak a szája szélét harabdálta dacosan. A hajnal piros fénye hidegen világította be a folyosót, mire a tanácsurak elvégezték a dolgukat. A fejedelem fázósan húzta össze magának köntöst, mikor kilépett az urak kíséretében. Odaintette magához a két szitárit. Ide hallgassatok, rabember fiai! Apátok eltékozolta az ország pénzét, csúfot űzött a mi fejedelmi személyünkből, s megcsúfolta a váradi basa ő kegyelmét. Ő majd elveszi méltó büntetését ott, ahol van. Ti nektek mi szolgáltatunk igazságot, amiképpen kértétek vala. Adjátok ide a kardotokat. A két fiú lecsatolt a kardját, és átnyújtotta a fejedelemnek. Nem illik a kard amaz ember fiainak a kezébe, akinek gyalázatos vétke veszedelembe sodorta az országot. Vessétek le az én címeremmel ékes aprót köntöst. Nem lehet bizodalmam annak ivadékaiban, aki rútul visszaélt fejedelme bizalmával. Ádámka reszketve kapcsolta, Tamás dacosan rázta le válláról a fekete bársony köpönyeget, amelyen ezüsttel volt kihímezve az apafiak ősi címere, a karddal átfúrt sisak. S a nagyobbik fiú most már kipirult orcával, fölemelt homlokkal állt oda a fejedelem elé, kézen fogva az öccsét megszólalt, s hangja bátran és tisztán csengett, mint az ezüst. Fejedelem, míg címeredet viseltem, hallgattam, mint szolgához illik. Most már szabad székhelynemes vagyok én, Szitári Tamás. S én mondom neked, fejedelem, s nektek, főméltóságú urak, hogy egy sincs köztetek, aki olyan becsületes szívvel és tiszta lélekkel szeretné szegény Erdélyországot, mint Szitári Kristóf. Adja Isten, hogy a mai végezéstek meg ne bánjátok. Mi pedig, ha élünk, ha halunk, többet addig elétek nem kerülünk, míg szerencsétlen apánkurunkat meg nem szabadítjuk. Isten minket úgy segéljen. A tanácsurak egyike-másika nem tudta mosolygás nélkül megállni a gyerek fogadkozását, de a fejedelem kedvetlenül legyintett a kezével szobájába távozván. Az már a ti dolgotok, rabember gyerekei.
3: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek hallható változata.
4: Az elmúlt percekben múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugároztunk Móra Ferenc Arab ember fiai című regényéből. A harmadik, negyedik és ötödik fejezetet olvasta fel Boromisza Dóra. A következő percekben jazz válogatással várjuk hallgatóinkat a 100 legjobb jazz dal albumról. Többek között Coleman Hawkins, az Edmond Hall Celeste Quartet, Joe Lovano és Benny Goodman dalai szólnak.

Az elmúlt percekben jazz válogatást hallhattak, a 100 legjobb jazz dal című albumról szóltak a dalok, többek között Coleman Hawkins, az Edmond Hall Celeste Quartet, Joe Lovano és Benny Goodman dalait hallgattuk.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit június 10-én, szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Híreink következnek.
2: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Rezván Kirice. A kijelölt kormányfő arról biztosított, hogy ma elkészül a kormányprogram végleges változata. Antonio Costával egyeztetett az államfő. 100 millió lejjel emelnék a roncsautóprogram költségvetését. Az előrejelzések szerint meleg, de felhős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna, a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél. Az Eugene Tomákkal folytatott tegnapi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt kormány fő miniszterelnök jelöltjeinek 90%-át nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk. Kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség. Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre.

Szögezte Lekelemen Hunor, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormányt tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugene Tomák is tisztában van. A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomák kormánynak. Elmondta, hogy az RMDS nem fog a Tomák kabinet ellen szavazni, de amellett sem szólnak egyelőre érvek, hogy támogassa a parlamentben a beiktatását. Léteznek azonban azok a variánsok is, hogy az RMDS frakciói vagy nem vesznek részt a szavazáson, vagy pedig jelen lesznek, de nem szavaznak, mutatott rá. Kelemen Hunor elismerte, hogy mielőbb be kell iktatni a kormányt, de leszögezte, nem lehet csak azért megszavazni a Tomák kabinetet, hogy másnap már kihátráljanak mögüle a parlamenti pártok. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció a kormányprogram és a miniszterjelöltek teljes listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugene Tomák vezette kormányt. Nyilatkozta a frakció vezetője Rezván Kirica, a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetése után. A politikus elmondta, ismertették az általuk fontosnak és szükségesnek tartott intézkedéseket Eugene Tomákkal, aki arról biztosította őket, hogy a mai nap folyamán elkészül a kormányprogram végleges változata. Emellett várják a miniszterjelöltek teljes listáját, és ezek ismeretében határoznak majd arról, hogy bizalmat szavaznak-e a parlamentben Eugene Tomák kormányának. Rezván Kirisa szerint a vállalkozókat támogató azonnali hatályú intézkedéseket kérte Tomáktól, köztük az osztalékadó mérséklését, valamint a vendéglátásban alkalmazott áfakulcs csökkentését. Emellett tárgyaltak a katonai nyugdíjakról, a bíróságok ügyterheléséről, valamint az oktatással és a sporttal kapcsolatos témákról is. Nikos Ordán tegnap telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, António Costával, akivel közölte, hogy a galaci drónincidens is bele kell foglalni a júniusi EU csúcs következtetéseit összefoglaló dokumentumba. A Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő azt is szorgalmazta a Costával folytatott megbeszélésen, hogy a június 18-án és 19-én zajló ülés záró nyilatkozatában ismétítéjék el az Európai Unió tagországai ellen orosz légsértéseket. Ezeket az elfogadhatatlan taktikákat mindenképpen el kell ítélni, tette hozzá. Beszámolója szerint Nikos Ordán az EU új többéves pénzügyi keretéről is tárgyalt az Európai Tanács elnökével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a konkrét forráselosztásról, és fontos, hogy ez legyen kiegyensúlyozott és tartsa szem előtt Románia igényét, hangsúlyozta. Közvitára bocsátotta tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium a Roncsa utóprogram pályázati útmutatóját, jelentette be tegnap Diana Buzoianu. Az ügyvezető miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban, vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártották, írja az ECE Press. Az új előírás részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be, magyarázta Buzoianu. A tárca vezető szerint 10 napig lesz közvitán a rendelet tervezet, majd a jóváhagyását követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt, az új plug-in hibrid autók és az elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkucsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint

0: A Szol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Risztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Ti szomjaztok, mind? Jöjjetek vízért! Ézsaiás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval. Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit.

0: Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
1: Krédó hitépítő rovatunk következik Szecsődi Árpád szerkesztésében.
2: Krédó.
3: A megtartó hit műsora. Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol a romabeliekhez írt levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján: áhítatott mond Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Három bölcs című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele élet

életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket. Hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, istentiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni. Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy
szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten igéje az elmúlt percekben Ottenbergel Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írt levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse által. Műsorunk folytatásában a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Három bölcs című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Három bölcs, Anthony de Mello nyomán. A három bölcs, tudását gyarapítandó, ismét útra kelt. Alig lépték át a szomszédország határát, az első városban egy felhőkarcolót pillantottak meg. Elkezdték törni bölcs fejüket, vajon mi lehet ez az építmény? A kézenfekvő megoldást, oda menni, közelről szemügyre venni, bemenni és felderíteni az ismeretlent, azonnal elvetették. Az túl veszélyes lehet. Nem kizárható például, hogy az a hatalmas valami a levegőbe repül, ha közelednek hozzá. És akkor felrobbannának vele ők, a bölcsek is. Országuk pedig bölcsek nélkül maradna. Ezt még elképzelni is rossz. Sokkal okosabbnak tűnt közösen megegyezni egy magyarázatban. Annak természetesen olyan meggyőzőnek kell lennie, hogy minden további vizsgálatot feleslegessé tegyen. Különböző elméletekből indultak ki. A látottakat összevetették korábbi tapasztalataikkal. Végül rátaláltak az egyetlen lehetséges magyarázatra. Ilyen épületet csak óriások hozhattak létre. Ebből következik, hogy egy országot, melyben óriások működnek, jobb messze elkerülni. Ezért nyomban hazatértek, és beszámoltak népüknek és kormányzatuknak tapasztalataikról. Mindenki hitt nekik. Hiszen ők voltak a nemzet bölcsei. A szomszédországhoz fűződő minden kereskedelmi és kulturális kapcsolatot azonnali hatállyal megszüntetett a kormányzat. Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitoktatásában. Példabeszédek könyve 18. részének második verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Három bölcs című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Sok szeretettel köszöntöm az Ágnusz Rádió hallgatóit szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Antoni Gaudi katalán építész gondolatával köszöntöm Önöket, aki 1926-ban, június 10-én halt meg, vagyis pontosan 100 évvel ezelőtt. És így szól. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, hogy mivel várom Önöket a következő másfél órában. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk. Ezután Kukta rovatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor híreket mondok, utána felcsendül a jó hír. Ezután Credo hitépítő rovatunkkal folytatjuk. 7 óra 30 perckor ismét rövid híreket mondok, amit az aktuális összeállításunk követ. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velünk. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig hírösszefoglalónk következik.
0: Hírek.
2: Rádiónk hírei először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Rezván Kirice. A kijelölt kormányfő arról biztosított, hogy ma elkészül a kormányprogram végleges változata. Antonio Costával egyeztetett az államfő. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program költségvetését. Az előrejelzések szerint meleg, de felhős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna, a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél. Az Eugene Tomákkal folytatott tegnapi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt kormány főminiszterelnök jelöltjeinek 90%-át nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk. Kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség. Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre. Szögezte le Kelemen Hunor, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormány tartotta a legjobb megoldásnak. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció a kormányprogram és a miniszterjelöltek teljes

0: listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza a parlamentben az Eugene Tomák vezette kormányt. Nyilatkozta a frakció vezetője Rezván Kirica, a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetése után. A politikus elmondta, ismertették az általuk fontosnak és szükségesnek tartott intézkedéseket Eugene Tomákkal, aki arról biztosította őket, hogy a mai nap folyamán elkészül a kormányprogram végleges változata. Emellett várják a miniszterjelöltek teljes listáját, és ezek ismeretében határoznak majd arról, hogy bizalmat szavaznak-e a parlamentben Eugene Tomák kormányának. Rezván Kirica szerint a vállalkozókat támogató azonnali hatályú intézkedéseket kérte Tomáktól, köztük az osztalékadó mérséklését, valamint a vendéglátásban alkalmazott áfakulcs csökkentését. Emellett tárgyaltak a katonai nyugdíjakról, a bíróságok ügyterheléséről, valamint az oktatással és a sporttal kapcsolatos témákról is. Nikos Ordán tegnap telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, António Costával, akivel közölte, hogy a galaci drónincidens is bele kell foglalni a júniusi EU csúcs következtetéseit összefoglaló dokumentumba. A Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő azt is szorgalmazta a Costával folytatott megbeszélésen, hogy a június 18-án és 19-én zajló ülés záró nyilatkozatában ismétítéjék el az Európai Unió tagországai ellen orosz légsértéseket. Beszámolója szerint Nikos Ordán az EU új több éves pénzügyi keretéről is tárgyalt az Európai Tanács elnökével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a konkrét forráselosztásról, és fontos, hogy ez legyen kiegyensúlyozott, és tartsa szem előtt Románia igényét, hangsúlyozta. Közvitára bocsátotta tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium a Roncsa utóprogram pályázati útmutatóját, jelentette be tegnap Diana Buzoianu. Az ügyvezető miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban, vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártották, írja az Agile Press. Az új előírás részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be, magyarázta Buzoianu. A tárca vezető szerint 10 napig lesz közvitán a rendelet tervezet, majd a jóváhagyását követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre lehet számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Tárcsa Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Boldizsár Annával.
1: Ma június 10-ét írunk. Ez az év 161. szökő években a 162. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 204 nap van hátra. Következzenek most azok a fontosabb történelmi események, évfordulók, amelyek ehhez a naphoz kapcsolódnak.

1829-ben ezen a napon rendezték meg az első Oxford-Cambridge evező versenyt. 1898-ban a spanyol-amerikai háborúban amerikai tengerészgyalogosok elfoglalták a Guantanamo-i öböl partvidékét és támaszpontként használták a kubai és puertorikai spanyol erők elleni hadművet.

1913-ban ezen a napon megalakult Tisza István II. Kormánya. 1943. június 10-én Bíró László szabadalmaztatta a golyóstollat.

1513-ban ezen a napon született harmadik Louis Montpensier herceg, francia hadvezér. 1625. június 10-én született Apáczai Csere János, erdélyi magyar filozófus, természettudós, pedagógus, szakíró, a hazai művelődés, tudományosság és nevelésügy úttörője, aki közszolgáló tevékenységében harmóniát teremtett erdélyi magyar, európai és egyetemes emberi értékek között. 1819-ben ezen a napon született Gustave Courbet, francia festőművész.

1880-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Kafka Margit, magyar író, költő. Ady Endre a nagyon nagy íróasszonynak nevezte a magyar irodalom egyik legjelentősebb női íróját, a Nyugat nemzedékének fontos tagját. Indulását nem csak Kis József és a hét íróköre befolyásolta, hanem saját vallomása szerint Szabolcska Mihály is. Apja főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult a szatmári irgalmas nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Visszatért Miskolcra, és a polgári leányiskolában tanított irodalmat és gazdaságtant. Tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is. 1919-ben megszületett Sós Ferenc, négyszeres világbajnok asztali teniszező.

1937-ben, június 10-én született Barjó Vilmos, olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok súlylökő. 1941-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Bágyoni Szabó István, magyar költő, prózaíró, műfordító, tanár. 1953-ban megszületett Csákányi Eszter, Jászai Mari díjas színésznő.

1190-ben ezen a napon hunyt el első Barbarossa Frigyes német-római császár. 1580-ban elhunyt Luis de Camoens portugál költő. 1836-ban elhunyt André-Marie Ampère, francia fizikus, az elektromágnesesség jelentős kutatója, az Ampère névadója.

1878-ban ezen a napon hunyt el Fogarasi János, magyar nyelvtudós. 1914. június 10-én hunyt el Lechner Ödön, magyar műépítész. 1926-ban ezen a napon hunyt el Antoni Gaudí, katalán építész. Korai épületeire jellemző a mór, majd a gótikus stílus, arab-perzsa, illetve francia neogótikus elemei, ám jellemzően az organikus építészet képviselője. Egyes szakírók ezt katalán modernizmusnak nevezik. Legtöbb művéhez ő maga készítette a belső építészeti munkákat, bútorokat, sőt míves csempéket is. Legismertebb épülete a Sagrada Familia templom. Ahogy még magát az organikus építészetet sem értette meg a 20. század, úgy ez a templom is a jövő temploma lesz. Ahogy maga Gaudí mondta, az anyag tisztán, a maga asztrális görbületeiben tárulkozik majd ki, s ekkor majd a világ végre megsejtheti a paradicsom alakzatait. Mottója: a könyveknél többet ér, ha közvetlenül a természetet tanulmányozzuk.

1976. június 10-én hunyt el. Adolf Zucker, producer, a Paramount Pictures filmvállalat alapítója, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, évfordulók, amelyek június 10-éhez kapcsolódtak. Kalendáriumunkat hallották.

0: Kalendáriumát lapoztuk fel Boltis Áronnával. Most pedig Kukta rovatunkba várom Önöket.
1: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
2: A fakanál kopogjon ne a szemünk.

mai kukta rovatunkban a csokis narancsos ízű muffin receptjét osztom meg önökkel. Nézzük, milyen hozzávalók is szükségesek, ha 12 darabot akarunk elkészíteni belőlük. 4 darab narancs, 1 darab tojás, 90 ml kókuszolaj, 100 g holland kakaópor, 100 g kristálycukor, 250 g finom liszt, 1 teáskanál sütőpor és 1 csipet só.

most lássuk, hogyan kell elkészíteni. A narancsos csokis muffin elkészítéséhez lereszeljük a narancsok héját, és egy keverőtálba dobjuk. Hozzáadunk a narancsok kifacsart levéből 250 ml-t, valamint a tojást, és kikeverjük. Ezután mehet bele az olvasztott kókuszolaj, a kakaópor és a cukor. Ezekkel is alaposan elkeverjük. Beleszitáljuk a lisztet, a sütőport, a sót és csomómentesre keverjük. A tésztát egyenletesen elosztjuk 12 darab kapszilival bélelt muffin formába, és 180 fokra előmelegített sütőben 22-24 perc alatt készre sütjük.

Most pedig lássuk újra, hogy 12 darabhoz milyen alapanyagok szükségesek a csokis narancsos ízű muffinhoz. 4 darab narancs, 1 darab tojás, 90 ml kókuszolaj, 100 g holland kakaópor, 100 g kristálycukor, 250 g finom liszt, 1 teáskanál sütőpor és 1 csipet só. Remélem tetszett a csokis narancs ízű muffin receptje a kedves hallgatóinknak. Ha esetleg már szeretnék elkészíteni, a streetkitchen.hu weboldalán elérhető a pontos recept. Jó sütést és jó étvágyat!

0: Kukta. Ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: A rovatunkkal holnap ugyanekkor jelentkezünk. Most pedig névnaposainkat köszöntjük fel.
3: Június 10-én Margit napját ünnepeljük. A Margit női név a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja. Jelentése gyöngy, a tenger leánya, a világosság gyermeke. Köszöntjük tehát Margit nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy akár egy fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, június 10-én. Isten éltesse sokáig őket. A következő dallal ünnepel.

0: Posainkat köszöntöttük fel, Charlie az légy a kivajtalával. Isten éltesse őket.
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazin műsor.
0: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatóinkat szerda reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következő percekben híreinket hallják, majd a jó hír csendül, amelyet Krédó hitépítő rovatunk követ. 7 óra 30 perckor rövid híreket sugárzunk, majd aktuális összeállításunkat hallhatják. Végül pedig áhítattal zárjuk a műsorunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk a következő egy órában. Most pedig híreink következnek.
2: Hírek.
0: Rádiónk hírei először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Rezván Kirice. A kijelölt kormányfő arról biztosított, hogy ma elkészül a kormányprogram végleges változata. Antonio Costával egyeztetett az államfő. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program költségvetését. Az előrejelzések szerint meleg, de felhős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna, a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél. Az Eugene Tomákkal folytatott tegnapi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt kormány főminiszterelnök jelöltjeinek 90%-át nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk. Kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség. Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre. Szögezte le Kelemen Hunor, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormány tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugene Tomák is tisztában van. A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomák kormánynak. Elmondta, hogy az RMDSZ nem fog a Tomák kabinet ellen szavazni, de amellett sem szólnak egyelőre érvek, hogy támogassa a parlamentben a beiktatását. Léteznek azonban azok a variánsok is, hogy az RMDSZ frakciói vagy nem vesznek részt a szavazáson, vagy pedig jelen lesznek, de nem szavaznak, mutatott rá. Kelemen Hunor elismerte, hogy mielőbb be kell iktatni a kormányt, de leszögezte, nem lehet csak azért megszavazni a Tomák kabinetet, hogy másnap már kihátráljanak mögüle a parlamenti pártok. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció a kormányprogram és a miniszterjelöltek teljes listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza a parlamentben az Eugene Tomák vezette kormányt. Nyilatkozta a frakció vezetője, Rezván Kirice, a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetése után. A politikus elmondta, ismertették az általuk fontosnak és szükségesnek tartott intézkedéseket Eugene Tomákkal, aki arról biztosította őket, hogy a mai nap folyamán elkészül a kormányprogram végleges változata. Emellett várják a miniszterjelöltek teljes listáját, és ezek ismeretében határoznak majd arról, hogy bizalmat szavaznak-e a parlamentben Eugene Tomák kormányának. Rezván Kirice szerint a vállalkozókat támogató azonnali hatályú intézkedéseket kérte Tomáktól, köztük az osztalékadó mérséklését, valamint a vendéglátásban alkalmazott ávakulcs csökkentését. Emellett tárgyaltak a katonai nyugdíjakról, a bíróságok ügyterheléséről, valamint az oktatással és a sporttal kapcsolatos témákról is.

0: Nikus Ordán tegnap telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, António Costával, akivel közölte, hogy a galaci drónincidens is bele kell foglalni a júniusi EU csúcs következtetéseit összefoglaló dokumentumba. A Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő azt is szorgalmazta a Costával folytatott megbeszélésen, hogy a június 18-án és 19-én zajló ülés záró nyilatkozatában ismétítéljék el az Európai Unió tagországai ellen orosz légsértéseket. Ezeket az elfogadhatatlan taktikákat mindenképpen el kell ítélni, tette hozzá. Beszámolója szerint Nikus Ordán az EU új többéves pénzügyi keretéről is tárgyalt az Európai Tanács elnökével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a konkrét forráselosztásról, és fontos, hogy ez legyen kiegyensúlyozott és tartsa szem előtt Románia igényét, hangsúlyozta. Közvitára bocsátotta tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium a Roncsa Utóprogram pályázati útmutatóját, jelentette be tegnap Diana Buzoianu. Az ügyvezető miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban, vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártották, írja az ECE Press. Az új előírás részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be, magyarázta Buzoianu. A tárca vezető szerint 10 napig lesz közvitán a rendelet tervezet, majd a jóváhagyását követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyag cellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt. Az új plug-in hibrid autók és az elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkucsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre lehet számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az ECE Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Risztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti szomjasztok, mind, jöjjetek vízért. Ézsajás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából 6. fejezet 35. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Most Krédó hitépítő rovatunk következik, Szecsődi Árpád kollégám már várja önöket.
6: Krédó.
7: A megtartó hit műsora.
8: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tart

Almából. Pál apostol a rómabeliekhez írt levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján: áhítatott mond Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Három bölcs című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek ígéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra és a lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Amen. Kedves hallgatók, testvéreim! Egy bölcs tanárom gyakran mondogatta a teológián, hogy azért van szükség lelkészekre, hogy ne legyen rájuk szükség. És persze humorosan mondhatnánk, hogy ha így viselkedünk, akkor nem is lesz, de az eredeti gondolat arról szól, hogy a lelki pásztorra, az egyházi vezetőkre különleges felelősség, teher és szerep hárul, de mégis azért, hogy kiteljesedhessünk, megerősödjünk és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk minnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket, hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, istentiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5, 25, 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül
a római birodalom keménységét is képes volt megtörni. Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van, azaz lelkünkben Isten élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten igéje az elmúlt percekben Ottenberger Balázs a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írt levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse által. Műsorunk folytatásában, a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Három bölcs című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Három bölcs, Anthony de Mello nyomán. A három bölcs, tudását gyarapítandó, ismét útra kelt. Alig lépték át a szomszédország határát, az első városban egy felhőkarcolót pillantottak meg. Elkezdték törni bölcs fejüket, vajon mi lehet ez az építmény? A kézenfekvő megoldást, oda menni, közelről szemügyre venni, bemenni és felderíteni az ismeretlent, azonnal elvetették. Az túl veszélyes lehet. Nem kizárható például, hogy az a hatalmas valami a levegőbe repül, ha közelednek hozzá. És akkor felrobbannának vele ők, a bölcsek is. Országuk pedig bölcsek nélkül maradna. Ezt még elképzelni is rossz. Sokkal okosabbnak tűnt közösen megegyezni egy magyarázatban. Annak természetesen olyan meggyőzőnek kell lennie, hogy minden további vizsgálatot feleslegessé tegyen. Különböző elméletekből indultak ki, a látottakat összevetették korábbi tapasztalataikkal, végül rátaláltak az egyetlen lehetséges magyarázatra. Ilyen épületet csak óriások hozhattak létre. Ebből következik, hogy egy országot, melyben óriások működnek, jobb messze elkerülni. Ezért nyomban hazatértek, és beszámoltak népüknek és kormányzatuknak tapasztalataikról. Mindenki hitt nekik. Hiszen ők voltak a nemzet bölcsei. A szomszédországhoz fűződő minden kereskedelmi és kulturális kapcsolatot azonnali hatállyal megszüntetett a kormányzat. Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitoktatásában. Példabeszédek könyve, 18. részének második verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Három bölcs című részt felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő rovatunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.

0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
1: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a most bekapcsolódó hallgatókat szerda reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A következőkben hír összefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a napáhítata. Most pedig rövid híreink következnek. Hírek. Rádiónk hírei először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Rezván Kirice. A kijelölt kormányfő arról biztosított, hogy ma elkészül a kormányprogram végleges változata. Antonio Costával egyeztetett az államfő. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program költségvetését. Az előrejelzések szerint meleg, de felhős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna, a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél. Az Eugene Tomákkal folytatott tegnapi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt kormány fő miniszterelnök jelöltjeinek 90%-át nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk. Kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség. Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre. Szögezte le Kelemen Hunor, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormány tartotta a legjobb megoldásnak. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció a kormányprogram és a miniszterjelöltek teljes listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugene Tomák vezette kormányt. Nyilatkozta a frakció vezetője Rezván Kirice, a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetése után. A politikus elmondta, ismertették az általuk fontosnak és szükségesnek tartott intézkedéseket Eugene Tomákkal, aki arról biztosította őket, hogy a mai nap folyamán elkészül a kormányprogram végleges változata. Emellett várják a miniszterjelöltek teljes listáját, és ezek ismeretében határoznak majd arról, hogy bizalmas szavaznak-e a parlamentben Eugene Tomák kormányának. Rezván Kirice szerint a vállalkozókat támogató azonnali hatályú intézkedéseket kérte Tomáktól, köztük az osztalékadó mérséklését, valamint a vendéglátásban alkalmazott áfakulcs csökkentését. Emellett tárgyaltak a katonai nyugdíjakról, a bíróságok ügyterheléséről, valamint az oktatással és a sporttal kapcsolatos témákról is.

0: Nikos Ordán tegnap telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, António Costával, akivel közölte, hogy a galaci drónincidens is bele kell foglalni a júniusi EU csúcs következtetéseit összefoglaló dokumentumba. A Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő azt is szorgalmazta a Costával folytatott megbeszélésen, hogy a június 18-án és 19-én zajló ülés záró nyilatkozatában ismét ítéljék el az Európai Unió tagországai ellen orosz légsértéseket. Beszámolója szerint Nikos Ordán az EU új több éves pénzügyi keretéről is tárgyalt az Európai Tanács elnökével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a konkrét forráselosztásról, és fontos, hogy ez legyen kiegyensúlyozott és tartsa szem előtt Románia igényét, hangsúlyozta. Közvitára bocsátotta tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium a Roncsa utóprogram pályázati útmutatóját, jelentette be tegnap Diana Buzoianu. Az ügyvezető miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsipark felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban, vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártották, írja az ECE Press. Az új előírás részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be, magyarázta Buzoianu. A tárca vezető szerint 10 napig lesz közvitán a rendelet tervezet, majd a jóváhagyását követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre lehet számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az ECE Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. A Hitmorzsák eheti adásának vendége Viski András író, dramaturg és egyetemi tanár volt, aki gyermekkori hitélményeiről és az élet meghatározó lelki örökségéről beszélt. Felidézte szüleit, akik megfogalmazása szerint életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, valamint a börtönből szabadult édesapjához fűződő különleges kapcsolatát is. A beszélgetésben arról is szó esett, hogy hogyan lehetne ma a fiatalok számára hitelesen és megszólító módon bemutatni a Szentírást. Viski András Pél Bátkincső kérdezte.
1: A Hitmorzsák eheti részében Viski András íróval beszélgettünk. Hogyan került kapcsolatba Istennel, mi az a legelső gyermekkori emléke, ami Istenhez kapcsolódik?
2: Nem tudok egy elkülönböző és látványos eseményt felemlegetni. Én ugyanis a legkisebb koromtól úgy nőttem fel, hogy Isten a mi családunknak a tagja, és mi magunk Isten családjának, Isten nagy-nagy családjának a tagjai vagyunk. Én egy megszólítható és hozzánk nagyon közel álló Istent ismertem meg, aki számon tart bennünket, és a maga nagyon különleges és nagyon sokszor játékos, örömteljes és humoros módján megszólít bennünket.
3: És ezt a hitet, ami már gyermekkorában is kialakult önben, hogyan hordozza felnőtt korában, vagy hogyan jeleníti meg a műveiben?
2: Felnőtt korában az embernek valamiképpen meg kell találnia a maga hitét, vagy meg kell találtatnia Isten által. Én is azok közé tartozom, akik meg vannak győződve afelől, hogy a hit az nem örökölhető, de ez tulajdonképpen nem is baj. Mindaz, amit kapunk a gyermekkorunkban, vagy neveltetésünk folyamán, az nagyon fontos lehet, de csak akkor, hogyha a személyes hit ajándékában részesülünk, hogyha személyes találkozásunk van Istennel, ha kimerészkedünk a saját damaszkuszi utunkra,

0: hogy megszólítson bennünket a megváltó, és felismerjük azt, hogy az ő gyermekének lenni, megváltásában részesülni, az egy teljes életet jelent a mi számunkra. Nekem azáltal vált különösen értékessé mindazt, amit a gyermekkoromban kaptam, és nagyon sok mindent kaptam, még akkor is, ha édesapámat csak 8 éves koromban ismertem meg, amikor kiengedték a börtönből. Nos, mindez a különleges és tüneményesen gazdag érték azáltal vált az életemnek a részévé, a gondolkodásomnak a részévé, sőt, hát a lélegzetem részévé, hogy az Istennel való személyes találkozásom is teljessé lett. Az én hitem nem hagyományhit, hanem élő hit, amiből az következik, hogy ennek a nézőpontjából tudom tisztelni a hagyományt, de az élő hit hiánya nélkül a hagyomány lenyomja és megfojtja az embert. Én inkább boldog szemekkel tekintek a saját hagyományomra.
1: Említette az édesapjával való kapcsolatát, amelyről műveiben is olvashatunk. Gondolom, itt a hitnek is nagy szerepe volt, a hitnek, hogy újra láthatja őt a börtönből való kiengedése után.
0: Mire apa visszajött a börtönből, én egy ilyen sokat látott, meglehetősen illúziómentes kiskamasz voltam. Többféleképpen meg is írtam ezt a Kitelepítés című regényemben, de a későbbi, tavaly megjelent Illegalisták című regényben is írok erről több alkalommal is tulajdonképpen, hiszen folyamatosan föl kell dolgoznom magas korom ellenére ezt az egészen különleges és az én személyemre szabott és a mi kapcsolatunkra szabott alakulását a dolgoknak. Édesapám egy rendkívül elmélyült, de ezen túlmenően nagyon művelt és felkészült, a bibliai nyelveket kiválóan ismerő, református lelkész volt, ige hirdetőnek ritka talentumokkal bírt. Én magam is gyermekként nagyon szerettem hallgatni az ige hirdetéseit, pedig hát ez ismerjük, a gyerekekettől inkább menekülnek, de ő olyan erővel, közvetlenséggel, tisztasággal és szeretettel tudta megszólítani a templomban lévő gyerekeket is, hogy az mélyen megmaradt a lelkemben. Fel tudok idézni olyan igehirdetéseket, amiket kiskamaszként hallottam tőle. Azok még most is élő módon megvannak bennem. Édesanyám is, édesapám is a hitnek egy valóságos, nem a szavakra korlátozó és korlátozott formáját mutatták nekünk. Ők az életükkel olvasták a Szentírást, és a Szentírás olvasta az életüket, és olyannyira közel voltak a mindennapi valósághoz, hogy ez nem csak ránk, a gyermekeire, hanem több nemzedékre is nagyon nagy hatást gyakorolt. Ennek a hitnek a kisugárzása az felmérhetetlenül nagy, és még mindig nagyon valóságosan érzékelhető.
1: Említette, hogy még ma is fel tud idézni olyan igéket, amiket az édesapjától hallott. Van-e esetleg egy, amit konkrétan ki tud emelni, ami akkor mondjuk egy mesének tűnt még gyerekként, fiatalként, de iránytűvé vált az életében, a munkásságában akár?
0: Emlékszem például arra, ahogyan Sámsonról prédikált, ő szeretett sorozatokban prédikálni, ez azt jelentette, hogy a teljes Bírák könyvét végig magyarázta, és ezek a tanításai, mint hogy össze voltak kapcsolódva egymással, történetszerűvé tették az ige hirdetéseit, és nagyon izgalmasakká váltak számunkra. A Sámson történetére például azért emlékszem, mert Sámsonról még mostanában sem hallok pozitív irányú prédikációkat. Sámsonra úgy tekintenek, mint egy elhunyt, illetőleg elbukott bírára, aki megtagadta az ő elhívását egy olyan történelmi korban, ami igazán nehéz volt Izrael számára, hiszen a filiszteusok uralma alatt éltek akkor meglehetősen hosszú évtizedeken át. Ő viszont úgy beszélt róla, mint napocskáról, ahogyan a neve jelentéséből fakad ez erről a hatalmas emberről úgy beszélt, mint akit a szülei becéztek, mint aki egy egészen különleges elhívást kell valahogy beteljesítenie azáltal, hogy erre a halálos házasságra szánja el magát Delillával, mert ebből lehet igazából felismerni és átélni annak a nagyságát, hogy Sámson, mint Krisztus előképe, ugyanazt tette meg, mint maga Krisztus, hogy szövetségre lép velünk, és számára, Krisztus számára ez egy halálos szövetség. De szerencsére, és ez a mi hitünknek a nagysága, ez mégsem halálos szövetség, mert a feltámadás beemel bennünket is a feltámadásnak az ajándékába és kegyelmébe. És ez a napocska, ez mélyen megmaradt az emlékezetemben, hiszen a nagy erős embert látjuk Sámsonba, aki széttépi az oroszlán például. Ha jól emlékszem, úgy van megírva, hogy mint egy kecsket gidát, úgy tette szét. De hát sok hasonló, mély, történetszerűen bemutatott bibliai helyek tudnék most felhozni, és ezek, amikor eszembe jutnak, akkor mindig meg tudják tölteni a szívemet és a lelkemet fényességgel, és tudnak erőt adni. Visszatér belém a remény, és el tudok kezdeni egy következő napot.
1: Ha becsukja a szemét és felidéz egy ilyen, mondjuk egy ige hirdetést, vagy akár egy vallásórát, amin gyermekkorában vett részt, és hogyha más érzékeire támaszkodik, mondjuk egy hang, illat, vagy egy érzés, akkor mit tudna felidézni?
0: Édesanyámnak egy híres tanítása volt, ez azóta sokszor visszahallom, mert én magam is megírtam, hiszen éppen felém fordulva tette azt meg, hogy mutatta, hogy hogyan nyomjam le az agyamat a szívembe, hogy a szívemen keresztül viszonyuljak inkább a világhoz, mint az agyamon keresztül, mert látta, hogy nagyon hajlamos vagyok mindent racionalizálni, már pedig az életünk kevés elemei racionálisak. Én nagyon sok mindent látok képekben, hangokat hallok, amikor a Szentírás egyes részeit olvasom magamnak csendességként, reggeli csendességként akár, és észrevétlenül a csöndes olvasás átcsap számomra hangos olvasássá, és ez rendszerint észrevétlenül történik. Amikor meg hangosan olvasom a Szentírást, akkor meg felismerem azt, hogy az én hangom az egy kicsinyke összegzés. Nagyon sokféle hangszint fel tudok ismerni benne, a szüleimet, a gyermekeimet, a szüleim szüleinek a hangját, akiket én soha nem ismertem, de érzem, hogy benne van a hangomban. Édesapám családja két ágon is, szinte az időben követhetetlen messzességekig református lelkészekből állt, és nagyon sokszor visszhangzik az ő hangjuk is az én hangomba. Amikor hangosan olvassuk a Szentírást, egyébként ezt azért is tesszük jól, ha hangosan olvassuk, mert már is belehelyezkedünk, benne érezzük magunkat egy nagyszerű közösségbe, ami átláthatatlan számunkra, de mégis valóságos érzések jelennek meg bennünk ezekkel a közösségekkel kapcsolatosan. De ha illatra gondolok, akkor igenis apám szentírása jut az eszemben. Az ugyanis bőrkötéses volt, nagyon elhasznált, gyönyörű tárgy, még most is megvan persze nekünk a családi archívumban, nagy szeretettel őrizzük. Az én első teljes szentírásom, azt azért szerettem meg hirtelen, mert Mindenféle nyomokat, érintés nyomokat lehet felfedezni rajta, többféle illatot, például kávéfoltok vannak rajta, bár én soha nem voltam nagy kávézó, még az sem biztos, hogy az én kávézásom került rá, de akkor viszont még izgalmasabb, ha valaki másé, mert átnyújthat. Valakinek, barátomnak, ismerősömnek, aki éppen a közelemben volt. Sőt, még az is látszik rajta, mintha későn vettem volna észre, hogy szemerkélő esőben olvasom a Szentírás szabad ég alatt. Meg vannak gyűrve a lapjai, és ez nagyon becses számomra ez a tárgy, mert a Szentírásnak, ha szerencsénk van, ilyennek kell lennie, magán kell hordoznia egy valóságos emberrel lefolytatott mély spirituális kapcsolatnak a nyomait.
1: Ha beülhetne az iskolapadba ma a tizenévesek közé, mit mondana nekik, miért érdemes figyelni vallásórán?
0: Biztos, hogy nem szavakkal kezdeném. Az ki van zárva, színházi ember vagyok. Tizenévesen nem a szavakkal közelítünk meg, főként ebben a kortárs kultúrában, amiben élünk, amelyik éppen kilépőben van a szavakból, és valami más irányt vett fel, a mozgóképek irányát vette fel. Nos, semmiképpen sem a szavak kezdeném, hanem jelenetekkel és szituációkkal, a Szentírás különböző történeteinek az eljátszásával, annak a felismerésével, hogy ezek a szereplők mi magunk vagyunk. Mi magunk lehettünk volna, de mi magunk is lehetünk. Akkor, amikor az ember ezt felismeri, egyébként felnőtt ember is, amikor ezt felismeri, újra játszván a jeleneteket, a dialógusokat, akkor megtörténhet valami nagyon mély megszólítottság. Ez az, amit a színházban igenis megtanulhatunk. Vannak doktoranduszaim, akik bibliodrámával foglalkoznak például, mert ez sokkal mélyebben megszólítja az emberi lelket. Én az evangéliumot, evangéliumokat töreményesen, izgalmasan, szépen, nagy fordulatokkal megírt írásműveknek látom. Tehát ott van az apostolok cselekedetei, tele van jobbnál jobb jelenetekkel, de ott van a Mózes második könyve, amit annyira-annyira szeretek, ez a kivonulás Egyiptomból. Mennyi elképesztő dolog történik Isten választott népével a pusztai vándorlás során, és mi más a mi életünk, mint a pusztai vándorlás, csak hajlamosak vagyunk megfeledkezni, hogy ezek a történetek tele vannak gyermekekkel. Azzal vannak tele, ahogyan a gyermekek bizalommal néznek a szüleikre, és vállalják, és csinálják a maguk játékos módján, sőt, a maguk szembenálló, vagy olykor erősen kritikus módján ezeket a napi szakaszokat Kánaánig, ami nagyon messze levőnek látszik lenni. Én a játék felől közelíteném meg a Szentírást, hiszen amikor Jézus azt mondja, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, ez azt is jelenti, hogy engedjétek hozzám jönni magatokból, önmagatokból a gyermekeket. Szabadítsátok fel a gyermeket önmagatokban. És akkor ez boldog és valóban élményszerű megismerését nyújtja a Szentírás hagyományának.
2: Viski András dramaturggal, íróval és egyetemi tanárral Pélbát Kincső beszélgetett. Most pedig a napáhítata csendül fel Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában.

A mai áhítat címe Kellemetlen látogatók. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a móly és a rozsda megemészti, és a tolvajok betörnek és ellopják. Máté evangéliuma 6. részének 19. verse. Ma Mary Nyman, Georgia államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. A konyhaszekrényből egy mólylepke repült ki. Biztosan vettem valamit, amiben mólypeték voltak, és eddig észrevétlenül fejlődtek és elszaporodtak. Teljesen kitakarítottam a szekrényt. Kidobtam a kekszet, a gabonapelyhet, a lisztet, a száraz tésztát. Ezek olyan élelmiszerek voltak, amelyeket vészhelyzetre tartalékoltam, és mind tönkrement. A kártevők eltüntetése a felhalmozott kincs elvesztésével járt, és hetekig tartó éber megfigyelést igényelt. Közben elgondolkodtam azon, hogy egy rossz szemlélet, szokás vagy viselkedés kicsiben és ártalmatlanul kezdődhet, de növekedhet és elterjedhet az élet fontos területeire is. Lehet, hogy nem veszük észre romboló hatásait, amíg valami számunkra értékes dolog, például a hírnevünk, a kapcsolataink, a munkánk, az egészségünk, vagy a keresztény tanúságtételünk meg nem sérül. Ha egy hozzáállás, szokás vagy viselkedésforma rögzül, nehéz megszabadulni tőle. Kérnünk kell Istent, hogy tisztítson meg minket, majd kerülnünk kell azokat a dolgokat, amelyek a korábbi rossz hozzáálláshoz, szokáshoz vagy viselkedéshez kapcsolódtak. Ha régi szokásainkat jó hozzáállással és szokásokkal helyettesítjük, mint például az együttérzés, a rendszeres áhítat és a szeretet cselekedetei, kincset biztosítunk magunknak a mennyben.

Imádkozzunk. Mennyei atyánk, segíts nekünk, hogy mennyei örök jutalmadat jobban értékeljük a földi kincseknél. Ámen. Ahol a kincsem van, ott lesz az én szívem is. Üzeni Mary Neumann, Georgia államban élő amerikai testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk erőért a rossz szokások megváltoztatásához.

áhítatát hallhatták Janicskó Mihály Noémi tolmácsolásában. Ezzel ébresztő reggeli műsorunk a végéhez ér. Adással legközelebb 12 órakor várja Önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.angdunsradio.ro honlapon. Elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, vagy írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Antoni Gaudi katalán építész gondolatával búcsúzom Önöktől, amely így szól. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem voltak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra.

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Rezván Kirice. A kijelölt kormányfő arról biztosított, hogy ma elkészül a kormányprogram végleges változata. Antonio Costával egyeztetett az államfő. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program költségvetését. Az előrejelzések szerint meleg, de felhős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna, a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél. Az Eugene Tomákkal folytatott tegnapi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt kormány főminiszterelnök jelöltjeinek 90%-át nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk. Kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség. Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre. Szögezte le Kelemen Hunor, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormány tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugene Tomák is tisztában van. A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomák kormánynak. Elmondta, hogy az RMDSZ nem fog a Tomák kabinet ellen szavazni, de amellett sem szólnak egyelőre érvek, hogy támogassa a parlamentben a beiktatását. Léteznek azonban azok a variánsok is, hogy az RMDSZ frakciói vagy nem vesznek részt a szavazáson, vagy pedig jelen lesznek, de nem szavaznak, mutatott rá. Kelemen Hunor elismerte, hogy mielőbb be kell iktatni a kormányt, de leszögezte, nem lehet csak azért megszavazni a Tomák kabinetet, hogy másnap már kihátráljanak mögüle a parlamenti pártok. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció a kormányprogram és a miniszterjelöltek teljes listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza a parlamentben az Eugene Tomák vezette kormányt. Nyilatkozta a frakció vezetője, Rezván Kirice, a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetése után. A politikus elmondta, ismertették az általuk fontosnak és szükségesnek tartott intézkedéseket Eugene Tomákkal, aki arról biztosította őket, hogy a mai nap folyamán elkészül a kormányprogram végleges változata. Emellett várják a miniszterjelöltek teljes listáját, és ezek ismeretében határoznak majd arról, hogy bizalmat szavaznak-e a parlamentben Eugene Tomák kormányának. Rezván Kirice szerint a vállalkozókat támogató azonnali hatályú intézkedéseket kérte Tomáktól, köztük az osztalékadó mérséklését, valamint a vendéglátásban alkalmazott ÁFA-kulcs csökkentését. Emellett tárgyaltak a katonai nyugdíjakról, a bíróságok ügyterheléséről, valamint az oktatással és a sporttal kapcsolatos témákról is. Nikos Ordán tegnap telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, António Costával, akivel közölte, hogy a galaci drónincidens is bele kell foglalni a júniusi EU csúcs következtetései.

0: Itt összefoglaló dokumentumba. A Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő azt is szorgalmazta a Kosztával folytatott megbeszélésen, hogy a június 18-án és 19-én zajló ülés záró nyilatkozatában ismétítéjék el az Európai Unió tagországai ellen orosz légsértéseket. Ezeket az elfogadhatatlan taktikákat mindenképpen el kell ítélni, tette hozzá. Beszámolója szerint Nikus Ordán az EU új többéves pénzügyi keretéről is tárgyalt az Európai Tanács elnökével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a konkrét forráselosztásról, és fontos, hogy ez legyen kiegyensúlyozott és tartsa szem előtt Románia igényét, hangsúlyozta. Közvitára bocsátotta tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium a Roncsa Utóprogram pályázati útmutatóját, jelentette be tegnap Diana Buzoianu. Az ügyvezető miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban, vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártották, írja az Ecel Press. Az új előírás részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be, magyarázta Buzoianu. A tárca vezető szerint 10 napig lesz közvitán a rendelet tervezet, majd a jóváhagyását követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt. Az új plug-in hibrid autók és az elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkucsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre lehet számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Tatja Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkes.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti szomjasztok, mind, jöjjetek vízért. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval. Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült.

0: összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozók Tisza Keresztúrban.
1: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
0: Fiatal teológusok konferenciája a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen.
2: Tavaly éven, amikor ugye az első pataki diskutát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretnénk valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt pataki dialógus, pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektorhelyettes úr javaslatára lett a pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is.
0: 11. Mér a világzenei csűrfesztivál.
3: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon, ilyen például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont a nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orchestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Pasalán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például a Nagy Csomor András és zenekara.
0: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Kárpátalja. A mai kihívásokkal teli időszakban különösen nagy jelentősége van azoknak az alkalmaknak, ahol a fiatalok közösségre találhatnak, megerősödhetnek hitükben, és megtapasztalhatják, hogy nincsenek egyedül. Ezt a célt szolgálta a Tisza Keresztúrban megrendezett pünkösdi ifjúsági találkozó is, amelyet a Tiborka, a Tisza Borzsa közi KRISZ alapszervezet szervezett. A programra számos településről érkeztek fiatalok, hogy együtt dicsőítsék Istent, közösen gondolkodjanak hitről, szolgálatról és jövőről, miközben új kapcsolatokkal és élményekkel gazdagodhatnak. Erről a Tiborka elnökével beszélgetünk, Gyurkó Teodórával. Miért tartottátok fontosnak, hogy szervezzetek egy ilyen pünkösdi ifjúsági találkozót Tisza Keresztúron?
1: 2025 végén tartottunk egy megbeszélést a Tiborka munkatársi csapatával, ahol megterveztük az idei 2026-os évet, és Sipos József lelkész ötlete volt az, hogy ragadjuk meg a pünköst hétfőt, és töltsük meg alkalommal, mivel nagyon fontos jelentőséggel bír a Szentlélek munkája a mi életünkbe, és szerettük volna, hogyha a fiatalok életében is ez nem csak egy átlagos hétfő lesz, valamint a jövőben szeretnénk ezt megszervezni rendhagyó módon minden héven pünköst hétfőn.
0: Találkozó témája ugye a lélektől megrészegedve volt. Mit jelent ez a kifejezés a mai fiatalok számára, és milyen üzenetet akartatok ezzel átadni a fiataloknak?
1: A pünkösdi ifjúsági találkozó témája a lélektől megrészegedve. Ez a cím a pünkösdi történetből született, ugyanis a tanítványok hirdették az Isten igét, és mindenki a saját nyelvén értette, ezért azt hitték, hogy a tanítványok édes bortól részegedtek meg. És az ige alapján azért választottuk ezt a címet, mert azt szerettük volna üzenni a fiataloknak, hogy nem mindegy, hogy mi az, ami betölti az életüket, mi az, amivel telve vannak, és mi az, ami úgymond megrészegíti őket.
0: Mennyire voltak nyitottak a kárpátaljai fiatalok egy ilyen lelki alkalomra? Kaptatok-e visszajelzéseket a résztvevőktől?
1: Alapvetően azt gondolom, hogy a kárpátaljai fiatalság nyitott a lelki alkalmakra. A KRISZ-nek 7 alapszervezete van, amelyből az egyik a Tiborka, és minden alapszervezetnek, valamint a KRISZ-nek is megvan a saját éves programterve. Ezeken az alkalmakon én azt látom, hogyha egy gyülekezetből több fiatal is érkezik, ők tudják motiválni egymást arra, hogy részt vegyenek az alkalmon, valamint épp ellenkezőleg visszatartani is tudják. Viszont hálásak vagyunk azért, hogy minden alkalmon vannak fiatalok, hálásak vagyunk azokért a munkatársakért, akik elkísérik, azokért a lelkészekért, akik elhozzák a fiatalokat, és hiszem, hogy ez mind az Isten munkája.
0: Miben más egy ilyen ifjúsági találkozó szerinted, mint egy hagyományos gyülekezeti alkalom? Hogyan képzelhetjük el, hogyan épült fel
1: Az esetek többségében pozitív visszajelzéseket kapunk a fiataloktól, azt, hogy jól érezték magukat az alkalmainkon, és hogy várják a következőt, viszont egy felgyorsult világban élünk, és nehezen tudnak hosszú időn keresztül egy bizonyos dologra koncentrálni, így a legtöbb pozitív visszajelzést azokra az alkalmakra kapjuk, amelyek vagy szabadtéren vannak megrendezve, vagy hosszú szabadidő áll rendelkezésükre, és tudnak egymással szabadon beszélgetni, játszani, ismerkedni, tehát sok interakció éri őket.
0: Te ugye moderátorként is jelen voltál, és a függőségekről beszélgettetek szakértőkkel, illetve olyan fiatallal, aki átélte és megtért. Miről szólt az alkalomnak ez a része?
1: Ahogyan azt előzőleg is említettem, talán egy hagyományos gyülekezeti alkalom során a fiatalok hamarabb elvesztik a koncentráló képességüket. Ettől még nem rossz egy gyülekezeti alkalom, csak a fiatalokat máshogy kell megközelíteni. Az alkalmunkon, a pünkösdi alkalmon dicsőítéssel kezdtünk, amely során a Nagyberegi Református Líceum együttese vezetett minket. Ezt egy kerekasztal beszélgetés követte, majd egy hosszabb kétórás szünet következett, amikor a fiatalok a mennyei falatok étkezde finomságait próbálhatták ki, amelyel egy jótékony célt támogattak, illetve a Kegyes Jótékonysági Alapítvány jó voltából lehetőségük volt kokártokat kipróbálni, és azt láttam, hogy nagyon élvezték. Ezt ismét dicsőítés követte, végül bizonyságtétel és evangelizációval fejeztük az alkalmat. Ez az alkalom egy példája volt annak, hogy az Úr csodása működik, és egyidejűleg szól fiataloknak, középkorúaknak és idősebbeknek. A tiszakeresztúri református gyülekezettel közös szervezésben valósult meg, így az alkalmon nem csak fiatalok, hanem a gyülekezet tagjai is részt vettek, és ez így együttesen lehetett egy áldott pünkösdi alkalom.
0: Milyen szerepe van a közösségnek abban, hogy a fiatalok megmaradjanak a hit útján szerinted?
1: A kerekasztal beszélgetés fő témája a függőségek volt. Barta Attila lelkész, Gogola István pszichológus, Hadar András diakónus és Tominec Mihály voltak a vendégeink, akikkel arra kerestük a választ, hogy mi az, ami valójában betölti az ember életét. Miért vágynak a fiatalok arra, hogy valami megrészegítse őket, hogyan alakulnak ki a függőségek az életükbe, és milyen érzéseket próbálnak ezáltal elnyomni magukban. Szó esett arról, hogy a probléma felismerése az életünkben az már egy lépés a gyógyulás útján. A beszélgetés résztvevői őszintén vallottak arról, hogy nekik milyen küzdelmeik vannak, vagy esetleg voltak, és sokat beszélgettünk arról, hogy mit tanít az Isten igéje erről, hogy ő nem korlátozni akarja az embert, hanem szabadságra vezetni, és többször is elhangzott az az ige, hogy minden szabad nekem, de nem minden használ. Végül minden résztvevő igyekezett tanácsot adni a fiataloknak, hogyha valaki már küzd függőséggel, akkor hogyan lehet elindulni a szabadulás felé, és a kerekasztal beszélgetés végén a fiataloknak volt lehetőségük névtelenül kérdéseket feltenni a vendégeknek.
0: A jelenlegi kárpátaljai helyzetben milyen kihívásokkal találkoznak a fiatalok, és ezekre milyen válaszokat adhat a keresztény közösség szerinted?
1: Egy fiatal életének egyik legfontosabb pillére az, hogy milyen emberekkel veszi körbe magát, ugyanis akik körülötted vannak, azok befolyásolnak téged akarva akaratlanul. A beszélgetés során is szó volt arról, hogy a szenvedélyektől való szabadulás egyik legfontosabb kérdése, hogy a közösséged, ahol vagy, előre visz vagy visszahúz. Hívő fiatalként szerintem szinte lehetetlen megmaradni a hit útján egy olyan közösség nélkül, aki bátorít, ha elcsüggettél, veled örül, ha sikereid vannak, de felemel, ha elestél, és akikkel egymás terheit hordozva erősek tudtok maradni az ördög csábításaival szemben.
0: Hogyan próbálja a Tiborka megszólítani azokat a fiatalokat, akik még nem kapcsolódnak gyülekezethez?
1: A fiataloknak kihívásaik mindig voltak, vannak és lesznek is, viszont szerintem egy keresztény közösségnek az a feladata, hogy megerősítse a fiataljainkat abba, hogy érdemes a keskeny úton járni, hogy Isten nem egy tiltó Isten, de vannak korlátok, viszont ezek a korlátok mind a mi javunkat szolgálják. Az a fiatal, aki elindul az Isten útján, mindig fog nehézségekkel találkozni, de az a kérdés, hogy ezekben a nehézségekben hogyan tudunk hűek maradni hozzá. Az alkalmainkat a közösségi média felületein hirdetjük, így semmi akadálya annak, hogy olyan fiatalok is részt vegyenek, akik talán az otthoni, saját gyülekezeti életükben nem annyira aktívak, viszont nagyon szeretnénk, ha ezeknek a fiataloknak a szívükben megszületne a vágy, hogy az otthoni ifjúbe is eljárjanak, vagy ahol nincs ifi, ott induljanak heti rendszerességgel ilyen alkalmak, ugyanis ahogy korábban említettem, szerintem lehetetlen megmaradni egy közösség nélkül, akik mindig melletted állnak, akkor is, hogyha egy valamilyen próbatételen mész keresztül, ami gyakran előfordul egy fiatal életébe.
0: Milyen további programokkal készültök a közeljövőben? Tudsz-e már erről valamit beszámolni a hallgatóknak?
1: A Krisznek Máramaros Ugocsa Egyházmegyében két alapszervezete van, az egyik a Tisza Borzsa Közi Krisz alapszervezet, azaz a Tiborka, és a Krisz Tisza Háti alapszervezete, és ez a két alapszervezet július 18-án Tiszabökényben szervez egy ifjúsági alkalmat, ahová szeretettel várjuk a fiatalokat, valamint augusztus 15-én a Krisz Túra kerül megrendezésre, aminek a szervezését a Tiborka munkatársi csapata vállalta. Ez egy olyan túra, ahol bizonyos megállók lesznek a túra folyamán, és ilyen lelki fröccsel készülünk a fiataloknak, úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy vegyenek részt rajta, majd fogjuk hirdetni a közösségi oldalainkon. A tavalyi évben is megszervezésre került, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk.
0: A végére pedig egy személyesebb kérdés, mit jelent számodra a hit? És ugye a dicsőítés is jelen volt, és van is az életedben, az mit ad neked?
1: Az én életemben a hitnek nagyon meghatározó szerepe van, egészen kicsi koromtól kezdve. Ez nem volt egy egyenes és egyszerű út. Nem jelenti azt, hogy nem voltak hullámvölgyek, mert a keresztény ember életében mindig vannak. Viszont az egyik kedvenc igém az Ézsaiás könyvének 40. részéből így szól. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Én ezt az erőt érzem, amit az Isten ad nekem, amikor meglankadok, amikor elfáradok, amikor aggodalmaskodok, mert hajlamos vagyok mindenen aggódni, viszont az Isten már többször bizonyította azt nekem, hogy tényleg a hajam szála sem görbülhet az ő tudta és akarata nélkül, és azért cserébe, hogy én hűséges vagyok hozzá, ő adja az ő erejét, adja az ő bölcsességét, és adja az ő békességét. Azt szokták mondani, hogy aki énekel, az kétszeresen imádkozik, és én ezt érzem, amikor dicsőítésben veszek részt, vagy csak dicsőítő dalokat hallgatok, azokon a dallamokon, a szövegeken, az énekeken keresztül valami különleges kapcsolódás jön létre az Istennel, ami engem nagyon megérint, és engem meg, hogy megint idézek a kedvenc énekemből, aminek az a szövege, hogy minden utamban hű voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel, míg élek, éneklem a te jóságodat. Én azt érzem, hogy az Isten mindez idáig hű volt hozzám, és hiszem, hogy a későbbiekben is hű lesz, és azt várja el tőlem, hogy minden erőmmel, minden talentumommal szolgáljam őt, énekeljem az ő jóságát, vigyem a jó hírét a fiatalok között és a körülöttem lévő emberek között, ami nem mindig egyszerű, de tudom, hogy az Isten megáldja az igyekezetét azoknak, akik őt szolgálják.
0: Az elmúlt percekben a Tiborka elnökével, Gyurkó Teodórával beszélgettünk.

0: Az anyaország. Második alkalommal rendezték meg a fiatal teológusok konferenciáját a Sárospataki Református Hittudományi Egyetemen. A rendezvény megnyitóján készült összeállításunk elején Sipos Vizaknai Ábel szervezőt, az egyetem szenior hallgatóját hallják a konferencia létrejöttéről. A riporter Bódis Attila.
1: Tavaly éven, amikor ugye az első pataki diskutát tartottuk, előtte egy nagyjából fél évvel kezdett el körvonalazódni, hogy az egyik kollégánkkal szeretnénk valami olyat csinálni, ami még nem volt itt Sárospatakon. Ugyan a név az már korábban már megszületett, hiszen volt, ha jól tudom, 2018-ban egy születi disputa, de a név az sok változáson ment át, volt pataki dialógus, pataki párbeszéd, és végül Nagy Károly Zsolt rektorhelyettes úr javaslatára lett a pataki disputa, hiszen ez mégiscsak egy olyan szókapcsolat, ami a legjobban kifejezi nem csak magát a konferenciának a lényegét, hanem a tárgyát is. Mi mindenképpen egy olyan párbeszédet, disputát szeretnénk kialakítani, ami nem csak a mostani teológusokat határozza meg, akik akár most itt tanulnak, vagy akár már doktori programban vesznek részt, hanem az a célunk és tervünk, hogy ez egy 5-10-15 éves távlatban is működő csapat alakulhasson ki, akikre ebben a szempontból nem csak lelki értelemben számíthatunk egymásra, hanem tudományos szempontból is, bármilyen disziplinából. Tehát így nincs is kimondottan tematikája se a tavalyi évinek és az ideinek sem, hanem olyan szegmensekből, aspektusokból próbáljuk megfogni a témákat, amiket különböző teológiák, vagy a teológiáknak, vagy hittudományi egyetemeknek a doktori iskolái fednek le, hogy egy friss képet kaphassunk arról, hogy hol tart egy mostani doktorandusz, akár vagy egy teológus, hiszen van több doktorandusz hallgató is, aki előadni fog, de van olyan, aki a szakdolgozatából, akár a TDK dolgozatából fog egy-egy szeletet bemutatni a hallgatóságnak.
2: Az előadókat a szervezők keresik meg, vagy esetleg jelentkeznek is, akiknek valamilyen módon már összeállt úgy a kutatási anyaguk, hogy előadható, és hát egy ilyen közegben, ahol gyakorlatilag hasonló szőrű diákok között lehet előadni, ez egy nagy bátorítás, vagy esetleg egy kis építő kritika is lehet.
1: Tavaly mindenképpen meghívásos alapon szerettük volna megcsinálni, ez így is történt. Szerettünk volna egy kemény magot kialakítani, akik közül igazából a tavalyi előadók közül igazából mindenki szinte itt van az idén, nem feltétlenül előadóként, van ilyen is. Küldtünk ki meghívót, felhívást a debreceni, illetve a budapesti doktori iskoláknak, de hívtunk is meg célzottan, akikről tudtuk, hogy mivel foglalkozik, tudtuk, hogy az olyan kvalitású téma is, hogy őt mindenképpen szeretnénk meghallgatni. Ugyanakkor ez az intézményünknek is lehet egy jó pont, ha lehet ilyen egyszerűen fogalmazni, hogy olyan diákok, olyan lelkipásztorok jönnek el, akik tényleg 1-2-3-4-5 éve végezték el a teológiát valamelyik intézményében az országnak, akik most itt Patakon gyűlnek össze, és a tervek szerint jövőre és az elkövetkezendőkbe is így megyünk előre.
2: Lehet konkrétan említeni, honnan érkeztek az előadók?
1: Érkeztek a budapesti doktoriskolából ketten, érkeznek egyébként a budapesti teológiáról, mint még aktív hallgató, a debreceni hittudományi egyetemről is érkezik egy személy, illetve van olyan, aki itt végzett Patakon, a doktori képzés előtt áll, tehát ez a terv, hogy doktori programban fog részt venni, így ő egy korábbi TDK dolgozatából hoz egy tovább gondolt változatot, úgyhogy nagyon széles a paletta.
2: Helyi erők is vannak?
1: Van helyi erő is, abból a szempontból, hogy itt végzett Patakon, tehát most aktív hallgató most nincsen, tavaly volt, idén sajnos ez nem jött össze, pedig tervünk volt.
2: Dr. Nagy Károly Zsolt, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem tudományos rektor helyettese, örvendetesnek nevezte, hogy hallgatóik egy komoly országos léptékű eseményt hoztak létre, ami reményeik szerint hagyományossá is válhat.
3: Egy egyetem tudományos rektor helyetteseként ezt nem lehet máshogy értékelni, csak kitörő örömmel és lelkesedéssel. Amikor tavaly először megkerestek a diákvezetők azzal, hogy lenne itt egy ötlet egy disputára, akkor nagy örömmel igyekeztünk támogatni őket, és nagyon örülök annak, hogy nem csak első pataki disputa van, hanem második is, és reméljük, hogy lesz harmadik és sokadik. Nem lehet elégszer hangsúlyozni azt a buborékba beszélő és monologizáló egyház és teológia világában, hogy a teológiát csak közösségben lehet művelni. A teológia művelése csak közösségi műfaj lehet, és nem lehet elégszer hangsúlyozni azt sem, hogy ezt a teológiai éveknek az elején, kezdetén kellene megtanulni, ebbe bele szocializálódni, és azt hiszem, hogy az, hogy van pataki disputa, az ennek egy kiváló alkalma lehet.
2: Az intézmény ad-e valami segítséget?
3: Hát a magunk részéről igyekszünk minden lehető segítséget megadni, de nyilván ez elsősorban a háttérnek a biztosítása, tehát anyagilag is támogatjuk meg. Szállást kapnak a érkező vendégek, az intézmény kommunikációs infrastruktúrája is a hallgatók rendelkezésére áll, ugyanakkor Én úgy vagyok vele, és örülök is annak, hogy nem kell helyettük ezt megszerveznünk, nem kell kivennünk a kezükből a szervezést, hanem nagyon felnőtt módon, érett módon tudják ezt a konferenciát hirdetni, szervezni, körültekintően csinálják. Úgyhogy abszolút öröm számunkra az, hogy ők ezt kézbe vették és intézik.
2: Sokszor beszéltünk már róla, hogy Sárospatak és a Hittudományi Egyetem is itt van az ország perifériáján, és mégis sikerül most egy félországos rendezvényezés, hogyha úgy tekintjük, ahonnan érkeztek, vagy érkeznek majd az előadók. Hogy mit jelent az egyébként ilyen stratégiai szempontból, hogy tud ilyen vonzó lenni mások számára maga az intézmény?
3: Az, hogy egy intézmény a periférián van, annak nagyon sok hátránya érezhető. Ugyanakkor van nagyon sok előnye is. Sárospatak mindig is olyan hely volt, az elmúlt évtizedekben is, mióta újraindult, ahol az egyházat érintő kérdésekről érdemi diskurzust lehetett folytatni, azért is, mert hogy távol voltunk azoktól a fülektől, akik miatt néha nem lehetett érdemi diskurzust folytatni. Patak ráadásul nyilván az ország nyugati felétől meglehetősen távol van, ugyanakkor vonzó hely is, és ezt igyekszünk ki is használni. Tehát az, hogy nem csak Magyarországról egyébként, hanem a Kárpát-medencéből hívnak és érkeznek erre a konferenciára is vendégeket, azt jelenti, hogy Patakot mi szeretnénk egy találkozási ponttá tenni, ahol a Kárpát-medence különböző területein élő református teológusok és a Magyar Református Egyház teológiai gondolkodásának különböző irányait képviselő teológusok találkozhatnak, jó környezetben, nyugodt körülmények között eszmét cserélhetnek, disputálhatnak, és talán egy kicsit egymásra is találhatnak.
2: Az előadók szívesen osztották meg kutatási eredményeiket, köztük volt Gér András László református lelkipásztor, zsinati tanácsos.
4: Az én témám a magyarországi református liturgia történetből néhány pillanat felvételt fogok megmutatni. Gyakorlatilag azt az ívet próbálom meg az előadásban ismertetni. Már 1609-ben fölvetődött, hogy egységes istentiszteleti rendtartás legyen minden magyar református egyházközségben. Nem árulok el nagy titkot, hogy ez soha nem valósult meg. Ezt fogjuk megnézni, hogy ennek milyen okai voltak. Erdélyben, Magyarországon, a magyarországi négy egyházkerületben 16-17-18-19. Században, aztán a 20. századi viharokban, és most a 21. században pedig milyen liturgia megújítási törekvések, irányzatok vannak, illetve hogy a Generális Konvent Liturgiai Bizottsága milyen javaslatot készített, amit élőben ki is próbáltunk a Generális Konvent 2026. plenáris ülésén, és ennek egy rövid elemzését kívánom a végén bemutatni, bizonyítva azt, hogy ezek a 20. századi liturgiai megújítási törekvések visszanyúlnak a kálvini reformáció alapelveihez, és mint tudjuk, a kálvini reformáció pedig az óegyház istentiszteleti alapelveit próbálta meg akkori korszerű köntösbe öltöztetni, úgyhogy ezeket a nagy íveket fogjuk körbejárni történelmi áttekintésképpen.
2: Az ön érdeklődését miért keltette fel ez a témakör?
4: Hát ugye egyrészt írtam egy szakdolgozatot, amelyik a liturgia történetről szólt, illetve én magam is részese voltam az elmúlt 10-12 évben számos olyan közegyházi eseménynek, ahol ezeket a liturgia megújítási 21. századi próbálkozásokat személyesen is átélhettük, és elkezdett érdekelni, hogy ez mire megy vissza, milyen alapelvekre, milyennek a történeti háttere, az egyes liturgiai megoldások, azok honnan erednek, mi van ennek a hátterében történelmileg, és hát elkezdtem időben visszafelé menni, és 1609-ig jutottam.
2: Hegedűs Csaba egy különleges kutatási témakörrel érkezett Sárospatakra a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről.
5: A szervezők felkértek engem, egy csillagpontos megmozdulás alkalmával találkoztunk, és beszélgetésbe keveredtünk, és akkor mondtam el nekik, hogy én igazából Hollandiában voltam a 2023-2024-es akadémiai évben, ahol az Azázél szót kutattam, ez a Bibliában a 3 Mózes 16-ban van benne, és csak ott található meg ez a szó a Bibliában, és ennek a szónak a kutatása azért is volt fontos, ugyanis ha megnézzük a revidált újfordítást, azt látjuk, hogy nincs lefordítva. Tehát transliterálva lett az eredeti héber szövegből, és ezt a tendenciát már egészen a korai bibliafordítók munkája kapcsán is látjuk, hogyha csak Károlit, illetve a Károlinak a csapatát, a Heltai Gáspárt, illetve az ő csapatát, illetve hogyha a Komáromi Csipkés György munkáját megnézzük, akkor azt látjuk, hogy senki nem foglalkozott a szónak a lefordításával, hanem transliterációval oldották meg a feladatot. Ebből fakadt maga az a felindulás részemről még 5 évvel ezelőtt, hogy akkor nézzünk komolyabban a szónak utána, és itthon a hazai terepen nem sikerült komolyabb leletet feltárni, és akkor innen jött az ötlet és az elhatározás, hogy akkor nézzük meg Hollandiában a Protestantse Theologische Universiteiten, Amsterdamban és Groningenben akkor még, hogy mit tudunk kezdeni ezzel a témával. És akkor ott találkoztam egy újszerű megközelítéssel, az összehasonlító nyelvészeti elemzéssel, amivel a szót egészen ugaritig sikerült visszafejteni.
2: Ez mit jelent pontosan ez az összehasonlító elemzés?
5: Ez az összehasonlító nyelvészeti elemzés, ez abból a felismerésből indul ki, hogy az izraelita vallás, illetve az izraelita kultusz az ókorban, az úgy néz ki a mi szemszögünkből, mint hogyha ez egy teljes mértékben önálló koncepciókat felvonultató vallás lenne. És rá kell jönni az embernek, amikor a környező népek, tehát az ókori közel-kelet népeinek a vallásos iratait nézi eredetiben, hogy itt vannak bizonyos átfedések. Ami nem azt jelenti, hogy itt úgymond koppintás történt, vagy kölcsönöztek, hanem egy közös kognitív háttérről beszélhetünk. Tehát lényegében egy kulturális közösségről beszélhetünk az ókorban a Levante térségében.
2: Lehet mondani valamit, mire jutott a vizsgálatok során, illetve a kutatás során?
5: A kutatásom során arra jutottam, hogy a legvalószínűbb etimológiája, tehát a szó értelmének, a visszafejtésének a legvalószínűbb megoldása, az ugaritban található a KTU 1.40 szövegében, ahol, hogyha magyarra akarnánk lefordítani, akkor úgy fordítanánk a szót, hogy a fogukat haragukban csikorgató istenségek. És ugye ez is része volt a kutatásnak, hogy rendben, hogy megtaláltuk ezt, viszont akkor hogyan jutott el ez az izraelita kultuszba, illetve gondolkodásba? Úgyhogy innen jött a felismerés, illetve a felfedezés, hogy feltehetően két különböző szöveg szerkesztődött össze ugye a papi iratcsoportban, és így került bele a szó, illetve a 3 Mózes 16 a Bibliába.
2: És az ön számára mit jelent, hogy hasonló kvalitású, kaliberű fiatalok között elmondhatja ennek a kutatásnak a menetét, eredményét, és egyáltalán itt ezt mit cserélhetnek több teológiai, bibliai témájú témakörről?
5: Nagyon sokat jelent abból a szempontból, hogy érdekes lesz majd látni azt, hogy hányadán is állunk a dolgoknak, illetve a tudomány terén, illetve mindenféleképpen reménységgel tölt el, hogy ahogyan itt beszélek a szervezőkkel, illetve majd szóba elegyedek a többi előadóval is, hogy mennyi energiát és munkát kell esetenként belefektetni abba, hogy Istennek az ő szent igéjét, illetve annak a mélyebb értelmeit feltárjuk, megnézzük, hogy mit jelentenek, illetve pont a disputának, a pataki disputának az apropója révén, hogy gyülekezeti szempontból hogyan tudjuk hasznosítani, úgymond apró pénzre váltani ezeket a felfedezéseinket, feltárásainkat, úgyhogy ez egy abszolút izgalomfaktorát adja összejövetelünknek.
0: Az elmúlt percekben a Fiatal Teológusok konferenciájáról készült összeállításunkat hallhatták. Erdély. Idén a 11. Méra Világzenei Csűrfesztivál július 30-a és augusztus 2-a között tárja ki ismét kapuit a zenekedvelők számára. A kalotaszegi hagyományok, a világzene és a közösségi élmények találkozásáról, az idei fellépőkről, újdonságokról és a fesztivál egyedi hangulatáról Varga Zoltán Lászlóval, a fesztivál egyik főszervezőjével beszélgettünk, a riporter Ungvári Szende.
6: Idén mikor lesz ismét hangos méra?
7: Idén a Méra Világzenei Csűrfesztiválnak a 11. kiadására július 30 és augusztus 2 között kerül sor. Ugyancsak csütörtöki napon indul a fesztivál a koncertekkel, és péntektől már kísérő programokkal is várjuk a fesztiválozókat.
6: A fesztivál évről évre fejlődik. Miben lesz más vagy új az idei kiadás?
7: Igazából a tavaly volt egy újítás a fesztivál kapcsán, egy új portával bővítettük a fesztivált, és ezt a portát tovább szeretnénk erősíteni, mert az volt a tapasztalat, hogy nagyon jól bevált, ez volt a romszínpad a Hangyatelekbe, ez a Mérai templomban szemben található porta, ahol napközben koncertek és különböző tematikákban beszélgetések voltak, és majd mikor a nagy színpadon a koncertek elkezdődtek, ez a porta zárt. és igazából ezt a portát szeretném tovább erősíteni, és az ennek kínálatot pedig úgy erősíteni, hogy a nap szinte minden pontjában, mikor a fesztivál megnyílik a közönségnek, akkor mindig koncertekkel, zenével és különböző programokkal tudjuk várni az érteződőket.
6: Idén milyen fellépőkre lehet számítani?
7: Vannak olyan fellépőink, akik visszatérőek, viszont vannak olyan nevek, akik először lesznek a fesztiválon. Én például a Trio Mandili, amit szerintem nagyon-nagyon sokan ismernek, viszont nagyon ismert név a Barcelona Gypsy Balkán Orkestra, akik idén újra visszatérnek a Mérai csűrszínpadra, de ilyen az Olá Gypsy Beats Magyarországról, a Paselán, aki az elmúlt években egyre többek lehet hallani róluk, ugyancsak Magyarországról először debutálnak a Mérai csűrszínpadon, de ilyen például Nagy Csomor András és zenekara, de sokan mások is megmutatkoznak a csűrszínpadon, például a Mérai Cifra Néptánc Együttes első ízbe fog egy nagy estés előadással a pénteki napon fellépni a fesztiválon, ami ugye egy olyan dedikált nap a fesztivál, ami a Kárpát-medencei autentikus népzenének szól.
6: Milyen szempontok alapján szokták kiválasztani az előadókat?
7: Általában mindig egy szabály érvényesül, a szervező kollégámmal, főszervező kollégámmal, Betlendi Andrással közösen választjuk ki mindig a zenekarokat, és egy szűrő van, rá kell bólintsunk az illető zenekarra, viszont lévén, hogy egy világzenei fesztiválról beszélünk, mindig szempont az, hogy olyan zenekarokat válogassunk, ami egy színes és teljes világzenei palettát kínál a fesztiválozóknak.
6: Mennyire nehéz ma Erdélyben kulturális, illetve zenei fesztivált szervezni?
7: Én azt gondolom, hogy mindig megvoltak a kihívások egy ilyen kulturális rendezvény kapcsán. Piaci alapon nem annyira fenntartható az mindezek a hatalmas nagy fesztiválokantól, vagy a Leslie Castle Fesztivál, de azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években az igény folyamatosan nő. Mármint amiről én most a mi fesztiválunkról beszélek, a látogatottság a fesztiválunknak az elmúlt 10 évben növekedett, szóval megvannak a maga kihívásai a fesztiválrendezésnek, de úgy gondolom egy hálás dolog, mert tényleg egy növekedésről beszélhetünk minden évben.
6: A fesztivál nem csak koncertekről szól, hanem igazából közösségi élményről is. Milyen programok erősítik ezt leginkább?
7: Hát egyrészt egy olyan fesztivál vagyunk, aki a családosokat is tárkarokkal várjuk, így péntek déltől már gyerekprogramokkal várjuk a csűrfiába a családosokat, de ezzel párhuzamosan számos beszélgetésre, kézműves foglalkozásra, zeneoktatás, táncoktatás, népdaloktatásra várjuk a fesztiválozókat, illetve filmeket is vetítünk, ami kapcsán beszélgetések is lesznek, illetve az idei év az a Kalos Zoltán születésének 100. évfordulója kapcsán köré is szerveződik. Lesz egy koncert is, amit ennek az évfordulónak dedikálunk, illetve terveink szerint egy fotókiállítás is.
6: Mennyire fontos cél a kalotaszegi hagyományok megőrzése maga a fesztiválon?
7: A fesztiválunk egykori, meg talán mostani jelmondata is, hogy a világnak megmutatni Kalotaszeget és Kalotaszegnek a világot. Minden este táncházzal várjuk a bulizni, mulatni vágyokat, és mi mindig előszeretettel építünk a helyi kultúrára, és az a célunk is, hogy a világnak a helyi kultúrát megmutassuk. Ilyen a pénteki napunk is például, amikor a Mérai Cifra Néptánc Együttes is, ahol kalotaszegi helyi gyermekek, fiatalok visznek színpadra egy teljes estés előadást. Szóval mi mindig kiemelt hangsúlyt fektetünk a helyi kultúrára, a kalotaszegi és mérai kultúrára egyaránt.
0: Az elmúlt percekben a Méra Világzenei Csűrfesztivál egyik szervezőjével, Varga Zoltán Lászlóval beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Rezván Kirice. A kijelölt kormányfő arról biztosított, hogy ma elkészül a kormányprogram végleges változata. Antonio Costával egyeztetett az államfő. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program költségvetését. Az előrejelzések szerint meleg, de felhős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna, a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél. Az Eugene Tomákkal folytatott tegnapi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt kormány fő miniszterelnök jelöltjeinek 90%-át nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk. Kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség. Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre. Szögezte le Kelemen Hunor, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormány tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugene Tomák is tisztában van. A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomák kormánynak. Elmondta, hogy az RMDSZ nem fog a Tomák kabinet ellen szavazni, de amellett sem szólnak egyelőre érvek, hogy támogassa a parlamentben a beiktatását. Léteznek azonban azok a variánsok is, hogy az RMDSZ frakciói vagy nem vesznek részt a szavazáson, vagy pedig jelen lesznek, de nem szavaznak. Mutatott rá. Kelemen Hunor elismerte, hogy mielőbb be kell iktatni a kormányt, de leszögezte, nem lehet csak azért megszavazni a Tomák kabinetet, hogy másnap már kihátráljanak mögüle a parlamenti pártok. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció a kormányprogram és a miniszterjelöltek teljes listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugene Tomák vezette kormányt. Nyilatkozta a frakció vezetője Rezván Kirice, a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetése után. A politikus elmondta, ismertették az általuk fontosnak és szükségesnek tartott intézkedéseket Eugene Tomákkal, aki arról biztosította őket, hogy a mai nap folyamán elkészül a kormányprogram végleges változata. Emellett várják a miniszterjelöltek teljes listáját, és ezek ismeretében határoznak majd arról, hogy bizalmat szavaznak-e a parlamentben Eugene Tomák kormányának. Rezván Kirice szerint a vállalkozókat támogató azonnali hatályú intézkedéseket kérte Tomáktól, köztük az osztalékadó mérséklését, valamint a vendéglátásban alkalmazott ávakulcs csökkentését. Emellett tárgyaltak a katonai nyugdíjakról, a bíróságok ügyterheléséről, valamint az oktatással és a sporttal kapcsolatos témákról is. Nikos Ordán tegnap telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával, akivel közölte, hogy a galaci drónincidens is bele kell foglalni a júniusi EU csúcs következtetéseit összefoglaló dokumentumba. A Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő azt is szorgalmazta a Costával folytatott megbeszélésen, hogy a június 18-án és 19-én zajló ülés záró nyilatkozatában ismét ítéljék el az Európai Unió tagországai ellen orosz légsértéseket. Ezeket az elfogadhatatlan taktikákat mindenképpen el kell ítélni, tette hozzá. Beszámolója szerint Nikos Ordán az EU új több éves pénzügyi keretéről is tárgyalt az Európai Tanács elnökével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a konkrét forráselosztásról, és fontos, hogy ez legyen kiegyensúlyozott és tartsa szem előtt Románia igényét, hangsúlyozta. Közvitára bocsátotta tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium a roncsautó program pályázati útmutatóját, jelentette be tegnap Diana Buzoyanu. Az ügyvezető miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsipark felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban, vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártották, írja az ECE Press. Az új előírás részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be, magyarázta Buzuyánu. A tárca vezető szerint 10 napig lesz közvitán a rendelet tervezet, majd a jóváhagyását követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt. Az új plug-in hibrid autók és az elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel. A hibrid autókét 12.000 lejjel. A belső égésű motorral felszerelt új gépkucsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre lehet számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, esőzésre nem kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Tárcsa Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Risztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti szomjaztok, mind? Jöjjetek vízért! Ézsaiás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózón állék zenével. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Amint a szarvas kívánkozik a forrás vizéhez, úgy kívánkozik lelkem te hozzád, Istenem. Szomjazza lelkem az erőt, élő Istent, mikor jutok oda, hogy Isten színe előtt megjelenjek. Éjjel-nappal könnyem a kenyerem, hiszen napról napra azt mondják nekem, hol van a te Istened. Kiöntöm lelkemet, és arra emlékezem, hogyan vonultam a csodás hajlék helyére, az Isten házához hangos ujjongással és hálaadással, az ünneplő sokasággal. Miért vagy szomorú lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet. Lelkem elcsüggedt bennem, azért rád gondolok a Jordán és Hermon földjéről, a Miszár hegyéről, örvény örvényt hívelő, amíg harsognak zuhatagjaid, mind áthaladnak rajtam árjaid és hullámaid. Nappal kegyességét küldi nekem az Úr,

s éjjel neki szól énekem. Imádkozom éltem Istenéhez. Ezt mondom Istennek, oltalmazóm, miért feledkeztél meg rólam? Miért kell szomorúan járnom kellnem, miközben sanyargat engem ellenségem? Amíg csontjaimat törve gyaláznak elnyomóim, és napról napra azt mondják nekem, hol van a te Istened? Miért vagy szomorú lelkem, miért háborogsz bennem? Bízzál Istenben, mert fogom még áldani őt, arcom üdvösségét, az én Istenemet. Ámen. 41. Zsoltár.

Áldás békesség minden kedves hallgatónknak. Önök az Ágnus Rádió keresztény élet című felekezetközi magazinját hallgatják. Köszönti önöket a szerkesztő Miklós György. Hamarosan John Bunyan állítatát hallhatják Mátyos Enikő tolmácsolásában, majd megismerhethetnek az ezen a héten ünnepelt szentekkel. Ezt követően Sándor Boglárka a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozatát tolmácsolja önöknek, majd műsorunkat egy Bruno Ferrero történettel zárjuk, melyhez kellemes szórakozást, jó vételt kívánok önöknek!

Mentsd meg a te életedet, hátra ne tekints. Mózes első könyve 19-17. Mennyi veszély fenyegeti azokat, akik nem gyorsan futnak, akik megelégednek azzal, hogy az utolsók között vannak. Vannak olyanok, akik azt hiszik, hogy ugyanúgy a mennybe jutnak, mint bárki más, de csak a leglustább és leglomhább keresztjének példáját követik. Úgy vélik, hogy a legeslegjobb, ha ezekkel együtt futnak. Közben elfelejtik, hogy a legutolsóknak van arra a legnagyobb esélyük, hogy a díjat elveszítsék. Tudjátok ugye, milyen sokba került a bolond szüzeknek, hogy túl későn érkeztek vissza. Akik készen valának, bemenének vele, tudni illik a vőlegénnyel, a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. És aztán következik ez a szó, később. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Máté 25:10-12. A lassú futók is ezt fogják majd hallani. Távozzatok tőlem, ti lusta keresztjének, hideg, közönyös hívek. Isten igéje olyan érthető szavakkal jövendöli meg a lusta hívek sorsát, hogy csodálatos, hogy azok mégis oly keveset törődnek vele. Hogyan bűnhődött Lót felesége lassú meneküléséért, amikor Szodomát elhagyta? Sóbálvánnyá változott. Mózes első könyve 19:26. Mit tapasztalt Ézsau, amikor sokára hozta a vadpecsenyét? Nem találta meg később a megbánás helyét, noha könyhullatással kereste azt az áldást. Zsidókhoz írott levél 12:16. Teljes szívünkből figyelmeztetünk téged, hogy mindazok, akik túl lassúak voltak, egyszer majd megátkozzák azt a napot, amelyen születtek.

Prágai Szent Ágnes szűz. Ünnepe június 8-án. Prágában született 1205-ben. Szülei első Otokár cseh király és Konstancia harmadik Béla magyar király leánya voltak. Második Frigyes császár házassági ajánlatát elutasította, mert elhatározta, hogy Krisztusnak szenteli magát. 1234-ben belépett a Klariszák prágai kolostorába. Asszizi Szent Klárával igen jó barátságban volt, levelet is váltottak egymással. Ágnes buzgolkodása folytán templom és kórház is épült. Az egykori nyomornegyedből karitatív központ lett. Nővértársainak idősebb nővére és lelki édesanyja, a szegényeknek és szűkölködőknek jótevője, torzsalkodó családtagjainak pedig békítője volt. Prágában halt meg 1282. március 2-án. Sírját 1930-ban tárták fel. II. János Pál pápa avatta szentté 1989. november 12-én.

Szent Efrém diakónus egyháztanító. Ünnepe június 9-én. Szent Efrém diakónus prédikációival az isteni vigasztalást igyekezett megmutatni az embereknek. Az Istentől jövő vigasztalás az igazi boldogság forrása. Jézus a hegyi beszédben arról beszél, hogy minden földi nehézség ellenére és mellett is boldogok lehetünk, ha Istenben bízva járjuk életünk útját. 306-ban született keresztény családból. Szerpapként hazájában és Edesszában működött, ahol teológiai iskolát alapított. Aszkétikus életet élt, nem szűnt meg prédikálni és könyveket írni kora tévedései ellen. 373-ban halt meg. A szolgálat szelleme erősödjék bennünk életpéldájából.

A következő percekben, kedves hallgatóink, Szent Efrém diakónus beszédeiből hallhatnak. Tudásod nappali fényével űzd el, Urunk, értelmünk éjj sötétjét, hogy megvilágosult értelmünk legyen szolgálatodra tisztaságunk megújításában. Napkeltével kezdődik a halandók munkaideje. Készíts, Urunk, szívünkben lakást magadnak arra a napra, amely nem ér véget. Add meg, hogy meglássuk magunkban a feltámadás életét, és semmi se vonja el lelkünket a benned való örömtől. Vésd belénk, Urunk, irántad való buzgolkodásunk által annak az örökké tartó napnak a jelét, amely nap nem napfelkeltével kezdődik. Szentségeidben naponként téged ölelünk át, és magunkba fogadunk. Tégy méltókká minket, hogy megtapasztaljuk magunkban a remélt feltámadást. Ezt a kincset testünkbe rejtjük el a kereszténység kegyelmével. Gazdagodjék e kincs szentségeid asztalánál. Add, hogy örvendjünk a te kegyelmedben. Mennyei asztalod emlékpacsorájában, a nekünk megfelelő módon részesüljünk, birtokoljuk azt majd valóságban az eljövendő megújuláskor. Hogy milyen földön túli szépségre vagyunk hivatva, segítse megértenünk a belső öröm és béke, amelyet már itt, e halandó életünkben ébreszt bennünk a te halhatatlan akaratod. Keresztre feszítésed, ó üdvözítőnk, a testi élet befejezése lett. Add, hogy keresztre feszítsük gondolkodásmódunkat a szellemi élet alakjában. A te feltámadásod, ó Jézus, adja meg a nagyszerűséget a mi szellemi emberségünknek, az üdvösség misztériumainak szemlélése szolgáljon tükörként annak felismerésére. A te isteni üdvrended, ó üdvözítőnk, a szellemi világ bemutatása, add, hogy szellemi emberként éljünk benne. Ne fozd meg, Urunk, lelki megvilágosodástól értelmünk világát, és szereteted melegét ne vondd el tőlünk. A testünkben rejlő halandóság a megromlás rémivel riaszt minket. Lelki szereteted kiáradása törölje ki szívünkből a halandósági hatalmát. Add, Urunk, hogy egyre jobban siessünk örök hazánk felé, és miként Mózes a hegy tetejéről, a te kinyilatkoztatásod szerint birtokba vegyük azt. Amen.

0: Szent Barnabás apostol, ünnepe június 11-én. Barnabás derékember volt, telve szent lélekkel és hittel, olvashatjuk a Szentírásban, az apostolok cselekedeteiben. Sok névtelen hithirdető viszi az örömhírt, ugyanakkor nélkülözhetetlen az egyház, a közösség képviselője. Barnabás az apostolok küldötte, aki erősíti és tovább viszi az örömhír hirdetését. A Jézusi küldetés örömének örülhetnénk ezekben a napokban, a papszentelésekben. Örüljünk tehát együtt az Úr kegyelmének működéséért. Barnabás szép jellemzést kap az apostolok cselekedeteiben. Derékember volt. Gondolkodjunk el. Vajon rólam elmondható? Én is hallom a Jézusi felszólítást. Menjetek és hirdessétek az Isten országát. Vajon merek-e nekivágni az ige hirdetésnek, a magam lehetőségei szerint, ahogy Barnabás apostol tette.
1: Krisztussal az Isten felé, a katolikus egyház szentjei.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia nyilatkozata. A Magyar Katolikus Püspökségi Konferencia a közelgő európai parlamenti választásokkal kapcsolatban nyilatkozatot adott ki, amelyben a június 13-án esedékes választáson való részvételre buzdít, és hangsúlyozza, június 13-án olyan küldötteket kell választanunk, akik a keresztény értékek érvényesülését akarják képviselni az Európai Unió törvényhozásában. A nyilatkozat teljes szövege így hangzik. 2004. május 1-én új időszak kezdődött országunk történelmében. Bár nem mindenki látta szükségesnek és jónak az Európai Unióhoz való csatlakozást, bízunk abban, hogy a jövő eloszlata téren minden kétséget és félelmet. Az Unió alapítóinak szándéka és a mi meggyőződésünk szerint egyedül a krisztusi hit és a keresztény értékrend képes olyan integráló erő lenni a közösség nemzetei között, amely tartóssá teszi ezt a szövetséget, és a tagországok minden polgárának gazdasági és lelki növekedését szolgálja. Ezért június 13-án olyan küldötteket kell választanunk, akik a keresztény értékek érvényesülését akarják képviselni az Európai Unió törvényhozásában. Erre kéri II. János Pál pápa is a keresztény politikusokat, és ezért fordult néhány nappal ezelőtt az Európai Unió tagországainak miniszterelnökeihez. A nemzeti és a közösségi jövő alakulása iránti felelősségünktől vezetve szavazatunkkal ki kell fejeznünk akaratunkat arra vonatkozóan, hogy milyen értékeken nyugvó társadalmat szeretnénk magunknak és a minket követő nemzedékeknek. Ez attól is függ, hogy bennünket, keresztényeket képviselni akaró politikusokat küldtünk-e az Európai Unió parlamentjébe. Ez csak akkor sikerülhet, ha mindnyájan részt veszünk a június 13-i választáson és a fent említett szempontok figyelembevételével lelkiismeretünk szerint szavazunk. Budapest 2004. június 2-a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia.

Ha még egyszer élhetnék. A napokban valaki megkérdezte, ha a halál után még egyszer visszatérhetnék, másként élném-e az életemet. Hirtelen azt válaszoltam, hogy nem. Később mégis elgondolkoztam, és ha életemet újrakezdhetném, kevesebbet beszélnék és többet hallgatnék. Azért, hogy a lakásom tapétája kifakult és a heverőm anyagai színét veszítette, nem gondolnék arra, hogy egyelőre nem hívok vendégeket. A nappaliban mernék száraz kenyeret enni, nem félve a morzsáktól, és nem izgatna a kandalló körüli rendetlenség sem. Türelemmel hallgatnám nagyapámat, amikor fiatal éveiről mesél. Nem követelném meg, hogy egy meleg nyári napon a kocsi ablaka fel legyen húzva, mert összeborzolódik a frizurám. Nem engedném, hogy a rózsaformájú gyertyám megolvadjon az egyik ablakban, hanem gyakrabban meggyújtanám. Gyermekeimmel gyakrabban leülnék a parkban játszani, és kevesebbet gondolnék a fű által okozott zöld foltokra. Tévézés közben kevesebbet nevetnék és könnyeznék, inkább figyelnék az élet nehézségeire. Férjemmel jobban megosztanám a felelősséget. A heveny rosszul létek esetén is lefeküdnék, nem gondolva arra, hogy nélkülem a hivatalban megáll a világ. Nem várnám, hogy állapotosságom 9 hónapja gyorsan elmúljon. Inkább örvendenék minden pillanatban, hisz a bennem fejlődő élet az egyetlen módja az Isten csodás tervével való együttműködésnek. Fiamnak, aki izzadtan érkezett haza a játékból, nem mondanám, elég volt, hagyd abba, mosakodjál meg, mert már kész a vacsora. Gyakrabban mondanám, szeretlek, és ritkábban nagyon sajnálom. De mindenek előtt, ha újból kezdhetnék mindent, minden percet tudatosan élnék meg. Addig figyelnék, míg tényleg meglátok mindent. Átélném, és nem engedném el soha.

Műsorunk végén megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Keresztény Élettel legközelebb holnap jelentkezünk. Addig is áldás békesség mindenkinek. A viszonthallásra Miklós Györgyöt hallották.

0: Hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Rezván Kirice. A kijelölt kormányfő arról biztosított, hogy ma elkészül a kormányprogram végleges változata. Antonio Costával egyeztetett az államfő. 100 millió lejjel emelnék a roncsautóprogram költségvetését. Az előrejelzések szerint meleg, de felhős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna, a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél. Az Eugene Tomákkal folytatott tegnapi kormányalakítási tárgyalások után az RMDSZ elnöke elmondta, hogy a kijelölt kormány fő miniszterelnök jelöltjeinek 90%-át nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk. Kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség. Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre. Szögezte le Kelemen Hunor, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormány tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugene Tomák is tisztában van. A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomák kormánynak. Elmondta, hogy az RMDSZ nem fog a Tomák kabinet ellen szavazni, de amellett sem szólnak egyelőre érvek, hogy támogassa a parlamentben a beiktatását. Léteznek azonban azok a variánsok is, hogy az RMDSZ frakciói vagy nem vesznek részt a szavazáson, vagy pedig jelen lesznek, de nem szavaznak. Mutatott rá. Kelemen Hunor elismerte, hogy mielőbb be kell iktatni a kormányt, de leszögezte, nem lehet csak azért megszavazni a Tomák kabinetet, hogy másnap már kihátráljanak mögüle a parlamenti pártok. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció a kormányprogram és a miniszterjelöltek teljes listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e a parlamentben az Eugene Tomák vezette kormányt. Nyilatkozta a frakció vezetője Rezván Kirice, a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetése után. A politikus elmondta, ismertették az általuk fontosnak és szükségesnek tartott intézkedéseket Eugene Tomákkal, aki arról biztosította őket, hogy a mai nap folyamán elkészül a kormányprogram végleges változata. Emellett várják a miniszterjelöltek teljes listáját, és ezek ismeretében határoznak majd arról, hogy bizalmat szavaznak-e a parlamentben Eugene Tomák kormányának. Rezván Kirice szerint a vállalkozókat támogató azonnali hatályú intézkedéseket kérte Tomáktól, köztük az osztalékadó mérséklését, valamint a vendéglátásban alkalmazott ÁFA-kulcs csökkentését. Emellett tárgyaltak a katonai nyugdíjakról, a bíróságok ügyterheléséről, valamint az oktatással és a sporttal kapcsolatos témákról is. Nikos Ordán tegnap telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával, akivel közölte, hogy a galaci drónincidens is bele kell foglalni a júniusi EU csúcs következtetéseit összefoglaló dokumentumba. A Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő azt is szorgalmazta a Costával folytatott megbeszélésen, hogy a június 18-án és 19-én zajló ülés záró nyilatkozatában ismét ítéljék el az Európai Unió tagországai ellen orosz légsértéseket. Ezeket az elfogadhatatlan taktikákat mindenképpen el kell ítélni, tette hozzá. Beszámolója szerint Nikos Ordán az EU új több éves pénzügyi keretéről is tárgyalt az Európai Tanács elnökével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a konkrét forráselosztásról, és fontos, hogy ez legyen kiegyensúlyozott és tartsa szem előtt Románia igényét, hangsúlyozta. Közvitára bocsátotta tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium a roncsautóprogram pályázati útmutatóját, jelentette be tegnap Diana Buzoianu. Az ügyvezető miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsipark felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban, vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártották, írja az ECE Press. Az új előírás részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be, magyarázta Buzo Jánu. A tárca vezető szerint 10 napig lesz közvitán a rendelet tervezet, majd a jóváhagyását követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyagcellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt. Az új plug-in hibrid autók és az elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égésű motorral felszerelt új gépkocsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre lehet számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, esőzésre nem kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Tárcsa Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Risztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti szomjaztok, mind? Jöjjetek vízért! Ézsaiás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval. Közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
8: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
7: Házalófazék.
8: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

0: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének a 31-től 39-ig terjedő versei alapján áhítatot mond Nagy József, a magyarországi Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően nemrég megújult az almásmálomi református templom, mai műsorunkban az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedünk, ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, aki a várkudui és az almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat,

Nagy József vagyok, a Nyíregyháza örökösföldi református egyházközség lelki pásztora. Isten áldása legyen ezen a mostani csendességünkön. Figyeljünk Isten igéjére és az ő üzenetére, amit a Római Levél 8. fejezetéből olvasok, a 31. verstől a 39. versig. Mit mondjunk tehát ezekre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket Krisztus szeretetétől? Nyomorúság vagy szorongattatás? Üldözés vagy éhezés vagy mezítelenség? Vagy veszedelem vagy fegyver? Amint megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhokat. De mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Amen. Hallottál már a kovalens kötésről? És különféle oldható és oldhatatlan kötésekről? És hallottál-e arról, hogy valaki fogadalmat tesz, hogy összeköti az életét egy másik emberrel? A munkahelyeden vajon milyen kötéssel vagy? Végleges a szerződésed? Vagy csak határozott idejű? Ez a világ, amiben élünk, tele van a kapcsolódás különféle formáival. Vannak nagyon tartós kötések, amikben az anyagok úgy olvadnak egymásba, hogy szétválaszthatatlanul egyek lesznek. Máskor meg éppen az a lényeg, hogy meghatározott időre legyen kapcsolat, de ha a szükség úgy hozza, lehessen feloldani a köteléket. Az ember Istennel való kapcsolata egy nagyon különleges kötelék. Isten úgy teremtett minket, hogy ez a kötelék nagyon szoros volt. Az édenkerti leírás még úgy mutatja be az ember és Isten kapcsolatát, hogy azt hihetnénk, ezt soha semmi nem fogja megrontani. De nagyon jól tudjuk, saját tapasztalatunkból is tudjuk, hogy ez sajnos nem így van. A bűn megrontotta azt, ami tökéletesen jónak indult, és kihatása lett ennek az egész kapcsolati hálónkra. Legyen szó családi kötelékekről, a munkához való viszonyunkról, az egyházzal vagy a politikával való érintkezésünkről, mindenre kihatása van ennek a kapcsolatromlásnak. Jézus Krisztusban viszont Isten valami olyat adott nekünk, ami egy egészen más minőséget képvisel, mint az addig megszokott. Krisztusban az Isten úgy jön közel az emberhez, hogy nem az emberi erőre bízza a kapcsolatnak, a kötésnek az erejét, hanem Krisztus végtelen erejére. És ez csodálatos módon biztonságossá teheti az életünket. Nem kell aggódnunk, hogy vajon mikor és mi fogja az életünket újra próbára tenni, elragadni az Isten közelségéből. Mert Krisztus ragadott meg, és ő tart karjaiban bennünket. Ez pedig azt jelenti, hogy a legerősebb kötelékben, a legbiztonságosabb kapcsolatban vagyunk, mert az ő keze még a halálnál, a kárhozatnál is erősebb maradt, és ma is az. Ne bíz magadban, de bíz bátran Jézus Krisztusban, és akkor senki és semmi nem tudja az életedet elválasztani őtőle. Ez pedig az örök életet jelenti számodra. Amen.
Urunk, köszönjük, hogy körbevesz két kezed, hogy hatalmas karod vezet. Köszönjük, hogy a tenyeredbe írtad fel a nevünket. Köszönjük, hogy biztonságban van az életünk. Tegyél minket is hűségessé, kérünk, veled és egymással való kapcsolatainkban, hogy ne sodorjon ide-oda az élet, hanem örök megmaradásunk legyen Krisztus Jézus által. Amen.

0: Isten üzenete után látogassunk el Almásmálomba, nemrég újult meg az almásmálomi református templom, mai műsorunkban az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedünk. Ebben lesz segítségünkre Lapohos Attila, aki a várkodói és az almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. Következzen a vele készített beszélgetés. Békesség Istentől, szeretettel köszöntelek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és eljöttél ide az Ágnus Rádió stúdiójába. Nyilván hát azért hívtalak, hogy egy kicsit ismerkedjünk két településsel és két településnek a gyülekezetével, az egyik Várkudú, és a másik, hát Almásmálom. És hát mit lehet tudni erről a két gyülekezetről?
1: Békesség Istentől köszöntelek, és köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és részemről a szerencsés, köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt lehetek. Hálás szívvel vagyok itt, főleg azért, mert a 30. szolgálati évemben lehetek, és a két gyülekezetről mielőtt beszélnék, hadd mondjam, mert 96 és 2000 között volt egy másik gyülekezet, még ahol kezdtem, Kékes, szintén a Mellyes völgyében, és nagyon kedves emlékek maradtak meg az első gyülekezetemről is, mindmáig tartjuk a kapcsolatot, és 2001. január 1-től meghívtak, és kaptam kinevezést Várkudúra. Na hát ez 25 évet eltöltöttem már itt a gyülekezetben, illetve 2017. július 1-én pedig megkértek Almásmálomba, hogy akkor a szolgálatot elvállaljam és betöltsem a megőrült lelkészi állást, mint helyettesítő lelkész. Úgyhogy 9 éve mindkét helyen, 25 éve Várkudón, illetve mielőtt Málomban szolgáltam, 6 évig még Viccébe is szolgáltam, mint beszolgáló.
0: Hát maradjunk Almásmálomnál.
1: Jó.
0: Mióta érlelődött a gyülekezetben a templom felújítás gondolata, és milyen konkrét események vagy állapotok tették sürgőssé a munkálatok elkezdését? Mert úgy tudom, hogy felújították a templomot most nemrég.
1: Pontosan. Mostani templom 1912 és 13 között épült. Nagyon nehéz volt akkor is megépíteni, és aztán a 113 év alatt, nagyjából 25 évente, szinte mintha időzítve lett volna, 25 évente voltak javítások. Az 50-es években, 77-ben, 2000-es évek elején, és most pedig eljött az idő, és megérett arra, hogy egy általános javításon essen túl. Ugyanis a palattető az több helyen megsérült, a vakolat máladozott, több helyen el is vált a faltól, a nyílászárok meggyengültek, a festés az lekopott, tehát már nagyon rossz állapotban volt. És a gyülekezet már jó ideje készült erre a templomújításra, még az előttem szolgáló lelkész ideje alatt, és akkor, amikor engem meghívtak, akkor már egyértelmű volt a szándék, és közölték is velem, hogy ha vállalom a szolgálatot, akkor tudjam, hogy templomjavításnak fogunk elébe nézni. De azt is elmondták nagyon kedvesen és nagyon őszintén, hogy tudják azt, hogy nekem nem esik nehezemre az építkezés, mert lényegében szinte minden gyülekezetből megfordultam, elég jelentős építkezések mentek végbe. És akkor azt mondtam, hogy tényleg nekem ez mindig örömöt jelent, mikor szépíthetjük, javíthatjuk, újíthatjuk az egyháznak az épületeit is, tehát az egyházközség tulajdonában levő épületeket, és mondtam, hogy szívesen elvállalom, és hogy erőm és lehetőségek szerint a Jóisten segítségével meglátjuk, hogy mit tudunk elvégezni. B-kategóriás műemléktemplomról van szó, tudnélik, és velem közölték, amikor elvállaltam a szolgálatot, hogy van egy dokumentáció a templomjavítás engedélyeztetésére, amire várjuk a jóváhagyást. Eltelt 1-2 év, és nagyon gyanús volt, hogy a jóváhagyás nem érkezik. és utólag derült ki, hogy sajnálatos módon egy olyan cég lett felkérve erre, akinek sem kapacitása, sem tárgyi tudása nem volt, hogy ezt elvégezze, ezt a tervezési munkálatot, és akkor mindent újra kellett kezdeni. Újra kezdtük a tervezést a szomszédbeli kolozsvári Moszfern céggel, vettük fel a kapcsolatot, akik nagyon kedvesek voltak, nagyon hatékonyak, hamar elkészítették nagyon minőségi szinten a terveket, és ők engedélyeztették is a templomot. Viszont mikor megkaptuk az engedélyt, az már 2021 márciusban volt, március 2, egész jól tudjuk, örventünk neki nagyon, viszont ebben az időben ránk tört a pandémia. Akkor templomainkat bezárták, de azért az élet nem állt meg, csak néhány hétig nem tartottunk istentiszteletet, aztán épp pünköskor megkezdtük előbb a templom előtti téren, majd lassan visszatértünk a templomba, tehát az élet folyt tovább, és a tervezések is. És néztük, a költségvetésünk a templom külső munkálataira 120 ezer euró volt. Nekünk pedig volt 20 ezer eurónk ekkor. Én ezért is nagyon hálás voltam, mert az első olyan gyülekezet, ahol nem minusszal vagy nullával vettem át az egyházkasszát, itt volt 20 ezer euró összegyűlve a templomépítési alapon, ha lehet így mondani, számlán. És viszont nagyon jól tudtuk, hogy ezzel nem kezdhetünk hozzá. Az akkori főtiszteletű püspök úrhoz fordultam, Kató Bélához, és elmondta, hogy sajnos lekéstünk a magyarországi úgymond nagy támogatási alapokról. Az a pénz elfogyott, azoknak ideje lejárt, de szintén ő mondta, hogy még megjelenik most, tudomása van róla, egy BGA pályázat, amit pályázzunk meg, mert ez jó lehetőség lehet, hisz a felső határ 15 millió forint. Megpályáztuk, amúgy Málomnak és Kudunak is megpályáztam mind a kettőnek, és hát tényleg isteni csoda volt, hogy mind a kettő nyertes volt, és mind a kettő maximális támogatásban részesült. Így már volt 15 millió forintunk. Közben a kultuszminisztériumhoz is leadtam támogatási kérelmet, onnan még kaptunk 100 ezer lejt, tehát nagyjából még 20 ezer eurót, szintén Málom is és Kudu is. De most akkor málomi templomjavítás kapcsán mondom, hogy így már megvolt nagyjából 85 ezer, ezzel hozzákezdhettünk. Hozzá is kezdtünk, Isten segítségével, és nagyjából másfél évig tartott a másfél-két év körül a kinti felújítás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy csak a palafedél, ami a templom testet fedi, azt is meg volt mondva, csak Ausztriából egy bizonyos eredeti eternit termékeket gyártó gyárból lehetett vásárolni szálcementes palát, csak az került 20 ezer euróba. Akkor újra kellett a templomtornyot javítani, bádoglemezt cserélni rajta, külső vakolás, csatornák, villámhárító, nyílászárok, minden, ami hozzátartozik. Hál' Istennek sikerült mindet kicserélni, feljavítani, és tényleg nagyon szép lett a templom külső. Viszont mikor meglett, akkor már nagyon erős volt a kontraszt a külső és a belső között. És valahol úgy menet közben megfogalmazódott, de hát megy ez nekünk. Hát miért csüggednénk, vagy miért ne folytatnánk? És akkor szinte ellenhang nélkül, vagy nem is szinte, hanem ellenvélemény nélkül egyértelmű volt a gyülekezetben, hogy folytatni akarjuk, és akkor folytattuk a belső munkálatokkal. Teljes belső felújítás következett, a teljes külső felújítás után, olyan értelemben, hogy tehát teljesen kiürítettük a templomot, a régi padlók tönkrementek, azokat is kihortuk, sőt a nyírkos talajból is ki kellett egy fél méternyit hordani, azt újra tölteni. A betonajzat, azt szigeteltük, hőszigetelés, vízszigetelés, masszív padlót tettünk rá, újra vakoltunk, újra festettük, és akkor jött egy egyházhang, és azt mondta, hogy de én új csillárokat szeretnék tervezni. Jó, ki is fizetem őket. Amúgy 5 hatalmas csilláról van szó, és 10 000 euró volt a költsége, csak zárójelben van. Elfogadtuk, megköszöntük. Jött egy másik egyházam, és azt mondta, én elvégzem a villanyszerelést. Akkor azt mondtuk, hogy hát van is sok olyan munka, amit közmunkával tudunk elvégezni. Például rengeteg földmunka, kihordás, behordás, kavics, egyebek, azt is elvég a padoknak az elvitele. a javítása, a festése, a felújítása, tehát rengeteg olyan munka, az árkok kiásása, a villámhárítónak, a csatornának, a csatornázás, akkor itt egy szerelő azt mondta, én össze tudom rakni ezeket, és akkor így elvégeztük a teljes belső felújítást is, és akkor valaki azt mondta, legyen új kihangosítás, az azt mondja, legyenek új terítők, és lényegében teljesen felújult a templom belső is, és ez az idén volt, közben tavaly össze már egyeztettük a háladó istentisztelet, a templom szentelés időpontját május 10-ére, és akkor, mikor templom kívül belül megvolt, azt mondták, de hát a templom tér, az nagyon nem illik ehhez a templomhoz. A járdák is már nagyon régiek, a korlátok, a támfalak már, van két támfal a templom előtt, omladoznak, ezeket is fel kéne újítani. És akkor viszont már fölmerült a kérdés, de miből, mert a templom belső munkálatait többnyire adalkozók és közmunkákból és adományokból végeztük, és a közös hozzáállással, de erre a kinti térre már tényleg nem volt pénz. És akkor hozott a presbiter meg határozatot, hogy kirovatal által történjék, és fejenként eldönthették, hogy 300, 500 vagy 0, mi az, amit kirovatalként még, miután több évig rengeteget adományoztak, hogy, és a közgyűlés, nagy büszkeségem, és mindenhol elmondom, 100%-osan az 500 lehet szavazta meg, de így meg összegyűlt az az összeg, hogy tehát teljesen új járdák épültek, gránitlappal lettek beborítva, új támfalak, új korlátok, és a templom külső is gyönyörűen megújult. És amikor a végén így számot vetettünk, és vonalat húztunk, ahogy mondani szokás, és összeszámoltuk, hogy majdnem 1000 közmunkát dolgozott a gyülekezet ez az 5 év alatt, hogy azoknak a munkáknak az értéke, amit a mi híveink, vagy faluból elszármazottak végeztek díjazás nélkül, vagy azok az adományok, mind a nyillázzárok, vagy csillárok, vagy egyebek, amiket szintén adakozásba kaptunk, akkor az összmunkálatoknak az értéke, ami megítélésünkben megközelíti a 300 000 eurót. És a büszkeségünk ebben a történetben az, hogy milyen erő lakozik bennünk a gyülekezeteinkben, hogyha közös akarat van, közös összefogás van, ha mindenki magáinak érzi azt, amit épp végzünk, ahogy Málomban megfogalmaztuk, és én is megfogalmazom, hogy a templom és mindaz, ami az egyház, az az almásmálom identitásnak a része. Tehát számukra épp olyan kedvesek az egyháznak az épületei, mint a saját házuk, és hogyha szép házakban laknak, akkor számukra az a természetes állapot, hogy az Isten háza is ugyanilyen szép legyen, és ennek a közös összefogásnak a része az a büszkeségünk, az a templom, amelyben tényleg csodálatosan érezzük magunkat, amit nagyon szerettünk, ami úgy gondoljuk nagyon szép lesz, ezúttal hívjuk is azokat, akik kíváncsiak, hogy jöjjenek, nézzék meg, és nagyon hálásak vagyunk a Jóistennek, hogy megsegített bennünket.
0: Miben különbözik a várkodói és az almásmálomi gyülekezet lelkisége, és hogyan tudja a lelkipásztorként megtalálni az egyensúlyt a két közösség igényei között?
1: Várkodó a főúton fekszik, város közelben, sőt, Betlennek a negyede. Ilyen értelemben már inkább felismerhetők, talán így nevezhetném a városias életformák, vagy megnyilvánulások. A fiataljaink nagy része Kolozsváron él, viszont ők már nem kapcsolódnak annyira a faluhoz és az egyházhoz. Ők már ritkábban jönnek haza. Egyháztagjaink ünnepekkor bármiban számíthatunk rájuk, de nem állandó ez a jelenlét. Almásmálomban a fiataljaink, ők is 90%-ban, szinte azt mondhatnám, egy-két kivétellel, Kolozsvár, megint csak Kolozsán élnek, tanulnak, dolgoznak. Saját ingatlanon is rendelkeznek itt sokan közülük, de számukra természetes állapot az, hogy minden hétvégén, kivétel nélkül minden hétvégén visszatérnek, hazatérnek a faluba, ők Kolozsvárra csak aludni jönnek, vagy dolgozni jönnek, vagy szinte ezt mondhatnám, vagy egy jobb megélhetési lehetőséget látnak ebbe, de számukra a közösségnek az alapja az mindig ott van. Tehát ez az egyik jelentős különbség. Ugyanakkor mondok egy különbséget, mondok egy közöst, és talán utána még mondok egy másik különbséget is. Mind a két gyülekezetben nagyon erős az egyházi identitás és a vallásos identitás, és fontos a közösség, és fontos az egyház, ennek tagjai legyenek és részei legyenek, csak másképp nyilvánul meg ez a két gyülekezetben. Másik Almásmálomban én azt látom, és úgy fogalmaztam meg magamnak lévén, hogy zsákfalu. A rokonsági, a vérségi kapcsolatok talán, most nem mondhatom azt, hogy erősebbek, de talán nagyobbak a rokonságok, talán kevesebb család alkotja olyan értelemben, hogy családnevek talán, és ők valahol kapcsolódnak. Egyik presbiter mondta, hát 30-valány unokatestvér vagyunk. Na most ez sok mindent elárul arról, hogy a közösségi szellem azért is tud annyira intenzív lenni, mert ők lényegében a gyülekezetbe is azt a rokonságot, vagy azt a családi kapcsolatot, vagy hangulatot élik meg, és viszik tovább, amit azon kívül is. És talán ez a másik olyan különbség. És az, hogy a zsákfalu, és nem annyira a város mellett, én úgy gondolom, itt is van egy olyan különbség, ami felfedezhető.
0: Hogyan ünnepelték meg a templom felújítását? Kik voltak jelen?
1: Csodálatos.
0: Hogyan készültek a gyülekezettel?
1: Csodálatos nap volt, hát nagyon készültünk és nagyon vártuk, és ebbe is meglátszott a gyülekezetnek az ereje. Azt mondjam el, hogy előző napokban 50-en voltak, akik tudták, hogy rengeteg dolog van még intézni, és jöttek, segítettek közmunkára, tehát naponta, ilyen, hogy 50-en, de az, hogy 10, az természetes volt szinte minden nap, és mindenki, amit lehetett, hozzátett. És ami hát ne gondolom, nem csak almásmálomi jellegzetesség, hogy minden elszármazottat hazahívtunk, és hazahívtak a családok, de nem csak hazahívtak és hívtunk, hanem haza is jöttek nagyon sokan, és elképzelhetetlen volt sokak számára, hogy ne legyenek jelen. Ugyanakkor barátok, nagycsaládok, ismerősök, tehát mintegy 5-600 lélek között voltunk együtt a szentelésen. Nagy öröm volt számunkra, hogy a főtiszteletű püspök úr, bár előtte valónapon Budapesten volt, és ott voltak teendői, de vállalta azt, hogy rögtön utána hazautazott, és másnap eljöhetett, és megtisztelt jelenlétével, és ő hirdette az igét elsőként a felújított templomba. Nagyon hálásak vagyunk, és ezúttal is köszönetet mondok neki. Jelen volt az Esperes úr, a főgondnok urak, megyei és kerületi, a polgármester, az ortodox egyház képviselői, a megyei Alispán, aki magyar, szintén megtisztelt bennünket, lelkész kollégák, elszármazottak, faluszülöttjei. Gyönyörű nap volt, és nagyon szép idő is volt, gyönyörű napsütéssel, tehát csodálatos volt részt venni az Isten tiszteleten, és csodálatos volt utána is együtt lenni, mert az én ötletem volt, és én azt tapasztaltam nagyon sok helyen, hasonló alkalmakkor, hogy vége van az Isten tiszteletnek, a gyülekezet, mindenki hazamegy, illetve a vendégek elmennek valahol és ebédelnek. Ami amúgy érthető dolog, mert akár anyagi lehetőségeket nézzük, akár logisztikát, hogy ez lehet már legtöbbek szerint ez a természetes módja. Én azt mondtam, hogy fordítva legyen, a helyiek legyenek jelen, aki csak akar, aki dolgozott évekig, illetve a vendégek is természetesen, akik bejelentkeznek, és akik részt akarnak venni, szívesen látottak, és akkor egy közös ünnepséget rendezzünk a helyi kultúrotthonban. Hát így összeírtuk, listákat készítettünk, felmérést készítettünk, amit nem lehet természetesen megsatszolni, vagy pontosan kiszámítani, de így összegyűlt olyan 330-350 szám, és akkor ennyire készültünk, és végül 330 körül voltunk együtt, és ünnepelt a falu, és ünnepeltek, akik hazajöttek, és ez is csodálatos volt, ez az együttlét, úgyhogy egész késő estig elhúzódott, és nagyon jó volt így együtt ünnepelni.
0: Befejezésképpen mi az, amit üzennél a hallgatóknak? Ugye az időnk az nagyon eltelt, lejárt, és hát gondoltam, hogy akkor esetleg most befejezésképpen biztos van valami a tarsolyodban, amit szívesen átadnál a minden hallgatónak.
1: Amit most fogok mondani, az tényleg nagyon mély belső meggyőződés, amit én 30 éve élek, hiszek és gyakorolok, és ami soha nem vallott csődöt. Megpróbálom röviden összefoglalni, de azzal kell kezdjem, hogy amikor Kékesre kerültem, a templomon kívül semmilyen más közösségi terre nem volt a gyülekezetnek, bár erre igény volt. A lelkészi konyhába tartottuk a presbiteri gyűléseket, a családonként a bibliaórákat, és akkor mondtam, kéne gyülekezeti ház. És azt mondták, igen, kéne. Mondtam, építsük meg. Na most tudni kell, hogy az akkori gyülekezet szinte 90%-ban, mintha az én nagyszüleim lehettek volna. Én 23 éves voltam, ők a legtöbben már ilyen nyugdíjasok, akik többnyire TS nyugdíjasok szerény jövedelmű. És akkor azt mondtam, de építsünk egyet. Mikor lesz, megkérdezték. Mondtam, egy éven belül. És ha néztek rám, hát fiatal, ész, bolondész, vagy látszik, hogy zöldfülű, mit tud ez. És azt mondták, de hogy legyen? És azt mondtam, fogjunk hozzá. Fogjunk hozzá, és a Jóisten megsegít. És én azóta is azt mondom, és 30 év tapasztalatával tudom igazolni, hogy fogjunk hozzá, és hogyha az, aminek mi hozzákezdünk, és hogyha ez a Jóisten dicsőségét szolgálja természetesen, illetve még van egy nagyon fontos tényező, úgy gondolom, hogyha a gyülekezet támogatását élvezi, tehát nem csak a lelkész, hanem közösen a gyülekezet, akkor én úgy gondolom, hogy lehetetlen, hogy a körülmények elő ne álljanak. Sokkal később találtam meg az igét, ami ez nekem vezérigém lett. Az 1 Kronika 28:20-ban olvassuk, légy bátor és erős, és kezdj hozzá, semmit se félj, és ne retteg, mert az Úristen, az én Istenem, veled lészen, téged el nem hagy, tőled el nem távozik, még nem elvégzed az Úr háza szolgálatának minden művét. És ma, amikor algoritmusokat keresünk, mikor titkokat keresünk, mikor örök igazságokat keresünk, én úgy gondolom, itt van előttünk, fogjunk hozzá. És akkor hadd mondjam el azt, hogy amikor Kékesen hozzákezdtünk, szinte semmi pénzünk nem volt. Tehát tényleg lehetetlenség volt. Mondjuk a közgazdasági egyetemeken épp azt tanítanák, hogy ne így kezdjünk hozzá bármihez, hogyha csak a világi szempontból nézzük. Néhány nap vagy hét elteltével jött valaki, egy szomszéd faluból, és azt mondták, hogy egy holland gyülekezetet gyűjtött egy betegnek egy veseműtétre. Sajnos meghalt, akinek gyűjtöttek, de maradt 10 000 márka, óriási pénz volt akkor. Szeretnének valami nemes célt támogatni. Van ilyen ötletetek? Fogadnátok a támogatást? Akkor azt mondtam, hát ilyen nincs, hogy ilyen egybeesések, vagy emberileg nem nevezhetjük véletlennek, vagy szerencsének, ez csak gondviselés lehet. És akkor azt mondtuk, természetesen már elő volt készítve, a terv volt ott a fejünkben, minden tetszett is nekik, egy kis egyeztetés után rögtön elfogadták, sőt, annyira tetszett, nem csak ezt a kezdeti tőkét adták, hanem további szállítmányokkal segítettek, aminek akkor szintén nagy értéke volt, és egy év múlva megvolt. Utána 2001-ben átköltöztem Várkudura, ahol nagyon rossz állapotban volt a lelkészi lakás, és akkor azt mondtuk, hogy ezt meg kell javítani. Kudaiak is nagyon szeretnek ünnepelni, nagyon szeretik a közösségi alkalmakat, élményeket, és azt mondták, jól van, de majd, ha meg lesz a lakás, akkor ennek is legyen egy ilyen ünnepies háttere, hívjuk meg a püspök urat, nevezzünk egy napot, mikor nagy falu ünnepség legyen, összekapcsolva lelkésziktatással, hősök tábláival, Sors Ferenc néhány püspökünknek emléktábla, egyebek, tartsunk egy ilyen nagy falu ünnepet. Jól van, én beleegyeztem, szintén zöldfülüként, eltelt néhány hónap, mi még neki se kezdtünk, már szinte 2001 nyarához közeledtünk, és 2001 novemberére már ki volt tűzve, mint az egészért való hálaadó istentisztelet, és úgy megmozdult a falu az utolsó néhány száz méterre, hogy végül utolsó pillanatra minden meglett. És Pap Géza püspök úr, Isten nyugtassa, amikor ment egy visszanézés, azt mondta, azért ott figyelj oda, miért vizes ott az a fal, ott van valami gond, valami átázás. Mondtam neki, a főtiszteletű püspök úr, a tegnap meszeltük le, ez november 24-én volt, ha jól emlékszem, és akkor így csendesen azt mondta, így akkor már érthető. És Almásmálomban is, de Kuduban még templomjavítások alkalmából, úgyhogy már szálló ige is lett, például Árkudon a gyülekezetben, akik már régebb óta tudnak, ismernek, azt mondták, mindig csak a kezdet a nehéz, amíg elhisszük, hogy sikerülni fog, amíg hozzákezdtünk. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok azért az építő munkáért, ami végbe ment itt az egyházkerületünkbe, és tényleg 400 templom körül van a felújítások. Természetesen most beszélhettünk volna, de talán külön alkalom lenne az, hogy a lelképítkezésekről és minden más belmissziós munkáról, de most ez volt a téma, erről beszéltünk, nem azt jelenti, hogy mi nem tudjuk, hogy mi az igazán fontos, és én magam is nem tudom, és azt tartom mindenek előtte célkitűzésnek, hogy a gyülekezetek lelki életének az ápolása, az épülése belsőleg, ez a legfontosabb. De most a téma az a külső adott volt, és a külső építkezésekről beszéltünk. Viszont én úgy gondolom, hogy ténylegesen, hogy 50 lélek, vagy 100 lélek, vagy 200, vagy 2000 lélek, hatalmas erő van bennünk akkor, hogyha mi egy irányba haladunk. És az életemből rengeteg példát tudnék még sorolni, amikor gyülekezettel elindultunk egy irányba, és nem azt néztük, hogy most megéri, vagy nem éri, vagy honnan, vagy miből, hanem hogy mit akarunk. És pillanatok alatt, tehát nem éveket kellett válni, pillanatok alatt mindig a külső körülmények, a munkatársak, azok, akik szimpatizáltak, akik érezték, hogy a talentumaikkal segíthetnek, és csodálatos dolgokról tudunk beszámolni, és úgy tudunk beszámolni, hogy hozzáteszünk rögtön, hogy mindeddig megsegített minket az Úr. És én hiszem, hogy ez így történik mindenhol, és ezért kívánom a lelkész kollégáimnak, társaimnak azt, hogy bátran előre, nem a külső körülményeket, a célra tekintve, előre nézve, és a gyülekezeti tagnak pedig kívánom azt, hogy tudjanak mindig olyan áldott munkatársak lenni, mint ahogy nekem is munkatársaim voltak. Most Almásmálomban először, előtte számos alkalommal Várkudó, majd Kékesen, vagy bárhol máshol, és tényleg csodálatos dolgok születnek így, és lehetünk tanúi annak, hogy a Jóisten milyen csodásan munkálkodik közöttünk.
0: Az elmúlt percekben az almásmálomi református egyházközséggel ismerkedtünk. Segítségünkre volt Lapuhus Attila, aki a várkudói és almásmálomi gyülekezetek lelkipásztora. Ennyi fért keresztény élet rovatunkba, megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

0: hírek.
1: Rádiónk hírei először címszavakban. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Rezván Kirice. A kijelölt kormányfő arról biztosított, hogy ma elkészül a kormányprogram végleges változata. Antonio Costával egyeztetett az államfő. 100 millió lejjel emelnék a roncsautó program költségvetését. Az előrejelzések szerint meleg, de felhős idő várható Kolozsváron. Most pedig következzenek a részletek. Kelemen Hunor szerint a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik, és egy politikailag kinevezett miniszterekből álló kormány előnyösebb lett volna, a kijelölt miniszterelnök által javasolt technokrata kabinetnél. Az Eugene Tomákkal folytatott tegnapi kormányalakítási tárgyalások után az RMDS elnöke elmondta, hogy a kijelölt kormány főminiszterelnök jelöltjeinek 90%-át nem ismeri, így nem tud érdemben nyilatkozni róluk. Kifejtette ugyanakkor, hogy a közvetítőkön keresztül történő kormányzás nem működik. Egy politikai miniszterelnök vezette politikai kormányra, esetleg egy technokrata kormányfő vezette politikai kormányra lenne szükség. Tetszik, nem tetszik, ez a parlamenti demokrácia. Ha elrugaszkodunk ettől a logikától, akkor nagyon hamar arra a következtetésre jutunk, hogy valójában nincs is szükségünk a parlamentre. Szögezte le Kelemen Hunor, hangsúlyozva, hogy ő kezdettől fogva a politikai miniszterelnök vezette politikai kormány tartotta a legjobb megoldásnak, és ezzel Eugene Tomák is tisztában van. A szövetségi elnök kifejtette azt is, hogy nem tud most elképzelni egy olyan parlamenti többséget, amely bizalmat szavazna a Tomák kormánynak. Elmondta, hogy az RMDS nem fog a Tomák kabinet ellen szavazni, de amellett sem szólnak egyelőre érvek, hogy támogassa a parlamentben a beiktatását. Léteznek azonban azok a variánsok is, hogy az RMDS frakciói vagy nem vesznek részt a szavazáson, vagy pedig jelen lesznek, de nem szavaznak, mutatott rá. Kelemen Hunor elismerte, hogy mielőbb be kell iktatni a kormányt, de leszögezte, nem lehet csak azért megszavazni a Tomák kabinetet, hogy másnap már kihátráljanak mögüle a parlamenti pártok. Az Egységben Romániáért parlamenti frakció a kormányprogram és a miniszterjelöltek teljes listájának ismeretében dönti el, hogy megszavazza-e parlamentben az Eugene Tomák vezette kormányt. Nyilatkozta a frakció vezetője Rezván Kirice, a kijelölt miniszterelnökkel folytatott tegnapi egyeztetése után. A politikus elmondta, ismertették az általuk fontosnak és szükségesnek tartott intézkedéseket Eugene Tomákkal, aki arról biztosította őket, hogy a mai nap folyamán elkészül a kormányprogram végleges változata. Emellett várják a miniszterjelöltek teljes listáját, és ezek ismeretében határoznak majd arról, hogy bizalmat szavaznak-e a parlamentben Eugene Tomák kormányának. Rezván Kirice szerint a vállalkozókat támogató azonnali hatályú intézkedéseket kérte Tomáktól, köztük az osztalékadó mérséklését, valamint a vendéglátásban alkalmazott áfakulcs csökkentését. Emellett tárgyaltak a katonai nyugdíjakról, a bíróságok ügyterheléséről, valamint az oktatással és a sporttal kapcsolatos témákról is. Nikos Ordán tegnap telefonon egyeztetett az Európai Tanács elnökével, Antonio Costával, akivel közölte, hogy a galaci drónincidens is bele kell foglalni a júniusi EU csúcs következtetéseit összefoglaló dokumentumba. A Facebook oldalán közzétett bejegyzés szerint az államfő azt is szorgalmazta a Costával folytatott megbeszélésen, hogy a június 18-án és 19-én zajló ülés záró nyilatkozatában ismétítéjék el az Európai Unió tagországai ellen orosz légsértéseket. Ezeket az elfogadhatatlan taktikákat mindenképpen el kell ítélni, tette hozzá. Beszámolója szerint Nikos Ordán az EU új több éves pénzügyi keretéről is tárgyalt az Európai Tanács elnökével. Hamarosan megkezdődnek a tárgyalások a konkrét forráselosztásról, és fontos, hogy ez legyen kiegyensúlyozott és tartsa szem előtt Románia igényét, hangsúlyozta. Közvitára bocsátotta tegnap a Környezetvédelmi Minisztérium a roncsautó program pályázati útmutatóját, jelentette be tegnap Diana Buzoianu. Az ügyvezető miniszter emlékeztetett, hogy a romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése a tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő. A támogatások összege nem változik tavalyhoz képest. Újdonság azonban, hogy csak olyan autók vásárlására igényelhető a támogatás, amelyeket az Európai Unió és az Európai Gazdasági Térség államaiban, vagy a Földközi-tengeri Paktumban résztvevő országokban gyártották, írja az ECE Press. Az új előírás részben környezetvédelmi megfontolásból, részben pedig az európai termelés ösztönzéséért vezették be, magyarázta Buzu Jánu. A tárca vezető szerint 10 napig lesz közvitán a rendelet tervezet, majd a jóváhagyását követően vélhetően júniusban elindíthatják a programot. Tavaly az új elektromos, illetve a hidrogén üzemanyag cellás autók vásárlására nyújtott támogatás összege 18.500 lej volt, az új plug-in hibrid autók és az elektromos motorok vásárlását 15.000 lejjel, a hibrid autókét 12.000 lejjel, a belső égési motorral felszerelt új gépkucsikét és motorkerékpárokét pedig 10.000 lejjel támogatta az állam. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valuta árfolyama szerint 1 euró 5 lej 23 bani, 1 amerikai dollár 4 lej 53 bani, 100 magyar forint pedig 1 lej 46 baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések értelmében Kolozsváron ma enyhén felhős időre lehet számítani, de az esernyőket otthon hagyhatjuk, esőzésre nem kell számítani. A nap csúcshőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 18 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez a Tárcsa Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Kronika.ro hírportálok értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a kolozsvári Risztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti szomjasztok, mind, jöjjetek vízért. Ézsajás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Romániában a szív- és érrendszeri betegségek okozzák a legtöbb elhalálozást. Nem minden szívbetegségnek vannak figyelmeztető tünetei. Vigyázz a szívedre! Élj egészségesen, és rendszeresen vizsgáltasd ki magad! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával. Az internet nem helyettesíti az orvost, csak általános egészségügyi információk beszerzésére használd a világhálót. Légy bölcs, ne higgy el mindent, amit olvasol és látsz. Egészségügyi problémáiddal csak orvoshoz fordulj. Vigyázz magadra, maradj tájékozott és élj biztonságosan. Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Reklám.
3: Gombolózzon állég zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor, és szerdán 13 óra 30 perckor.
4: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit június 10-én szerda déli magazin műsorunkban. Antoni Gaudí katalán építész gondolatával, aki pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én hunyt el. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Ez a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihályno Émi vagyok.

Most pedig nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat a következőkben, itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.hu honlapunkon sugárzott online műsorunkban. Hamarosan a mai áhítatot hallgatjuk meg, majd kalendáriumot lapozunk. Ezt követően a kárpátaljai gyűjtésről és segélyfolyamatról beszélgetünk Kis Tiborral, az Erdély Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával. Majd az ünnepelteket köszöntjük. 13 órakor hírekkel várjuk hallgatóinkat, rá negyed órára pedig mesekosár rovatunkkal a legkisebbek figyelmére is számítunk. Ma az Aranygaras című mesét mondjuk el. 13 óra 30 perctől vasárnapi zenélőköntös rovatunkat ismételjük meg, amelyet ezúttal is Nagy Ibolya szerkesztett. Ma a veszprémi születésű Auer Lipót világhírű hegedű művészt idézi fel a zenélőköntös. Királyok és uralkodók gyönyörködtek játékában, s az orosz cári udvar szóló hegedűseként alig 23 évesen lett a Szent Pétervári konzervatórium tanára. Ő alapozta meg a felülmúlhatatlannak tartott orosz hegedűiskolát, majd az 1917-es októberi forradalom után az Egyesült Államokban lett korának legkeresettebb és egyben a legdrágább hegedű tanára. 14 órakor majd hírekkel folytatjuk, mai versrovatunkban pedig Pilinszky János Panasz című verse hangzik el. 14 óra 20 perctől pedig Keresztjén élet felekezetközi műsorunkkal Szecsődi Árpád várja önöket rádió közelbe. Pataki Levente, Bogdándi református lelkipásztor áhítata után Gyökösi Endre, Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt olvassa fel rádiónk önkéntes munkatársa Fájsmit Mária. Erre számíthatnak tehát itt az Agnus Rádióban egészen 15 óráig. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Elérhetnek minket a 0264-44-1968-as telefonszámon, vagy írhatnak is az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. Személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Interjúinkat, műsorainkat újra hallgathatják Spotify csatornánkon, vagy SoundCloudon is. Műsorunkat pedig most kezdjük a nap áhítatával.

A mai áhítat címe Kellemetlen látogatók. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a móly és a rozsda megemészti, és a tolvajok betörnek és ellopják. Máté evangéliumom 6. részének 19. verse. Ma Mary Nyman, Georgia államban élő amerikai testvérünk gondolatait tolmácsolom. A konyhaszekrényből egy mólylepke repült ki. Biztosan vettem valamit, amiben mólypeték voltak, és eddig észrevétlenül fejlődtek és elszaporodtak. Teljesen kitakarítottam a szekrényt. Kidobtam a kekszet, a gabonapelyhet, a lisztet, a száraz tésztát. Ezek olyan élelmiszerek voltak, amelyeket vészhelyzetre tartalékoltam, és mind tönkre ment. A kártevők eltüntetése a felhalmozott kincs elvesztésével járt, és hetekig tartó éber megfigyelést igényelt. Közben elgondolkodtam azon, hogy egy rossz szemlélet, szokás vagy viselkedés kicsiben és ártalmatlanul kezdődhet, de növekedhet és elterjedhet az élet fontos területeire is. Lehet, hogy nem veszük észre romboló hatásait, amíg valami számunkra értékes dolog, például a hírnevünk, a kapcsolataink, a munkánk, az egészségünk, vagy a keresztény tanúságtételünk meg nem sérül. Ha egy hozzáállás, szokás vagy viselkedésforma rögzül, nehéz megszabadulni tőle. Kérnünk kell Istent, hogy tisztítson meg minket, majd kerülnünk kell azokat a dolgokat, amelyek a korábbi rossz hozzáálláshoz, szokáshoz vagy viselkedéshez kapcsolódtak. Ha régi szokásainkat jó hozzáállással és szokásokkal helyettesítjük, mint például az együttérzés, a rendszeres áhítat és a szeretet cselekedetei, kincset biztosítunk magunknak a mennyben.

Imádkozzunk. Mennyei atyánk, segíts nekünk, hogy mennyei örök jutalmadat jobban értékeljük a földi kincseknél. Ámen. Ahol a kincsem van, ott lesz az én szívem is. Üzeni Mary Neumann, Georgia államban élő amerikai testvérünk, akinek ma gondolatait tolmácsoltam. Ma imádkozzunk erőért a rossz szokások megváltoztatásához.

Ma június 10-ét írunk. Ez az év 161. szökő években a 162. napja a Gergely naptár szerint. Ebből az évből még 204 nap van hátra. Következzenek most azok a fontosabb történelmi események, évfordulók, amelyek ehhez a naphoz kapcsolódnak.

1829-ben ezen a napon rendezték meg az első Oxford-Cambridge evező versenyt. 1898-ban a spanyol-amerikai háborúban amerikai tengerészgyalogosok elfoglalták a Guantanamo-i öböl partvidékét és támaszpontként használták a kubai és puertorikai spanyol erők elleni hadművet.

1913-ban ezen a napon megalakult Tisza István II. Kormánya. 1943. június 10-én Bíró László szabadalmaztatta a golyóstollat.

1513-ban ezen a napon született harmadik Louis Montpensier herceg, francia hadvezér. 1625. június 10-én született Apáczai Csere János, erdélyi magyar filozófus, természettudós, pedagógus, szakíró, a hazai művelődés, tudományosság és nevelésügy úttörője, aki közszolgáló tevékenységében harmóniát teremtett erdélyi magyar, európai és egyetemes emberi értékek között. 1819-ben ezen a napon született Gustave Courbet, francia festőművész.

1880-ban ezen a napon látta meg a napvilágot Kafka Margit, magyar író, költő. Ady Endre a nagyon nagy íróasszonynak nevezte a magyar irodalom egyik legjelentősebb női íróját, a nyugat nemzedékének fontos tagját. Indulását nem csak Kis József és a hét íróköre befolyásolta, hanem saját vallomása szerint Szabolcska Mihály is. Apja főügyész volt, de korán meghalt, így a család szerény körülmények között élt. Ösztöndíjasként tanult a szatmári irgalmas nővérek tanítóképző zárdájában, ennek fejében egy évet tanított Miskolcon. Ezután Budapesten tanult tovább, és 1902-ben az Erzsébet leányiskolában polgári iskolai tanári oklevelet szerzett. Visszatért Miskolcra, és a polgári leányiskolában tanított irodalmat és gazdaságtant. Tanítványai imádták. Itt jelentek meg első írásai is, versek, novellák, és ekkoriban vált a Nyugat állandó munkatársává is.

1937-ben, június 10-én született Varjú Vilmos, olimpiai bronzérmes, kétszeres Európa-bajnok súlylökő. 1941-ben ezen a napon látta meg a napvilágot Bágyoni Szabó István, magyar költő, prózaíró, műfordító, tanár. 1953-ban megszületett Csákányi Eszter, Jászai Mari díjas színésznő.

1190-ben ezen a napon hunyt el első Barbarossa Frigyes német-római császár. 1580-ban elhunyt Luis de Camoens portugál költő. 1836-ban elhunyt André-Marie Ampère, francia fizikus, az elektromágnesesség jelentős kutatója, az Ampère névadója.

1878-ban ezen a napon hunyt el Fogarasi János, magyar nyelvtudós. 1914. június 10-én hunyt el Lechner Ödön, magyar műépítész. 1926-ban ezen a napon hunyt el Antoni Gaudí, katalán építész. Korai épületeire jellemző a mór, majd a gótikus stílus, arab perzsa, illetve francia neogótikus elemei, ám jellemzően az organikus építészet képviselője. Egyes szakírók ezt katalán modernizmusnak nevezik. Legtöbb művéhez ő maga készítette a belső építészeti munkákat, bútorokat, sőt míves csempéket is. Legismertebb épülete a Sagrada Familia templom. Ahogy még magát az organikus építészetet sem értette meg a 20. század, úgy ez a templom is a jövő temploma lesz. Ahogy maga Gaudí mondta, az anyag tisztán, a maga asztrális görbületeiben tárulkozik majd ki, s ekkor majd a világ végre megsejtheti a paradicsom alakzatait. Mottója: a könyveknél többet ér, ha közvetlenül a természetet tanulmányozzuk.

1976. június 10-én hunyt el. Adolf Zucker, producer, a Paramount Pictures filmvállalat alapítója, a hollywoodi filmgyártás egyik létrehozója. Ezek voltak azok a fontosabb történelmi események, évfordulók, amelyek június 10-éhez kapcsolódtak. Kalendáriumunkat hallották.

0: A Republik Együttes a Rózsák Vére című dalát hallgattuk az elmúlt percekben, előtte pedig a kalendáriumot Boldi Zsázeik Annával lapoztuk. Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdély Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljaiak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdély Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával. A riporter Pia Bátkincső.
1: Köszöntöm Kis Tibort, az Erdély Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosát. Májusban megérkezett Kárpátaljára a 22. segélyszállítmány. Az Erdély Református Egyházkerület még 2022. februárjában indította el ezt a gyűjtést. Milyen volt a kezdet?
2: Békesség Istentől köszöntöm a kedves hallgatókat. Május 18-án érkezett meg az utolsó szállítmányunk. 2022. februárjában már elkezdtük ezt az együttműködést. 2021-ben a világjárvány vége fele járván, akkor még nem tudtuk, hogy vége lesz, olyan anyagi megterhelések érték az egyházunkat is, mint amúgy bármilyen más szervezetet és egyéni családot is a világjárvány következtében, hogy az akkori igazgató tanács olyan összevonásokat eszközölt ki, amelyeknek az indítatása gazdasági volt, azaz, hogy pénz szabaduljon fel, és ilyen formán, amikor az akkori diakóniai missziói tanácsos nyugdíjba ment, nem alkalmazott újat az igazgató tanács, hanem Reám, aki addig a külügyi kapcsolatokért voltam felelős, Reám hárította azt a felelősséget, hogy átvegyem ezt a valamikor egykor két ügyosztályt. Sokan tudják a kedves hallgatók közül, hogy 2009-ben történt meg a Kárpát-medencei Magyar Református Egyház, azaz a Történelmi Magyar Református Egyházak Egyesülése. Azt már kevesebben tudhatják, hogy ennek az egyesülésnek az előmunkálatai már 2004-ben elkezdődtek, és 2004 óta jelen voltam ebben. Ez adta számomra azt a lehetőséget, hogy a 10 Kárpát-medencei Református Egyházkerület közül a kárpátaljaival is már 2004 óta kapcsolatban állok. Hát rendszeresen találkoztam a beregszászi lelkésszel, aki épp úgy, mint én, az operatív testület tagja volt, és rendszeresen találkozhattam a Kárpátaljai Református Egyház jelenlegi püspökével, Zán Fábián Sándor püspök úrral. És ezért már tudtuk, sejtettük, hogy valami történni fog. Nem ért egészen váratlanul az, hogy 2022. február 24-én Oroszország megtámadta Ukrajnát. Ez várható volt azok számára, akik benne éltek, és azok számára, akiket az ott élők részletesebben tájékoztattak a történésekről. Úgyhogy amikor a körlevelet, a gyűjtésre felszólító körlevelet megírtuk, akkor ennek már megvoltak azok az előzményei, amelyek lehetővé tették azt, hogy nem teljesen a nulláról indultunk.
1: Ezóta ugye 22 szállítmány érkezett oda Kárpátaljára. Ezek a szállítmányok miket tartalmaztak, mikre volt szükség, illetve ezek a támogatások milyen csoportokat érintenek?
2: A 22 szállítmány nem feltétlenül úgy kell elképzelni, hogy ez 22 teherautó, ami kiment, hanem 22 alkalommal tudtuk támogatni a kárpátaljai és a nem csak rászorulókat. Volt olyan eset is, hogy a nagyberegi iskola számára vásároltunk egy ingatlant, közvetlenül az iskolával szemközti telken, és ennek a célja az volt, hogy egy adott pillanatban az ukrán törvények nem engedték egy iskolának a működtetését, csak abban az esetben, hogyha rendelkezik bombabiztos menhellyel. És területük se volt, helyük se volt, ahova ezt felépítsék, és akkor abban egyeztünk meg, hogy Erdély megvásárolja, ismét hangsúlyozom, és ezt még sokszor fogom hangsúlyozni, a gyülekezeti tagjaink adományából megvásárolja azt a telket, ami számukra megfelelő volt, és a Magyar Református Szeretett Szolgálat meg segíteni fog a menhely felépítésében. Na, ilyen is volt, olyan is volt, bár ez is teherautó, hogy a volt kárpátaljai főgondnok Nagy Béla vezette diakóniai szolgálat, és az általa működtetett pékség elmondta nekünk, hogy kifogytak a konyhasóból. Elsősorban természetesen, mert mindig az volt az elvem, hogy pártoljuk a hazai ipart ebben a munkában is. Elsősorban Parajdhoz fordultunk, de Parajdon sajnos nem tudtak segíteni első alkalommal, amikor 10 tonnát vittünk. és átirányítottak Dézsaknára. Az első sószállítmányunk Dézsaknáról ment, és most a közelmúltban, amikor ismét sót kértek, felhívtam Parajdot, és még mielőtt a sajtóban megjelent volna ez a szomorú hír Parajddal kapcsolatosan, én már megtudtam, mert aznap öntötte el a víz a bányát. A parajdi kapcsolattartó személy azt mondta, hogy a parajdi sóbánya történelem. Úgyhogy megint Dézsaknához fordultunk, és ez alkalommal is 10 tonnát szerettünk volna vinni, de az a fuvarozó, akivel az első perctől kezdve együtt dolgozunk, azt mondta, hogy az autó amúgy is 20 tonnás, és a szállítási költség ugyanannyi. Akkor küldjünk annyit, amennyit el tud vinni az autó, és így lett ebből 20 tonna. A többi szállítmány, meg túlnyomó részt a Kárpátaljai Keresztény Diakóniai és Jótékonysági Szolgálat által működtetett otthoni beteg és idős gondozó szolgálat szükségleteit elégíti ki, többnyire felnőtt pelenkákból áll, különböző méretű felnőtt pelenkákból áll, nagyon jó minőségű pelenkák, Olaszországból hozza az a cég, sajnos nem mondhatom a nevét, de az ő érdemüket és az ő segítségüket is messze menően szeretném dicsérni, hangsúlyozni és kiemelni, mert ők is, úgy ahogy a fuvarozó is, teljesen önköltségi alapon biztosítják számunkra ezeket a szükségleteket. És akkor kiemelném, ez már nem reklám, mert egyházkerületünk vezetőségének egyik kiemelkedő világi személye, a segesvári gyógyszertárát, Veres Zsombor testvérünknek, aki mindig, amikor komolyabb orvosi műszerekre vagy orvosi kellékekre van szükség, akkor ő biztosítja ezt számunkra. Hát többnyire gyógyszerek, mosószerek, felnőtt pelenkák, lepedők, nedves törlőkendő, gumikesztyűk, eleinte vittünk vércukorszintmérő szerkentjüket, utána meg ezt rendszeresen kérik a tesztcsíkokat, amelyek szükségesek ahhoz, mert fogyóeszköz, hogy a vércukorszintet a betegeknél mérni tudják. Akkor egy esetben a kárpátaljai püspök úr indította el ezt a projektet, hogy felszerelje azokat a lelkipásztori hivatalokat egy ilyen áramszünetmentesítő berendezéssel. Mi is egy kétgyermekes lelkész családnak a parókiáját felszereltük ezzel. Mikor mondom, hogy mi, akkor megint gondolok az ügyosztályra és a gyülekezetünk tagjaira. Akkor áramfejlesztőket is vittünk, mert rengeteg áramszünet volt egy bizonyos időszakban. Ennek a hihetetlen nagy adakozásnak, amiről nem akarom elpaposkodni vagy eldramatizálni, de én mindig úgy érzem, hogy az özvegy asszonyaink két filléreből begyűlt adakozásnak az eredménye volt az, hogy 22 alkalommal az utolsó szállítmányunk 60 ezer lejbe került. Tehát ez egy óriási nagy összeg, hogyha egy magánember a saját zsebét nézi. És mégis erre képesek voltunk, amiatt, hogy gyülekezeti tagjaink összeálltak és adakoztak. És akkor itt köszönetet mondanék az egyházmegyéknek, mert a körlevelet az egyházmegyéknek küldjük ki, hogy továbbították a lelkipásztoroknak, és hogy a lelkipásztorok olyan hitelesen tudták átadni a gyülekezeti tagoknak, hogy az lett az eredmény, hogy a mai napig, általában mindig hónap végén kapom meg az egyenleget, de a mai napig szerintem már összegyűlt az 1 millió lejes összeg. Na de ezt fel is használtuk, és fogytán van, úgyhogy mi két szerényebb szállítmányra futja az erőnkből, és ez volt az indítéka annak, hogy újból meghirdettük ezt a gyűjtést, és én újból szeretném, hogyha ezt az egyházunk, mert erre én büszke vagyok, saját alapból tudná fedezni.
1: Amennyiben ön is részt vett ezeken az utakon, milyen tapasztalatokkal tért vissza így emberileg?
2: Ezeket a szállítmányokat teljesen hírverés nélkül, tehát a sajtó teljes mellőzésével bonyolítottuk le, mert a célunk a diszkrét és bibliai alapokon nyugvó segítségnyújtás volt, hogy elég, hogyha a titkon figyelő atyánk látja, hogy mit teszünk, nincs szükség itt hírverésre. Az egyik ok a teljes mellett az is volt, hogy nem tudhattam, és féltem is attól, hogy az ukrán titkos szolgálatok milyen mértékben okozhatnak esetleg ezeknek az embereknek, akik foglalkoznak a szállítmányok logisztikájával, olyan kellemetlenségeket, amitől meg szerettük volna óvni őket. Tehát a szállítmányokat elkísérni csak vagy kétszer tettem meg, de ennek nem volt sok értelme, mert elszállítottuk egy határmenti magyarországi kis település raktárába ezeket a dolgokat, és azokból a raktárokból apránként szállították át Ukrajnába az ezzel foglalkozó személyek, hát inkább csak egy szeméről beszélhetek, a nevét is elmondom, Badó Norbert, aki sokszor kockáztatta a kényszersorozás veszélyét, mert az embereket fogják meg az utcán, a férfi embereket és a hatköteles korú embereket, és hurcolják el kegyetlenül, könyörtelenül. Tehát ez a csodálatos ember sokszor ezt kockáztatva kicsi mikrobuszokkal átment a raktárba, és amennyi belefért, vitte át. Olyan helyzetben, és erre az idősebbeket nem kell emlékeztessük, hogy ott is a vámszervek különbözőek voltak, és amikor megfelelő személyek voltak a vámnál, akkor ezeket az átviteleket meg tudta ejteni. Sokszor voltam személyesen. Első alkalommal egy nemzetközi nagy egyház szervezett gyűlésén vettem részt. Ennek a címe az volt, hogy Ukrajna jövő konferencia. Ez Budapesten zajlott 2023-ban, ha jól emlékszem. Akkor közösen nem a teljes társaság, de néhányan átmentünk Kárpátaljára. Az volt az első, utána magánúton voltam többször is. Ennek a hozadéka az, hogy akiket eddig ismertünk online, azokkal most személyesen is megismertünk. Minden túlzás nélkül mondhatom, bár a szüleim mindig figyelmeztettek arra, hogy óvatosan kezeljem ezt a fogalmat, hogy barát. Na, azt szeretném mondani, hogy barátságok alakultak ki. És a személyes kapcsolat továbbra is a legfőbb alapja ennek az egész tevékenységnek, szinte napi szinten kapcsolatban állunk. És amit elmulasztottam a szállítmányok tartalmánál említeni, pedig nagyon fontos, mikor a nőszövetségi imakönyv megjelent, akkor feltettem a költői kérdést, hogy ilyesmire lenne szükség, meggondoltam, hogy ekkora nagy bajban, és éppen ekkora nagy bajban 4000 példányt kértek. Ifjúsági énekeskönyveket is vittünk, tehát ilyen tartalma is volt a szállítmányoknak. Ennek a segítségnyújtásnak van egy olyan vetülete is, hogy a napi szinten való kapcsolattartás egyesekkel, mert nyilván nem lehet mindenkivel, ennek van, és ez megint nagy szó, nem szeretnék visszaélni vele, de úgy érzem, van egy lelki gondozó jellege is. Nem adok nekik okos tanácsokat, nem mondom, mert nem tudhatom, hogy mit kell az adott helyzetben tenni, de nagyon fontosnak látom azt, és úgy veszem észre, hogy számukra is fontos, hogy valakinek ezeket elmondhatják. És alkalomattán el is sírják maguk. És tudják, hogy ezt megtehetik bizalmasan, mert olyan belsőséges emberi a kapcsolat.
1: Milyen kapcsolatban áll az egyházkerület, vagy az egyházkerületnek különböző részei az ottaniakkal? Például hogyan kapcsolódik az IKE, vagy a Válcs irányt hozzájuk?
2: Az IKE már korábban is kapcsolatban állt a KRISZ-szel, ami a Kárpátaljai Református Egyház Ifjúsági Szövetsége. Két évvel ezelőtt, amikor megrendezésre került a Válcs irány, már akkor is az IKE-nek volt ez a nagyon elismerésre méltó elképzelése és döntése, hogy egy autóbusznyi kárpátaljai fiatalt meghívott a Válcs irányra, már csupán azért is, hogy kiszakadjanak egy bizonyos ideig abból a számunkra elképzelhetetlenül nehéz és nyomasztó helyzetből, ami nem csak egy felnőttnek és egy idősnek, hanem egy ifjúnak, egy gyermeknek is rettenetes. Az itteni, úgymond szabadon élő erdélyi és nem csak erdélyi református fiatalokkal való együttlét során feltöltődhessenek, mint fiatalok ifjú energiával, és mint keresztények Isten lelkével. Akkor a diakonyai labból támogattuk ezt az utaztatást és ellátást, az IKE-nek 2026-ban terve egy 50 fős csoport megvendégelése. Ez megjelent, ennek a támogatási lehetősége, amennyiben meghallgatásra talál, de már hallom, hogy meghallgatásra talál bizonyos gyülekezetekben, hogy egyházunk tagjai segítsék hozzá ezeket a fiatalokat, hogy az idén is itt lehessenek és köztünk lehessenek.
1: És hogyan lehet becsatlakozni ebbe az egész segítő módszerbe?
2: Ez nehéz kérdés számomra, mert sokan úgy értelmezték, hogy 4 év, 3 hónap múltán hírértéke lett ennek a tevékenységnek. Úgy értelmezték, hogy azért kell most kilépjünk a köz elé, hogy fokozzuk az adományoknak az összegét. Az, hogy tájékoztatunk erről, ez természetes, de én annyira bízom benne, hogy van az egyháznak egy olyan tevékenysége is, ami lehet, hogy eddig nem volt annyira köztudott, de már 4 éve, 3 hónapja zajlik. Hát nem arról van szó, hogy most kérjünk pénzt, mert én bízom benne, hogy az egyházunk újból megnyitja, mert a szívét megnyitotta, és amikor a szívek megnyílnak, akkor bajban a zsebek is megnyílnak, és a szükségesből adakoztak. Én bízom benne, hogy ennek sikere lesz. Hogy hogyan lehet csatlakozni? Aki szeretne támogatást nyújtani ennek a munkának a továbbviteléhez, az megteheti online a honlapunkon megjelenő körlevélben feltüntetett bankszámlára, vagy megteheti, és általában faluhelyen ez volt eddig is a gyakorlat, hogy beviszi az illetékes lelkészi hivatalhoz, akkor a lelkészi hivatal felterjeszti az egyházmegyéhez, és akkor az egyházmegye összesíti, az megérkezik a kerületi bankszámlánkra.
1: Van valami kiegészíteni valója?
2: Mindig nem győzöm a hálámat kifejezni egyháztagjaink iránt, hogy ezt a munkát lehetővé tették. És mikor mondtam, hogy átvettem a diakoni nőgyosztályt, decemberben nevezett ki az igazgatótanács, februárban már elindítottuk ezt a körlevelet, nem csak erről a körlevéről volt szó. Például 2023-ban volt Szíriában az a földrengés, amely Aleppót is érintette. Akkor is körlevelet írtunk. 25 ezer eurót tudtunk küldeni ennek az aleppói egyházszervezetnek. És ez is önkéntes adomány. Körlevelet írtunk olyan esetekben is, amikor egy nagyon-nagyon költséges, például egy kisgyermeknek a franciaországi kezelése, nem mondom a nevét, hogy ne bántsam a családot. Hihetetlen adakozókedv mutatkozott az egyházunkban. Ebben látunk az egyházunk jövőjét. Nehéz idők jönnek, ki kell szakadnunk abból a függőségből, hogy mindig a mások adományait költjük el, és a mások adományai alapján tervezzük a jövőnket. Van erő az egyházunkban. És ez az erő ebben a 4 év, 3 hónapos szolgálatban is megmutatkozott, és hiszem azt, hogy folytatása is lesz, mert Kárpátalja számíthat ránk. És nem csak Kárpátalja. Köszönöm szépen!
0: Május 18-án megérkezett a 22. segélyszállítmány Kárpátaljára, amelyet az Erdély Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztálya finanszírozott a beérkező adományokból. Az egyházkerület még 2022. februárjában hirdette meg a gyűjtést, azóta töretlenül a kárpátaljak mellett állnak segítségükkel. A kezdetekről, illetve a segélyfolyamatról beszélgettünk Kis Tiborral, az Erdély Református Egyházkerület külügyi és diakóniai ügyosztályának előadó tanácsosával. A riporter Pilmát Kincső volt. A következő percekben pedig a nap ünnepeltjeit köszöntjük.
3: Június 10-én Margit napját ünnepeljük. A Margit női név a görög eredetű latin Margaréta név megmagyarosodott alakja. Jelentése gyöngy, a tenger leánya, a világosság gyermeke. Köszöntjük tehát Margit nevet viselő hallgatóinkat, és mindazokat, akik születésnapjuk alkalmából, vagy akár egy fontos eseményre emlékezve ünnepelnek ma, június 10-én. Isten éltesse sokáig őket. A következő dallal ünnepeltjeinket köszöntjük.

én értem, csak töredék lehet a vágyott egész helyén. Értem, én értem, a világon semmi nem.

szerető idő istenem. Újra az illat, a hely, a helyzet meg ostoba álmokba hajt. Lassan virrat, mire felébredsz, ígérem, elrejtek minden vihart.

Zorán mond, hogy mindig így lesz, majd című dalával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjét, Isten éltesse őket. Most pedig hallgassunk meg még néhány érdekességet a pontosan 100 évvel ezelőtt elhunyt Gaudiról. További érdekesség, hogy idén februárban felkerült a csúcsdísz a Sagrada Familia Krisztus tornyára, ezzel az építmény hivatalosan is a világ legmagasabb temploma lett. Struktúrája lassan végleges formát ölt, 100 évvel Antoni Gaudi halála után megvalósulni látszik a nagy álom, de nézzük, hogy mi vezetett idáig. A katalán építész élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetése, hogy megismertesse Istent az emberekkel. 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, amelyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudi úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk fel. Fiatal korában Gaudit életművésznek tartották. Az elegáns ruhák éttermek kedvelőjének, aki kedvelte a divatos társasági életet. Mindazonáltal nem házasodott meg, édesanyja és húga elvesztését követően árván maradt, beteges unokahúgával és hosszú életű édesapjával lakott együtt, így alkottak egy kis családot. Unokahúga halálától 1912-től egyedül élt. Hitének és művészi hivatásának elmélyülésével párhuzamosan szigorú rendszert alakított ki magának, mert vallotta, hogy semmilyen munka nem lehet sikeres áldozathozatal nélkül. Egyre jobban eltávolodott az anyagi javaktól, vezekelt és sokat imádkozott. Lemondva a híres művészként elérhető kényelmes élet lehetőségeiről, a műhelyében lakott, rajzasztalánál étkezett, a társasági életet kerülte. Saját döntéséből szegénységben élt, de a Sagrada Familia folytatása érdekében elszántan koldult adományt bárkitől, akitől segítséget remélhetett. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudi, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel, bízott Istenben az építkezés során, elviselt az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 1893 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben, nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután betegségéből felgyógyult, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelkiaszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütött el, mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gauditól. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudi hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló Szent Családtemplom miatt ismer. 2025. április 14-től kezdve megilleti a tiszteletre méltó cím.

Számos érdekesség kapcsolódik Gaudi életéhez, ennél izgalmasabb talán már csak az lenne, hogyha maga a Sagrada Familia templomnak a szimbolikáját elemeznénk. Én nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be szerda déli magazin műsorunkba június 10-én. A mai nap gondolatát Antoni Gaudi katalán építésztől választottuk. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Így szól a mai napra választott gondolat, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Nézzük, hogy mire számíthatnak a következőkben. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, utána pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk mesekosár rovatunkban. Ma ugyanis az Arany Garas című mesét mondjuk el. Ezt követően vasárnapi zenélő köntös rovatunkat ismételjük meg Nagy Ibolya szerkesztésében. Ma a veszprémi születésű Auer Lipot világhírű hegedű művészt idézi fel a zenélő köntös. 14 órakor is hírekkel várjuk a velünk tartókat, majd versrovatunkban Pilinszky János Panasz című alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perctől pedig keresztény élet felekezetközi műsorunkkal Szecsődi Árpád várja hallgatóinkat. Pataki Levente, Bogdándi lelkipásztor áhítata után Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa olvassa fel a Bölcső című részt. Erre számíthatnak tehát a továbbiakban, amennyiben tehetik, tartsanak velünk.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A kisebbségi jogok is terítékre kerültek Eugen Tomák és Zakariens Zoltán egyeztetésén. A roncsautó programban 10 000 lejtől indul a támogatás, de korlátozzák a megvásárolható autók körét. Kolozsváron a lakások 3-szor annyiba kerülnek, mint a legolcsóbb megyeszékhelyen. Viharok várhatók holnap az ország nagy részén. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az államreformmal, illetve a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdések is felmerültek a kormányalakítással megbízott Eugen Tomák és Zakariens Zoltán parlamenti képviselő tegnap esti egyeztetésén. Az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke elmondta, Tomák támogatását kérte a kormányalakításhoz. A székelyföldi politikus a Facebook oldalán közzétett videóban jelezte, elsősorban azt kérdezte Tomáktól, hogy szeretné-e folytatni a központi apparátus átszervezését, amit a Bolozsán kormány elkezdett, illetve hogy kiindulva az ő kisebbségi sors tapasztalatából, hiszen 17 évet román kisebbségiként Ukrajnában töltött a születésétől kezdve, megjeleníti-e a kisebbségi jogoknak a kérdését, illetve azoknak a bővítési lehetőségét a kormányprogramban, és hogy fokozott érzékenységgel fog-e a nemzeti kisebbségek kérdéseihez hozzáállni. A politikus szerint a kijelölt kormányfő folytatná a központi apparátus átszervezését, és nyitottnak mutatkozott a kisebbségi jogok kérdésének kezelésére is. Zakariens közölte, a végleges kormányprogram és a miniszterjelöltek listájának megismerése után dönt arról, megszavazza el jövő héten az új kormányt. Az új személygépkocsik megvásárlásának támogatását célzó roncsautó programok történetében először a kibocsátási követelmények és a motortípus mellett az autó gyártási helye alapján is korlátozni készül a román kormány a választható járművek körét. Derül ki a Környezetvédelmi Minisztérium által tegnap közvitára bocsátott pályázati útmutatóból. Az eddigi bejelentések szerint amúgy már június folyamán elindulhat a roncsautó program idei kiírása, ha az ügyvivő kabinetnek még a kormányváltás előtt sikerül elfogadni a dokumentumot. A tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése. Jelentette be Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter, jelezve egyúttal, hogy a roncsautó program keretében elérhető támogatások összege viszont nem változik tavalyhoz képest, ami azt jelenti, hogy több haszonélvezője lehet az állami támogatásnak. Resica bánya a legolcsóbb megyeszékhely a lakások tekintetében, írja az ekonomédia.ro. Az immobiliare.ro szakportál adatai szerint a Krassószörény megyei városban a lakások négyzetméterenkénti átlagára mindössze 952 euró. Egyetlen más megyeszékhely sincs, ahol az ingatlanok hasznos alapterületének az átlagos ára ne érni el az 1000 eurót négyzetméterenként. A bánsági város Braila, Giorgio és Alexandria követi. A 10 legolcsóbb megyeszékhely között egyetlen erdélyi sincs. Az immobiliare.ro adatai szerint 24 megyeszékhely nem éri el az 1500 eurós szintet. A másik végletet azok a nagyvárosok jelentik, ahol a lakások négyzetméterenkénti átlagára meghaladja 2000 eurót. Ezekből 60 Bukarest, Brassó, Kolozsvár, Konstanca, Krajova és Nagyszeben. A legdrágább város idén is torony magasan Kolozsvár 3300 eurót meghaladó átlagárral. Bukarest meg sem közelíti a kincses várost, a fővárosi lakások átlagos négyzetméterenkénti ára, akár csak a brassóiaké, 2300 euró körül mozog. Viharokra figyelmeztető elsőfokú sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat ma. A meteorológusok szerint holnap reggel 5 és 10 óra között heves szél, helyenként záporok, zivatarok várhatók a bánságban, a Körösvidéken, Máramarosban és Erdély nyugati felében. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként, a csapadék mennyisége pedig a 15-25 litert négyzetméterenként. Egy másik elsőfokú riasztás holnap reggel 10 órakor lép érvénybe és éjfélig tart. Eszerint felhőszakadások, viharok várhatók Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia nyugati és északnyugati részén, Moldva nyugati és északi felében és a hegyvidéken. A szél 50-70 km/h sebességgel fújhat. A leeső csapadék mennyisége elérheti a 25-40, elszigetelten pedig meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani lehet. A meteorológusok szerint a csütörtökről péntekre virradó éjszaka az ország régióinak többségében fokozott lesz a légköri instabilitás, a pénteki nap folyamán pedig főként a keleti ország részben lehet viharokra számítani. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,53 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 27 fokot mérnek. Híreink, ez az Egypress hírügynökség a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ti szomjasztok, mind, jöjjetek vízért. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, polifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Recepttárát blog.agnusradio.ru.
1: Házalófazék.
0: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
2: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Hírekkelnek közelebb majd 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk, ugyanis kezdődik a mesekosár. Ma is egy izgalmas mesével várunk titeket, gyerekek, az Aranygaras című történetet ismerhetitek meg, de előtte a belvárosi betyárok zenélnek, utána pedig a Karaván együttest hallhatjátok, úgyhogy én jó szórakozást kívánok.
4: Mesekosár.

Repült fenn a gólya, kiukadt a pólya, zuhant a kis ember, oda nézni sem mer. Jött a másik gólya, rajta bugyogója, abba esett éppen befejezésképp.

Aranygaras. Egy mesebeli kastélyban történt, olyan időben, mikor nagy kincs volt az arany, annál hitványabb semmiség a garas. Pedig a királyok garasban játszottak, hogyha kártyáztak. De ilyen kicsibe garasba játszani ártatlan szórakozás, a legzordabb remete sem kárhoztathatja, ha ebben játszanak ő felségéjék. Amiben játszottak, mind vadonatúj részgaras volt, kerek és fényes, csillogott és gurult. A kastély, ahol játszottak, meredek hegyen állt, sima fehér út szaladt a völgybe, a kapu előtt csatlósok henyéltek, a tárt ablakok lenéztek a messze tájakra. A királyi arcok kihevültek, az erek dagadtak a korona alatt, amely vörös vágást rajzolt a kopasz homlokra. Akkor még ebben a mesében koronástul ültek a királyok a kártyaasztalhoz. Garasokról volt szó, de a szemek izgalma nem lehetett nagyobb, ha csupa ritka veretű aranyak hevertek volna az asztalposztóján. Boris csurrant aranyos kancsóból, és az apród éppen akkor tárta szét az ajtót, s hívta estebédre a felségeket, mikor a vita a kártyázás fölött veszedelmessé kezdett fajulni, egy rossz ütés körül, országok békéjét fenyegetve. Lakályok addig rendbe hozták a dúlt asztalokat, és a zöld posztót is, a csücskein megmarkolva, kirázták a nyitott ablakon. Történt pedig, hogy egy vadonatúj garas a felgyűrt terítő egyik hajlásában megbújva észrevétlen, valamely könnyelmű felség ott felejtette, királyi sütemények morzsáival, s királyi por és szemét fellegével kiröpült a magas ablakon, egyenesen a kapu előtt henyélő csatlósok lábaihoz esett a csengő kavicsra. Ha! Néri, egy arany! Kiáltott a kapus, mert az új garas csak ugyan úgy fény lett, mint az arany, s nyúltak volna rögtön utána, csak hogy a garas nem állt meg, hanem elgurult a lejtős úton, s kezdett utazni lefelé a hegyről, sima meredek ösvényen. Hopp! Talpra szökött ám az egyik csatlós, és kergette a garast. Erre talpra szökött a második is, és a harmadik, és a negyedik. Hajsza volt ez! Szinte izgalmas versenyfutás, mindannyi a képzelt aranyért lihegett, mert szegények voltak a csatlósok, a garas pedig gúnyosan gorult előttük, meg-megzökkenve, fölbukdácsolva néha egy kavicson, de újra meg újra élére pottyanva, és meg sem állva a cukor

0: ékkors üvegforma hegylábáig. Már-már attól lehetett tartani, hogy keresztül fut az országúton, s begurul a folyóba, mely a hegylábánál kanyargott, mikor az egyik csatlós hirtelen elkapta. A folyó nevetett, a hegyek nevettek. Hisz ez nem arany, csak egy rongyos garas, hogy a Szent Péter kakasa rúgnál föl. Káromkodott a csatlós, és fáradtan leereszkedett a halászcsárda lócájára, amely ott állt a folyó partján az országút mellett. A halászcsárdában egy vándorénekes mulattatta a kompra várakozó népet. Fiatal, éhes verscsináló volt, de a kalapjába alig hult valami. Az én nótámat húzzat, hé! Rikoltott rá a csatlós, ujja között messziről mutatva a garast. A szegény verscsináló szemei megcsillantak. Egy arany, egy valóságos arany! És a szegény verscsináló egy lányra gondolt, akinek vásárfiát vesz belőle, függőt a fülébe, láncot a nyakába. Ó, egy arany nagy kincs, azt hitte, a világot is megveheti rajta. Soha még a szegény verscsináló nem énekelt olyan ihlettel, mint aznap. Akkora elragadtatásba jött a saját énekén, hogy a garast még akkor is aranynak nézte, mikor már a kalapjában hevert, s megcsillantotta a szép hárfáslány felé. De a hárfáslánynak jó szeme volt. Asszonyi düvel kapta el a garast, és azon mód áthajította a sövényen. A fényes pénz megint kint hevert az országúton. Arra ment egy kóbordiák, akinek fényes tervei voltak, de a zsebe üres. Ő is mohónyult a garas után, ő is megcsalódott, mikor látta, hogy csak garas. És rögtön odaadta egy koldusnak, aki az útfélen ült. A koldus elitta a kocsmában. A kocsmáros meg a kisfiát ajándékozta meg vele, mivel hogy olyan szépen, frissen csillogott. A kisfiú meg elgombozta a többi gyerek közt. A pajtása, aki elnyerte, sokáig tartogatta, mint egy kincset. Azt hitte, ilyen szép, aranyos garason legalább egy boltra való cukrot lehet kapni. A végén alig kapott fél fogára valót. A garas gurult tovább, és senki se sejtette, hogy a garasnak titka van. Pedig ez a király ablakából kihullott garas nem olyan volt ám, mint más garasok. No, de erről majd még később beszélünk. A garas egy apához került, akinek egyetlen gyermeke feküdt nagybetegen. A házban alig volt több pénz ennél a garasnál, és az orvosság drága. A szegény ember keserves szemekkel nézte a csillogó garast. Hely, ha arany volnál! A gyerek meghalt, és az árván maradt apa, akinek senkije nem volt a világon, utána halt. Az arany a sírásóhoz jutott, aki megtalálta. Aztán tovább gurult. Egy fiatal ember zsebében is volt, aki mindenét elvesztette a kártyán. A garus gurult tovább, s vele gurult a titka, amit ha tudtak volna, sok minden másképpen történik. Hogyan derült ki a garas titka? Arról kétféle mese van. Az egyik valóságos érzelmes történet, és ez így szól, élt akkor két fiatal szerelmes, akik azért nem lehettek egymásai, mert szegények voltak, és a fiút elvitték katonának, mert nem tudta megfizetni az egy arany váltságdíjat önmagáért. Könnyek között búcsúzott a legény, és mivel nem volt semmi mása, a fényes garast adta emlékül a mennyasszonynak. A lány sokáig nézett utána, amíg csak látta lobogni pántnikás kalapját, azután elment Izsák bácsihoz, aki mindenféle csecsebecséket árult, és apróságokkal mesterkedett, és szomorúan azt mondta neki, fúrja át ezt a garast, Izsák bácsi, lyukassza ki, hogy zsinóra fűzzem, mindig a nyakamban holthassam, mert ez az egyetlen emlékem a vőlegényemtől. Izsák bácsi átfúrta a garast, és ekkor tette meg a különös felfedezést. Tudni kell ugyanis, hogy a királyot csak színleg játszottak kicsibe garasba, mert megunták hallani a papok prédikációját, akik egyre rágták a fülüket, kikelve a kártyázás és a nagyban való játék ellen. Így garasban ártatlan volt a játék. De minden garas egy aranyat rejtett. Igazi arany volt, és csak kívülről vonták be, öltöztették fel a garas képével. A királyi pénzverde gondosan csinálta ezeket, mert így volt meghagyva a szigorú parancsban. Ez az, amit a papok nem tudtak, s nem tudott a királyi ablakból hult garas egyetlen tulajdonosa sem. Mindaddig, míg Izsák bácsi át nem fúrta, és hozzáértő lévén szeme szája elállt a csodálkozástól. Azonnal a pénzes ládához futott, és keresgélni kezdett a garasok között, de egyetlen fényes darabra nem akadt. Csupa rossz, elkoptatott régi garasa volt. Akkor átment a szomszédjához.
1: Hallja, szomszéd, nincs véletlenül egy fényes garasa, de szépen csillogjon. Az öcsémhez megyek, annak van egy fiacskája.
0: A szomszéd nagyon elcsodálkozott.
1: Nye, Izsák bácsi, mióta szereti maga olyan nagyon az öccse gyerekeit?
0: Mert Izsák bácsit szívtelen idegembernek ismerték is, nem is volt jobb az öccsével. A szomszédnak sem volt garasa, és ekkor Izsák bácsi megindult az utcán, fényes garast keresni, hogy kicserélhesse a szép menyasszony aranygarasát. Mindenkitől fényes garas után tudakozódott, eleinte csak nevettek rajta. Később gyanút fogtak, s talán még most is keresni a garast, ha egy tudós és jóságos rabbi meg nem szégyeníti. Ez a rabbi ugyanis kincset gyűjtve a szegényeknek, az Izsák bácsi házába ment, és a kincses ládikójában megpillantotta az aranygarast. Semmi más nem kérek tőled, mondta neki a rabbi, csak azt a részgarast add a szegényeknek.
1: Hogy adhatnám,
0: felelt Izsák bácsi, nem az enyém, munkában van nálam.
1: Hát cseréld ki,
0: szólt a rabbi, adok egy másikat. Izsák bácsi megbotránkozott.
1: Ő, és kicserélni egy rábízott emléket, hát hogy kívánhat ilyet a rabbi?
0: No hát akkor ne cseréld ki, hanem add vissza a tulajdonosának, aki visszakéri. És a rabbi behívta a menyasszonyt, aki oda volt a nagy örömtől, hogy a vőlegényét kiválthatja a katonaságból.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai történet. Holnap délben az egyórai híreket követően egy újabb mesével várunk titeket, és remélem, hogy a zenék és elnyerték tetszéseteket a belvárosi betyárok, majd a karaván együttes zenét. Most pedig zenélő köntös komoly zenei rovatunkkal folytatjuk Nagy Ibolya szerkesztésében. Ma a veszprémi születésű Auer Lipót világhírű hegedű művészt idézi fel a zenélő köntös. Királyok és uralkodók gyönyörködtek játékában, és az orosz cári udvar szólóhegedűseként alig 23 évesen lett a Szentpétervári konzervatórium tanára. Ő alapozta meg a felülmúlhatatlannak tartott orosz hegedűiskolát, majd az 1917-es októberi forradalom után az Egyesült Államokban lett korának legkeresettebb és egyben a legdrágább hegedű tanára. A vasárnapi zenélő köntös komoly zenei rovatunkat hallgatjuk újra.
1: Zenélő köntös.
2: Nagy Ibolya komoly zenei rovata.
3: Köszöntöm a zenélő köntös kedves hallgatóit.
4: Június 7-én 1845-ben született Veszprémben Auer Lipót világhírű magyar hegedűművész, zenepedagógus és zeneszerző, az orosz hegedűiskola alapítója, a világ zenei életének meghatározó alakja. Néhány saját szerzemény és számos átirat mellett az összes nagy hegedű versenyhez írt kadenciát. Auer Lipót apja szobafestő volt, aki szabad idejében hegedűn játszott, így a gyermek a szülői házban ismerkedett meg a hangszerrel. A tehetséges kisfiú tanítását a Székesegyház zenekarának koncertmestere vállalta el, majd 8 évesen már Budapesten folytatta a tanulást, egy évvel később pedig Mendelssohn hegedű versenyével debütált. Hamarosan Bécsbe került, még csak 13 éves volt, amikor diplomát szerzett. Ugyanebben az évben felkereste Henri Vieux-Ton híres virtuózt Grazban, de az igazi fordulópontot a Joachim Józseffel való találkozás jelentette, aki akkor Hannoverben volt koncertmester. 1861-től 2 évet töltött a mesterrel, akitől rengeteget tanult. Az igazán mély művészet olyan horizontjai felé nyitotta meg a szemem, amelyekről addig nem tudtam. Vele nem egyszerűen a kezemmel dolgoztam, hanem a fejemmel is. Partitúrákat, kottákat tanulmányoztam, hogy a nagy művek legmélyére jussak el, írta később. Megismerkedett a világhírű Anton Rubinsteinnel is, aki beajánlotta őt a Szentpétervári cári konzervatóriumba professzornak, ahol 3 éves szerződést írtak alá az ekkor még csak 23 éves hegedűművésszel. Az egyik kollégája így emlékszik vissza a bemutatkozására. A tanévet megnyitó vacsora után kérték, hogy játszon, és ő eleget tett a kívánságnak. Meg kell mondanom, hogy nagyon jól játszott. A taps után megköszönte mindenkinek, és azt mondta: az a megtiszteltetés ért, hogy itt taníthatok a Szentpétervári konzervatóriumban. Nincs nagy tapasztalatom, de fiatal vagyok, energiával teli, és ígérem, hogy beteljesítem a hozzám fűzött reményeket, és jó tanára leszek a fiataloknak. Mély és belülről jövő érzéke volt a zenei szépséghez. Tiszta hanggal, tökéletesen intonált, minden egyes frázisa hibátlan volt, kikezdhetetlen formával és belső tartalommal. A játékát hallva az ember csupán egyet akart, úgy játszani, mint ő, írta egyik tanítványa. Auert lenyűgözte Oroszország pezsgő kulturális élete, és a következő évtizedekben koncertjeivel be is utazta az ország különböző szegleteit. 1874-ben megházasodott, orosz feleségétől 3 gyermeke született. Közben hírneve egyre növekedett. Egyik csodálója Csajkovszki volt, aki hamar felismerte különös tehetségét ahhoz, hogy mindig a legtalálóbb karakterrel és játékmóddal szólaltassa meg a műveket. A sorsfintora, hogy Auer Lipót épp Csajkovszki hegedű versenyét utasította vissza, mert lejátszhatatlannak tartotta. Miután a darabot Adolf Brodsky a kezdeti negatív fogadtatás ellenére sikerre vitte, Auer is megbánta döntését és felvette repertoárjába a darabot.

Csajkovszki hegedű versenye első tételének részletét Dávid Oisztrák előadásában hallottuk, a Philadelphia zenekart Ormándi Jenő vezényelte. Ebben az időszakban Auer Lipót a cári színház első hegedűse volt, ami azt jelentette, hogy játszott a cári balett, az opera, a Bálsoly és a Marinszki zenekarában is. A kor zeneszerzői rágondoltak, amikor hegedű szólót írtak a művekbe, képzeletüket az ő játéka mozgatta meg. A Bálsolyban mutatták be Csajkovszki Anyegin című operáját is, amely Puskin verses regénye nyomán született. Bizonyára mély nyomot hagyott a művészben, mert Lenszky áriájából hegedű átiratot is készített. Talán azért pont ebből a részből, mert Lenszky és Puskin sorsa között megrázó, szinte prófétai párhuzam feszül. Mindketten becsületbeli, féltékenységi párbajban vesztették életüket. A regényhős Lenszky azért hívta ki Anyegint, mert látványosan udvarolt szerelmének, és Puskin szépséges, de kétes hírű felesége becsületét védve keveredett párbajba egy Franciaországból menekült holland diplomata léhűtő fiával, aki rágalmakat terjesztett az asszonyról. Puskin pisztolypárbajra hívta ki a kalandort, aki halálosan megsebesítette a költőt. Lenszky, akárcsak később maga Puskin is, a párbaj előtti éjszakán tudta, hogy a konfliktus valójában értelmetlen, de a korabeli arisztokratikus becsületkódex és a büszkeség miatt már nem léphettek vissza. Az érzelmeknek ezt a megrázó szövevényét, amely már letisztult egyszerűséggel szólal meg az áriában, Auer Lipót szavak nélkül bízta a hegedűre. Tanítványának Jáša Hájfecnek az előadásában hallgatjuk meg.

Leszki áriájának hegedű átirata hangzott el Csajkovszki anyegényéből Jása Hájfec előadásában. A művészt legalább annyira érdekelte a kamarazene, mint a hegedű szóló irodalma. Több zongoraművésszel is végigjátszotta a Beethoven hegedű zongora szonátáit, kedvenc partnere Anna Jesipova volt, avatott játékosa Brahmsnak. A következő archív felvételen Auerlipót Brahms G-moll magyar táncát játsza.

Auer Lipót előadásában archív felvételről hallottuk Brahms G-moll magyar táncát. 1906-ban a művész az Orosz Zenei Társaság vonós négyesének első hegedűse lett. Ez a formáció volt a kortárs zene egyik legfontosabb műhelye. Számos bemutató fűződik a nevükhöz, köztük Csajkovszki, Borodjin, Kyui és Rubinstein művei. Auer a legnagyobb nyomot tanárként hagyta Oroszország zenei életében. Az 1900-as években egyre tudatosabban alkalmazta a saját módszerét, amelynek lényegét így foglalta össze. Sosem a saját szűkös esztétikai észrevételeim alapján akarom irányítani a tanítványaimat, egyszerűen csak a jó ízlés széles, általános elveire tanítom őket, és ez az az alap, amely nyomán saját egyedi ízlésük kifejlődhet. Auer legismertebb pedagógiai könyvének címe magyarul Hegedűjáték, ahogy én tanítom. A műben részletesen kifejti gondolatait a zenei kifejezésről, a hangképzésről és a helyes technikáról. Idézem Kovács Péter hegedű művészt. Amikor először elolvastam Auer könyvét, nem félek kimondani, úgy éreztem, hogy nincs benne semmi. Hajlamosak vagyunk ugyanis titkokra vadászni, noha tudjuk, hogy nem léteznek. Egyedül az van, amire az ember küzdelmes gyakorlás útján rájön. Mégis, amikor kezünkbe veszük Auer híres hegedű metodikai könyvét, azt gondolnánk, hogy ide aranybetűkkel le van írva, hogyan lehet megtanulni hegedülni, mit kell tenni, begyakorolni, és utána nagyszerű hegedűs válik belőlünk. Amikor másodszorra elolvastam, természetesen azonnal világos lett számomra, hogy nemhogy semmi, hanem éppen ellenkezőleg, egyszerűen minden benne van. Pontosabban az, hogy nincsenek metódusok, titkos receptek, hanem mindenkinek más és más az útja. Azok az útjelzőtáblák, melyek végül elvezetnek a hangszerkezelés természetességéhez, bizony közismertek, csak a hegedülni tanulók nem veszik őket eléggé komolyan. Auer Lipót az egyéniségeket értékelte, de az egyénieskedést nem. Gyakran fejezte ki magát úgy, hogy a hegedűt beszédre kell bírni, és az igazi hegedűsről azt tartotta, hogy varázserővel képes egy nagy közönséget uralni. Glazunov is neki ajánlotta ámol hegedű versenyét, amelyből most Baráti Kristóf előadásában hallgatunk meg egy részletet.

0: Glazunov ámul hegedű versenyének részletét Baráti Kristóf előadásában hallottuk. Közreműködött a Miskolci Szimfonikus Zenekar, vezényelt Kovács László. A cári Oroszországban Auer második otthonára talált, 1917-ben azonban minden megváltozott, és 1918. február 7-én a 73 éves művész áthajózott az Egyesült Államokba. A Carnegie Hallban akkor mutatkozott be, amikor a tanítványai már meghódították az új világot. Misha Elman, Jascha Heifetz és Max Rosen tárt karokkal üdvözölték. Manhattani lakásán is fogadott tanítványokat, majd New York egyik zenei intézményében kezdett tanítani. Ez volt az az iskola, amely később felvette a Juilliard School nevet. 1926-ban megkapta az amerikai állampolgárságot. 4 évvel később egy koncert turné közben halt meg Dresdában, de az új világon helyezték örök nyugalomra. Az emlékére összeállított műsor végére érve elbúcsúzik a szerkesztő Nagy Bolya. A viszonthallásra.
1: Zenélő köntös.
2: Vasárnapi zenélőköntös komoly zenei rovatunkat hallgattuk újra Nagy Bolya szerkesztésében. Ma a veszprémi születésű Auer Lipót, világhírű hegedű művészt idézte fel a műsor. A következő percekben pedig a Szabó Balázs bandája Bájoló című dalát hallgatjuk, amely Radnóti Miklós verse alapján készült.

0: A Szabó Balázs bandája megzenésítésében Radnóti Miklós versét hallgattuk. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a hallgatókat is, akik most kapcsolódnak be déli műsorunkba június 10-én szerdán. A mai nap gondolatát Antoni Gaudí katalán építésztől választottuk, aki pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én hunyt el. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Ez a nap gondolata, én pedig Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel jelentkezünk, aztán versrovatunkkal folytatjuk, amelyben Pilinszky János alkotását hallgatjuk meg. 14 óra 20 perckor pedig Keresztjén élet felekezetközi műsoron kezdődik, amelyben Szecsődi Árpád számít figyelmükre. Ezzel várjuk hallgatóinkat a következő órában, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Claudio Santu ügyész szerint nálunk a bűnözők helyett a tisztességes bírákat és ügyészeket büntetik. Csökkenhet a földgáz ára, miután megkezdődik a Fekete-tengeri gázmező kitermelése. Megszavazták Táncos Barna javaslatát, az év végéig korlátozzák az alapvető élelmiszerek árrését. Önismeretre, empátiára és együttműködésre tanítják a diákokat egy nemzetközi projekt keretében. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Claudio Santu ügyész szerint a bírói függetlenség meggyengítése, majd a sorozatos felmentő ítéletek és a vádiratok tömeges visszautalása váltotta ki azt a társadalmi felháborodást, amely üzemanyagot adott a kormány bírákat és ügyészeket érintő intézkedéseihez. A legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagja egy Facebook bejegyzésben reagált ma, Lia Savonia, a legfelsőbb bíróság elnökének kijelentéseire, aki a tegnapi ülésen arról beszélt, hogy manipulációs és megbélyegző kampány folyik a bírák ellen. Lia Savonia a politikusokat, illetve a büntető eljárásokat elnyújtó ügyészeket tette felelőssé azért, hogy egyes ügyek elévültek a bíróságokon. Santu szerint a politikusokat valóban nagy felelősség terheli, mert törvénymódosításokkal megakadályozhatták volna az elévülési hullámot, de ezt nem tették meg. Ugyanakkor visszautasította az ügyészek hibáztatását és leszögezte. Az ügyek sorozatos elévülését valójában az Alkotmánybíróság két korábbi döntése idézte elő, amelyek utólag felülírták a büntetőbíráskodás addigi szinte egységes gyakorlatát. Azt is kifogásolta, hogy fegyelmi eljárásokkal és szakmai nyomásgyakorlással sújtották azokat a bírákat és ügyészeket, akik az uniós jog alkalmazásával próbálták megakadályozni a büntetlenséget. Csökkenésnek indulhat a földgázára azt követően, hogy megkezdődik a Fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése, írja a kursdegouvernare.ro. A nagybani piacon ez 5-20%-os visszaesést jelenthet a jelenlegi árakhoz képest. A tervek szerint az OMV Petrom és a Romgáz jövőre kezdi el a nyílt vízi kitermelést. A csúcsra járatott termelés évi mintegy 8 milliárd tonna földgáz jelent majd. Az energiahordozó ára várhatóan azért fog csökkenni, mert a belföldi kitermelés növekedése csökkenteni fogja a függést az importtól. Annak, hogy a földgáz nem lesz látványosan olcsóbb, mint jelenleg, több oka van. A kitermelt gáz bekerül az integrált európai piacra, ahol a termelők természetes módon a legelőnyösebb árat keresik. Ha Bulgária, Magyarország vagy egy másik régióbeli piac nagyobb árat kínál, akkor a gáz oda fog kerülni. Olvasható az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Az összképhez az is hozzátartozik, hogy az elkövetkező években a hazai gázfogyasztás nőni fog. Az optimista forgatókönyv szerint 2030-ig mintegy 10%-kal mérséklődhet a lakossági gáz ára, ugyanakkor a szállítási és elosztási költségek emelkedése miatt a végső számlák akár változatlanok is maradhatnak. Meghosszabbították az alapvető élelmiszerekre vonatkozó kereskedelmi ár és korlátozást. A képviselőház ma döntőházként elfogadta Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter javaslatát. A törvénytervezetet 292 képviselő támogatta, egy ellene szavazott, egy pedig tartózkodott. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatáját. A törvény indoklása szerint a hatóságok úgy vélik, hogy az intézkedés fenntartása szükséges az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzéséhez, valamint a fogyasztók védelméhez a továbbra is magas inflációs környezetben. A rendelkezés továbbra is az alábbi 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik. Egyszerű fehér kenyér, tej, tenemelsajt, natúrjoghurt, tejföl, fehér, extra finom búzaliszt, kukoricaliszt, MS méretű tyúktojás, friss csirkehús, friss sertéshús, napraforgó olaj, fehér burgonya, friss zöldségek, friss gyümölcsök, kristálycukor, vaj és a cukor nélküli szilvalekvár. Nemzetközi oktatási együttműködés indul a fiatalok érzelmi intelligenciájának fejlesztésére Szeged, a Vajdasági Temerin és Sepsiszentgyörgy részvételével. Az E-Quality elnevezésű program középpontjában a diákok önismeretének, empátiájának és a társas készségeinek fejlesztése áll. A projektben diákok és pedagógusok közösen dolgoznak ki módszertani anyagot, tréninget és mobilitási programot. Gergely Barnabás, a szegedi székhelyű Tau Ferences Jótékonysági és Evangelizációs Alapítvány elnöke a sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta, a program választ a mai fiatal generációk egyre összetettebb belső kihívásaira, és olyan eszközöket kíván adni a kezükbe, amelyek segítik a mindennapi helyzetek kezelését. A projekt Szeged, Temerin és Sepsiszentgyörgy intézményeit, illetve 7. és 8. osztályos tanulóit kapcsolja össze. A temerini Kókai Imre általános iskola és a szegedi Tarjáni kétannyelvű általános iskola, valamint a Sepsiszentgyörgyi Centrum Studiorum Egyesület és a Mikeskelemen Liceum közösen vesznek részt az Erasmus programban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 28 fokot mérnek. Híreink ez az Egypress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!
3: Ti szomjasztok, mind, jöjjetek vízért. Ézsajás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igent az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál.

de online műsorunkban is számítunk figyelmükre. Hírekkel itt 5 órakor, illetve majd 7 órakor várjuk az érdeklődőket. A következő percekben legyen a Lírái a főszerep. Ma Pilinszky János alkotását, Panasz című versét hallgatjuk meg, utána pedig Richard Wagner dallamai csendülnek fel.

Pininszky János. Panasz. Elevenen a csillagok alá, az éjszakák sorába eltemetve, hallod a némaságomat, mintha egy égbolt madár közeledne. Így hívogatlak szótalan, az örök hallgatásból, idegen egeid alól, valaha is kiásol. Eljut hozzád a panaszom, hiába ostromollak. Körös körül a félelem zátonyai ragyognak. Számíthatok rád, Istenem. Úgy vágyom közeledre, dideregve csak hevesebb a szerelmek szerelme. Temes a karjaid közé, ne adj oda a fagynak, ha elfogy is a levegőm, hívásom sose lankad. Légy reszketésem öröme, mint lombjai a fának, adj nevet, gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak.

0: Pilinszky János Panasz című versét követően Richard Wagner Lohengrin nászindulóját hallgattuk. A következőben pedig keresztény életfelekezetközi magazin műsorunkban számít figyelmükre Szecsődi Árpád, a rovat szerkesztője.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A Máté evangélium a 11. fejezetének a 28. és 29. verse alapján áhítatot mond Pataki Levente, a bogdándi református egyházközség lelkipásztora. Ezt követően a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő igéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit. Mai áhítatunk alapgondolata Máté evangéliumából való egy nagyon ismerős ige szakasza, 11. fejezet 28. 29. verse. Olvasom, Isten igét hallgassuk azt figyelemmel. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Eddig tart a felolvasott ige. Valahányszor ezzel az igével szembe találkozom, egy időutazásban veszem részt. Vannak pillanatok, amikor nem én találok az igére, hanem azt talál meg engem. Nos, ez történt velem is közel 20 évvel ezelőtt, amikor ez az ige megtalált engem. Így is fogalmazhatnék, hogy akitől ez az ige, ez a gondolat származik, 20 évvel ezelőtt rám talált. Jézus ezen gondolata pedig rányomta bélyegét egész életemre. Ezzel indított el önmaga felé. Most újra összetalálkoztunk. Ő és én. Ismét megtalált, és hiszem, hogy nem csak engem, hanem ma sokunkat ezekkel a szavakkal indít el egy új irányba. Vajon merre tartunk? Vajon te ma merre tartasz? Elkezdtem ezzel az ígével egy kicsit másként foglalkozni, mint 20 évvel ezelőtt, akkor még nem voltam sem lelkés, sem teológus, és azt kezdtem most kutatni, hogy mi is rejlik ezekben a szavakban. Valahol azt fogalmaztam meg magamnak, mikor többször is újraolvastam az ígét, van még mit tanulnom tőle. Azt is megértettem, hogy ő szüntelenül tanítani szeretne, és hogy az ő akarata, hogy fejlődjek. Az ige alapján azt kérdezem ma tőled, te akarsz-e tanulni, akarsz-e fejlődni, szeretnél-e kimozdulni a jelenlegi állapotodból? Egyet tudnod kell, ha a válaszod igen, csak akkor fogsz nagy dolgot megtapasztalni. Csak azt lehet tanítani, aki erre receptív, aki hajlandó elfogadni a tanítást. Ha ezek elől elzárkozol, akkor ma sem fog semmi sem változni az életedben. Rajtad múlik, hogy merre indulsz el. Hajlandó vagy tanulni tőle? Amikor az eredeti szövegen egy kicsit átrágtam magam, már az első kifejezésen megdöbbentem. Miért? Mert ha szó szerint fordítjuk Jézus szavait, akkor ez a mondat, jöjjetek én hozzám, így hangzik, gyertek ide most. Én úgy érzékelem, hogy a két kifejezés között elég nagy a különbség. Az előbb azt mondtam, hogy már a legelején megdöbbentem. Mi az, ami megdöbbentett így 20 év elteltével? Elsősorban az, hogy akkor még nem tudtam, mi áll az eredeti szövegben, s annak ellenére az életemben megtörtént, ami az igében áll, akkor ott rögvest hozzámentem. Engedtessék meg itt egy személyes, rövid kitérő, nem voltam egy templomos ember. Viszont nem voltam Isten tagadó sem. Ha szükségét éreztem, imádkoztam a belső szobámban, azonban nem volt különös igényem arra, hogy az Úrral való kapcsolatomat közösségben éljem meg. 18. életévemet betöltve egyre másra jöttek a megpróbáltatások, a családi problémák. Én kiutat kerestem, elindultam, s csak annyit éreztem, hogy lelkész szeretnék lenni. Isten közelében szeretnék maradni. Ekkor kaptam egy bibliaolvasó kalózt, kinyitottam és elolvastam a vasárnapi igét. Jöjjetek én hozzám. Akkor kezdődött minden. Átléptem a templom küszöbét. Először. Megérkeztem hozzá. Ha nem személyesen éltem volna meg és tapasztaltam volna meg mindezt, akkor talán lennének fenntartásaim. De most már nincsenek. Az igében azt mondja Jézus, tanuljatok tőlem, és én igyekszem tanulni. Küszködöm, hogy mindig megértsem őt. Jézus szüntelenül hív bennünket, és ez nagyon fontos, hogy ez a meghívás még mindig áll. Vegyem úgy, hogy minden nap kapok egy meghívót. Ha az embert meghívják valahová, és azt szeretettel teszik, akkor bizony nem illik visszautasítani. Ha csak nincs nyomós okunk rá. Belegondoltunk már abba, hogy hányszor mondtunk nemet erre a meghívásra? Te taszítottad el Jézust önmagadtól. A te állandó elutasításod ellenére is, ő mégis mindig odaáll eléd, és így szól, gyere ide most. Vajon igen tudunk mondani? Kiket hív Jézus? Mindenkit. Azt hiszem elég egyértelmű, hogy ebben a kifejezésben mind benne vagyunk, még pontosabban mindenkit, aki megfáradt és megterhelt. Vajon van ember, aki az élet próbái között ne fáradt volna meg, vagy ne lennének terhei? Mutassatok nekem csak egy ilyen embert is. Az ige így folytatódik, én megnyugvást adok. Itt is sokkal több áll az eredeti szöveg szerint. Én elpihentetlek, felüdítlek, megszüntetem a fáradtságot és a terhet. Sokkal gazdagabb így a jelentés tartalma ezeknek a szavaknak. Ki ne vágyna a megpihenésre, a felüdülése, és arra, hogy valaki megszüntesse a fáradtságát és a terheit. Az ember rendszerint valami hasonlót akkor érez, amikor egy jól sikerült szabadságot tud valahol eltölteni. Még a magyar nyelvünk is így fejezi ki mindezt,
pihenő, szabadság, üdülés. Jézushoz menni azt jelenti szabadságot találni nála. Ő az, aki felszabadít sok teher alól bennünket. Vannak emberek, akik egy életen keresztül csak hajszolják magukat. Nincs megállás, nincs pihenő szabadság, nincs üdülés, nincs megnyugvás, nincs vasárnap, nincs igehallgatás, nincs Isten számukra. Hová jut az ilyen ember? Sehová. Elveszi az erejét, kiszikkad, nem látja élete értelmét, egyedül marad a terheivel. Te ma mit akarsz? A pihenő szabadságot viszont ne tévezd össze azzal a szabadsággal, amit csak ő adhat meg. Hajlandó vagy-e tőle tanulni? Mit mond Jézus azon kívül, hogy tanuljak tőle? Vegyétek fel az én igámat. Tessék, jól hallom? Amikor a saját terhemet is alig bírom, akkor még vegyem a nyakamba az ő terhét? Mit akar mindezzel? Jézusról azt mondja keresztelő János, hogy ő az, aki hordozza a világ bűnét. Egy egész világ bűne hatalmas teher. Jézus azt próbálja meg a tudtunkra adni, hogy ő mindannyiunk terhét hordozza, s tanuljunk az ő teherhordozásából. Mit kell megtanulnunk? A szelídséget és az alázatosságot. Ő szelíden és alázattal hordozza a mások terhét, nem lázad, hanem teszi, amit Isten neki szánt. Én azt érzem ki ebből, hogy a Mester arra akar megtanítani engem, hogy van valaki mellettem, aki terheim nagy részét már átvállalta. Mondd, ha valaki átvállalná most terheid nagy részét, az nem adna neked meg nyugvást? Hidd el, hogy ő átvállalja. Sőt, átvállalta, mert ha nem ezt tette volna, te már rég összeroskadtál volna a terhek alatt. Jézus ezzel fejezi be, az én igám boldogító és könnyű. Nem értem ezt az én mesterem. Hogyan lehet a teher boldogító és könnyű, ha egyszer teher? Az eredeti szöveg ad erre választ véleményem szerint. Az én terhem hasznos. Jézus azt akarja itt mondani, és tanítani, hogy nincs értelmetlen teherhordozás. Ezt kell alaposan megrágnom és megértenem. Jézus teherhordozása azért gyönyörűséges a számára, mert ezt az emberiségért teszi. Szeretetből. Nagyon szeret téged és engem, s így a teher, amit miattam hordoz, egyszer egy gyönyörűséges és könnyű. Gyertek, menjünk most hozzá, hogy felüdítsen és megnyugtasson bennünket, és zilált lelkünket lecsendesítse. Merítsetek belőle erőt. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Pataki Levente a Bogdándi Református Egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk a Máté evangéliuma 11. fejezetének a 28. és 29. verse alapján.

műsorunk folytatásában a Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

A bölcső. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az életfáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig fakadt egy folyó, hogy a kertet öntözze. Onnan aztán szétágazott, és négy ágra szakadt. Egyiknek Píson a neve. Ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van. Ennek a földnek az aranya jó. Van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve. Ez megkerüli Etiópia egész földjét. A harmadik folyónak Tigris a neve. Ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Ezt parancsolta az Úristen az embernek. A kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Így szól hozzánk Isten ígéje Mózes első könyve második részének 8-tól 17-ig terjedő verseiből. Egyszer valaki elmondta élete két legnagyobb és legzavartalanabb örömét. Az egyik az volt, mondta, hogy egy kis lakást tudtam asszonyleányomnak berendezni, amíg azok nászúton voltak, s láthattam a fiatal házas pár megilletődött örömét, amikor beléptek új otthonukba. A másik, talán még nagyobb örömöm az volt, amikor leányomat és unokámat vártuk haza a szülő otthonból, és fészket készíthettünk egy kis mózes kosárban a szoba egyik sarkában az unokámnak. Tanúi lehettünk, ahogy a fiatal édesapa megilletődötten belehelyezte a kosár ágyacskába gyermekét, unokámat, és ott állt a két fiatal, sugárzó arccal a csöpség felett. Valahogy így készítette el az Úr Adam az ember lakóhelyét, a földet. Szépen berendezte, ragyogóan komfortossá tette. Majd a földön, lakóhelyén belül, mint egy bölcsöt készített neki, az Édent, és oda helyezte Adamot, az embert. Most valóban bölcsünk feliratát kíséreljük meg kibetűzni ezt az ősi, legősibb üzenetet Istentől. Annyit már említettem, hogy Éden eredeti jelentése gyönyörűség, a felirat szerint egyszerre jelent helyet és állapotot. Ádám az emberiség valóságos bölcsőjét napkeleten kapta, azon a területen, amit ma a régészet tudománya az egykori termékeny félholdnak nevez. Jeruzsálemtől Damaszkuszon át érinti ez a félhold az egykori Háránt, Ninivét, Assurt, Babilont, le egészen a Perzsa öbölig. Ezt a területet ma is az emberiség bölcsőjének tartják. Az ősi szövegben a négy folyó is erre a területre utal. Az Éden az Óperzsa, Pairi Deza szóból eredő paradicsom ugyanakkor állapotot is jelent. Az Úr, az Isten és Adam, az ember zavartalan együttlétét, azt, hogy Adam tökéletes harmóniában élt az Istennel. De vizsgáljuk meg közelebbről bölcsünk feliratát,
Miről is beszél az ősi szöveg kép írása? Itt az Úr, az Isten, Ádám az ember egészségét biztosítja, egészséges életét. Tökéletes kapcsolatba, harmóniába hozza az Adamból való Adamot a természettel. Sarjasztott az Úristen a földből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. A természet szépségével és jóságával béleli ki Adam bölcsőjét. Az Adamból való Adam együtt él, tökéletes egységben és gyönyörűségben a természettel. Ez az együttlüktetés a természettel biztosítja élete egységét. Nem véletlen, hogy egyre több tanulmány, könyv jelenik meg szerte a világon, amelyek lényegében mind arról beszélnek, hogy a modern ember új népbetegségének, a neurózisnak, pszichózisnak és hasadságának egyik oka, hogy kiesett a természet rendjéből és ritmusából. Kőből, malterből, üvegből és vasbetonból új paradicsomot, épület rengeteget készített magának, ahol neonfénnyel mossa egybe az éjszakát a nappallal, amelyet egyszer, a teremtés hajnalán Isten elválasztott egymástól. Ebben a kő dzsungelben teljesen elidegenedett a természettől. Úgy járt, mint az a gyermek, aki kiesett a bölcsőjéből, kapálódzik, jajgat, és nincs, aki megvigasztalja. Keserves, rossz életérzésre kitalál orvosságot. Egyik gyógyszert szedi a másik után a modern ember, hogy a rendből és ritmusból kiesett életét megtámogassa. Vajon el tudja még olvasni bölcsője feliratát, miszerint az Úr a természetbe ágyazta bele életét, és az az egyik fő baja, hogy ebből esett ki? Már nem látja meg a fát, a szemre kívánatosat, a szépet, a megnyugtatót, a gyönyörködtetőt. Hogy is láthatná meg, hiszen széles autósztrádái körül kiírtotta, és 120 kilométeres sebességgel szágult rajta, vagy éppen több ezer kilométer magasságban felette, a maga külön teremtette tempójában, rendjében és ritmusában. Vagy ha kimegy a természetbe, ott is önmagát élvezi, színes sátrai alatt zenét bömböltet, és piszkolt szemetet hagy maga után, s meg sem látja talán a szemre kívánatosat. Néhány éve új fácskákat ültettek az utcánkba. Látásra kedveset, s keservesen kellett tapasztalnunk, hogy valakik a kis zsenge fáknak szinte minden héten letörték egyik-másik ágát, csak úgy kedvtelésből. A természetből kiesett ember beteges örömöt érez, ha sebet ejthet egy-egy fán, ha megcibálhat egy virágzó bokrot, ha megtéphet egy falra felfutó, zöldellő növényt. Mi lehet még szent századunk emberének, ha így bánik azzal, amivel egyszer az Úr kibélelte és látásra kedvessé tette a bölcsőjét? Ha kilépünk a gyárkémények közül, simogassuk meg szemünkkel és ujjaink hegyével az aszfaltos útak mellett, s a tereken zöldellő fákat, rokonaink ők, az Adamból sarjadó rokonaink. Távoli leszármazottjai az elveszett paradicsomnak, éppen úgy, mint mi, és mind rokona egy meggyilkolt fából ácsolt keresztnek, amelyen a meggyilkolt ember fia, az Isten fia szenvedett értünk, az elveszett Éden, elveszett gyermekeiért.
mivé torzítottuk az éden szemre kívánatos fáját, és milyen gyümölcsöt érleltünk rajta? Lehet-e más mentségünk és mentegetünk, mint azon a látásra borzalmas fán szenvedő, aki így szólt a mellette megtért szenvedőhöz? Bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Lukács evangéliuma 23. részének 43. verse. Úgy, mint az Édenben volt Adam Istennel. Ádám az ember egészségéről beszél az ősi szöveg négy folyója is. Kettőnek ismerős a neve, az Eufrátesz és a Hiddekel, azaz Tigris. Az egykor termékeny félhold két nagy folyója. A másik két folyó neve ma már ismeretlen. Vagy nehéz azonosítani, vagy eltűntek az ember által pusztává tett egykori Éden homokjában. De talán helyesebb is, ha bölcsőnk szövegének mélyebb értelmét, üzenetét keressük. Az első a négyes szám üzenete. A négyes szám az ősidőkben mindig a teljesség, az egészség kifejezője volt. A víz pedig az életé. Milyen kétségbe esve kereste az ember századokon át az életvizét, a teljességet és örök egészséget adó életelixírt. Az elveszett paradicsom vizét, hogy éljen, örökké éljen, és nem hallotta meg, mi meghalljuk-e Jézus szavát, amely egykor Jeruzsálemben a lombsátor ünnepén hangzott el, az Édent is felidéző ünnepen. Ezen a napon a pap kora reggel nagy kísérettel kivonult a Siloám vizéhez, és ünnepélyesen megtöltötte aranykannáját, majd kitörő ujjongásoktól kísérve az oltár ezüst csészéibe öntötte a vizet. Ez az ünnep csúcsa, és egy ilyen pillanatban hangzik el Jézus hívó kiáltása, amint az megvan írva János evangéliuma 7. részének 37-től 38-ig terjedő verseiben a következőképpen. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Íme az élet vize. Az elveszett paradicsom vize. Bárki bármikor megtalálhatja. Most is ihat belőle, és maga is élővizek forrásává válhat. Csak így juthat el a teljességre, és juthat örök egészséghez. Ki ne szomjazna közülünk, ki ne vágyna az egészség, a teljesség vizére. Nem a valamikor termékeny félhold ma már sivataggá lett vidékein kell keresnünk, ez Jézus lényéből fakad. De olvassuk tovább bölcsőnk feliratát. Fogta tehát az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy művelje és őrizze azt. Az Úr úgy gondoskodik Adam egészségéről, hogy feladatot is bíz rá, mert enélkül nem ember az ember. Nem a korán élveteg és csak gyönyörökkel teli paradicsomába helyezi, hanem Édenbe, ahol feladat vár rá. Meg kell azt művelnie. Azt jelenti ez a kép, hogy Isten munkatársává fogadja Ádámot, az embert, és őriznie is kell bölcsőjét. Mivel akkor még nem volt mitől féltenie, nyilván arra utal az ősi szöveg, hogy őrizd meg annak, amivé Isten teremtette, Édennek. Hogy megőrizhesse, Adam utasítást, parancsot is kap.
Itt szólítja meg először az Úr Adamot, az embert, aki még nem válaszol, hiszen az ősi kép szerint még úgy viszonylik teremtőjéhez, mint az egészen kisgyermek apjához. Már ért, de még nem beszél. Az Úr parancsa pedig nevelő parancs, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert azon a napon, amelyen eszel róla, halállal lakolsz. Mind gyermekkel beszél Adammal az Isten, de mint a saját gyermekével. Az ősi kép szövege azt mondja, hogy Adam, az ember élete több kell, hogy legyen vegetációnál, a látásra kedves fákban való gyönyörködésnél és a gyümölcsök élvezésénél. Ádám, az ember élete, életeleme az engedelmesség, más szóval a ráhangolódás teremtője rendjére, rendjének törvényére, ritmusára. Ha ebből kiesik, az életből esik ki, a teljes és egészséges életből. Ami ezután maradhat, az már csak vegetáció csupán, és nem a teljes és egészséges élet többé, hanem a halálos élet. Tulajdonképpen arról beszél ez az ősi képszöveg, és most már nekünk beszél és üzen, hogy minden Adam kétszer halhat meg. Először, amikor kiesik az örök Isten rendjéből, rendjének ritmusából, mert nem engedelmeskedik annak. Élete ettől kezdve csak fél élet, egészségtelen élet, nyomorult vegetáció. Másodszor pedig akkor hal meg, amikor megáll a szíve. De hadd hirdessem az evangéliumot, az örömhírt is, nem csak kétszer halhat meg Adam, hanem kétszer is születhet. Egyszer test által, fél életre, életfélére, félelmes életre. De megszülethet lélek által másodszor is. Ebben a születésében talál vissza Isten örök rendjére, és hangolódik rá Isten lényének ritmusára. Jézus Krisztus pedig azért jött, hogy általa visszatalálhassunk Isten örök rendjébe, és lényére hangolódva együtt lüktessen életünk Isten lényével, megtalálva már itt és benne az elveszett paradicsomot, hogy azt többé el ne veszíthessük.

A Szent Gellért kiadó és nyomda gondozásában megjelent Gyökösi Endre Mi az üzenet című könyvéből a Bölcső című részt felolvasta Fejsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Keresztény Életfelekezet közi magazin műsorunkat sugároztuk az elmúlt percekben, Szecsődi Árpád szerkesztésében. A mai rovatot még újra hallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban a 10 órai híreket követően, illetve 88,3 MHz-es frekvencián jövő csütörtöki homokóra későjeli műsorunkban. És ezzel lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Adásra legközelebb éjjel 3 órakor várja önöket itt a 88,3 MHz-es frekvencián Szabó Anita. Online azonban tovább hallgathatnak minket. 17 órától a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó, majd versrovatunkat ismételjük meg, 20 órakor pedig a mai mesét hallgathatják meg újra. Éjjeli műsorunk első órájában klasszikus zenét sugárzunk. 4 óra után az áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő követi, valamint múlt szerdai keresztény életfelekezet közi rovatunkat is megismételjük. A homokóra 3. órájában, tehát 5 óra után pénteki szempontok rovatunkat ismételjük meg, amelyben a komfortzónából való kilépésről volt szó. Ezt követően pedig 6 és 8 óra között ébresztő információs magazin műsorunkkal várja a korán ébredőket Ungvári Szende.

Én munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Antoni Gaudí, katalán építésztől választottunk, aki pontosan 100 évvel ezelőtt, 1926. június 10-én hunyt el. Két különböző típusú férfi van, a szavak és a tettek embere. Az első beszél, a második cselekszik. Ez a mai napra választott idézet. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Elérhetnek a 0264441968-as telefonszámon, és megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A déli műsor mai házigazdáját, Janicsko Mihály Noémit hallották. Áldott, derűs délutánt kívánok mindennyiuknak. Békesség Istentől, viszont hallásra! Thank you.

0: Campus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Agnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta a hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. A kisebbségi jogok is terítékre kerültek Eugene Tomák és Zakariens Zoltán egyeztetésén. A roncsautó programban 10 000 lejtől indul a támogatás, de korlátozzák a megvásárolható autók körét. Kolozsváron a lakások háromszor annyiba kerülnek, mint a legolcsóbb megyeszékhelyen. Viharok várhatók holnap az ország nagy részén. Az előrejelzések szerint ma többnyire napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Az államreformmal, illetve a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos kérdések is felmerültek a kormányalakítással megbízott Eugene Tomák és Zakariens Zoltán parlamenti képviselő tegnap esti egyeztetésén. Az Erdélyi Magyar Szövetség elnöke elmondta, Tomák támogatását kérte a kormányalakításhoz.

0: Székelyföldi politikus a Facebook oldalán közzétett videóban jelezte, elsősorban azt kérdezte Tomáktól, hogy szeretné-e folytatnia a központi apparátus átszervezését, amit a Bolozsán kormány elkezdett, illetve hogy kiindulva az ő kisebbségi sors tapasztalatából, hiszen 17 évet román kisebbségiként Ukrajnában töltött a születésétől kezdve, megjeleníti-e a kisebbségi jogoknak a kérdését, illetve azoknak a bővítési lehetőségét a kormányprogramban, és hogy fokozott érzékenységgel fog a nemzeti kisebbségek kérdéseihez hozzáállni. A politikus szerint a kijelölt kormányfő folytatná a központi apparátus átszervezését, és nyitottnak mutatkozott a kisebbségi jogok kérdésének kezelésére is. Zakariás közölte, a végleges kormányprogram és a miniszterjelöltek listájának megismerése után dönt arról, megszavazza-e jövő héten az új kormányt. Az új személygépkocsik megvásárlásának támogatását célzó roncsautó programok történetében először a kibocsátási követelmények és a motortípus mellett az autó gyártási helye alapján is korlátozni készül a román kormány a választható járművek körét. Derül ki a Környezetvédelmi Minisztérium által tegnap közvitára bocsátott pályázati útmutatóból. Az eddigi bejelentések szerint amúgy már június folyamán elindulhat a roncsautó program idei kiírása, ha az ügyvivő kabinetnek még a kormányváltás előtt sikerül elfogadni a dokumentumot. A tavalyi 200 millió lejről idén 300 millió lejre nő romániai gépkocsi park felújítását célzó program költségvetése. Jelentette be Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter, jelezve egyúttal, hogy a roncsautó program keretében elérhető támogatások összege viszont nem változik tavalyhoz képest, ami azt jelenti, hogy több haszonélvezője lehet az állami támogatásnak. Resica bánya a legolcsóbb megyeszékhely a lakások tekintetében, írja az ekonomédia.ro. Az immobiliare.ro szakportál adatai szerint a Krassó-Szörény megyei városban a lakások négyzetméterenkénti átlagára mindössze 952 euró. Egyetlen más megyeszékhely sincs, ahol az ingatlanok hasznos alapterületének az átlagos ára ne érni el az 1000 eurót négyzetméterenként. A bánsági várost Braila, Giorgio és Alexandria követi. A 10 legolcsóbb megyeszékhely között egyetlen erdélyi sincs. Az immobiliare.ro adatai szerint 24 megyeszékhely nem éri el az 1500 eurós szintet. A másik végletet azok a nagyvárosok jelentik, ahol a lakások négyzetméterenkénti átlagára meghaladja 2000 eurót. Ezekből 60 Bukarest, Brassó, Kolozsvár, Konstanca, Krajova és Nagyszeben. A legdrágább város idén is toronymagasan Kolozsvár 3300 eurót meghaladó átlagárral. Bukarest meg sem közelíti a kincses várost, a fővárosi lakások átlagos négyzetméterenkénti ára, akárcsak a brassóiaké, 2300 euró körül mozog. Viharokra figyelmeztető elsőfokú sárga riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat ma. A meteorológusok szerint holnap reggel 5 és 10 óra között heves szél, helyenként záporok, zivatarok várhatók a bánságban, a körösvidéken, Máramarosban és Erdély nyugati felében. A széllökések sebessége elérheti az 50-70 kilométert óránként, a csapadék mennyisége pedig a 15-25 litert négyzetméterenként. Egy másik elsőfokú riasztás holnap reggel 10 órakor lép érvénybe és éjfélig tart. Eszerint felhőszakadások, viharok várhatók Máramarosban, Erdélyben, Olténiában, Munténia nyugati és északnyugati részén, Moldva nyugati és északi felében és a hegyvidéken. A szél 50-70 km/órás sebességgel fújhat. A leeső csapadék mennyisége elérheti a 25-40, elszigetelten pedig meghaladhatja az 50-60 litert négyzetméterenként, és jégesőre is számítani lehet. A meteorológusok szerint a csütörtökről péntekre víradó éjszaka az ország régióinak többségében fokozott lesz a légköri instabilitás, a pénteki nap folyamán pedig főként a keleti ország részben lehet viharokra számítani. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23-bani, 1 amerikai dollár 4,53-bani, 100 magyar forint pedig 1,47-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink, ez az Egypress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!
2: Ti szomjasztok, mind, jöjjetek vízért. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: Az alapvető emberi jogokat és szabadságokat csak a demokráciában garantálják, és ezek az európai értékek alapjai.
3: Reklám. Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
4: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
5: Vendégek állnak az ajtóban, és nem tudja, mit készítsen nekik vacsorára.
6: Vészhelyzetben keresse a házalófazék recepttárát. blog.agnusradio.ru
5: Házalófazék.
6: A mi receptjeinkkel biztos sikere lesz.
0: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az összetartozás tánca.
8: Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a tulipán tanodához tartoznak. De hát szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen, mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond, és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
7: Karvanszki Mónika, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének elnöke.
9: A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval.
7: Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
10: Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
7: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak. Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kárpátalja. A trianoni békediktátum 106. évfordulóján a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ünnepi rendezvénysorozatra és nagyszabású zárókoncertekre került sor Kárpátalja szerte. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében megvalósuló eseményekre június 2. és 5. között került sor. A rendezvénysorozat méreteit jól mutatja, hogy Kárpátalja szerte 14 helyszínen zajlottak az események. A Tulipán Tanoda Népművészeti Iskoláinak és a régió 91 településén működő kihelyezett szakköreinek növendékei, óvodások és iskolások, több mint 2000 gyermek mozdult egyszerre, hogy eljárja az összetartozás táncát. Az eseményről Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán.
1: Hát nagyon izgalmas hét volt a múlt hét, mert ugye 14 helyszínre gyűlt össze 91 munkaterületről az a több mint 2203 gyermek, aki megmutatta egyrészt a tudását az elmúlt évben a munkának a gyümölcsét, és persze eltáncolt a nemzetösszetartozás táncát. Óriási program volt ez, a maga program sorozata, rengeteg helyszínek a felsorolása és jelentős időt veszi, de ezért beszélgessünk ennek a imáron hagyományá vált projektnek a hátteréről.
2: Valóban. Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán Tanodához tartoznak. De el szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen, mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond, és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
1: Honnan ered ez a nemzeti összetartozás program? Kárpát-medence szinten sok ezer gyereket mozdít meg.
2: 4 évvel ezelőtt Orosz Ildikó elnökasszony hívta fel a figyelmünket egy felvidéki Dunamocsról induló kezdeményezésre, mely arról szól, hogy egy polgári tánc bemutatásával tegyük emlékezetesebbé a nemzeti összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. És mi akkor csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, ahová abban az évben nagyon sok helyszínről csatlakoztak. Na most tudni kell azt, hogy ők közben ezt abba hagyták, és csak egy évig volt, de mi meg ebből hagyományt teremtettünk, átvettük a stafétát, és bevallom őszintén, hogy nagyon örülök neki. Mert még én magam is akkor nem gondoltam, amikor igen mondtam elnökasszonynak, hogy ebből egy igazán szép és közösségépítő esemény lett mára. Hiszen csodálatos látni ezeket a több mint 2000 gyermeket, ahol csillogó szemekkel és örömmel táncolnak.
1: 91 helyszínen működik 2025-ös 26-os tanévben, az elmúlt tanévben a Tulipán Tanoda. Ugye itt a népzene, tánc, játék, kézműves foglalkozások és rengeteg óvoda is ott van, ahol jelen vannak. Mit kell tudni a 91 helyszínről?
2: Igen, valóban. A 91 helyszínen ezek a kárpátaljai települések, ez úgy kell elképzelni, hogy Körösmezőtől Ungvárig jelen vagyunk az óvodákban népi játékkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a kicsi gyerekekkel már kiskorban kell magyar népi értékeinket megismerkedtetni, és különösen nagyon öröm számomra, hogy bárhová megyek, és most is ugye a záró műsorokon láttam, hogy a gyerekek nagyon szeretik játszani ezeket a népi gyermekjátékokat, hiszen vicces is számukra, elmutogatják a dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik ezt. Már a nagyobbak számára, még az 1-4 osztályban is vannak népi játék oktatásaink, de a nagyobb gyermekek számára viszont valóban népzenét, néptáncot oktatunk, és több helyszínen

0: kézműves foglalkozások van, annak valamint szövőszakkörünk is működik már.
1: A helyszíneken hogy fogadják a lehetőséget, és kik azok, akik korosztályok, azok, akik ott vannak és aktívak ebben a 2203 gyerek között?
0: Nagyon pozitívan fogadnak minket minden helyszínünkön, azt látom. A tavaly 11 helyszínen voltunk, az idén bővültünk már Tekeháza, Hajdanó és Tisza keresztúrral, de a helyi vezetőség is és a helyi embereken is azt látom, hogy nagyon hálásak azért, hogy ezt a programot behoztuk hozzájuk, hiszen valóban úgymond életet hoztunk ezáltal a helyszínekre.
1: Egy alternatív művészetiskolai jellege van ennek a projektnek?
0: Valóban a projektnek az a lényege, hogy a Nemzeti Összetartozás napján a tánc ereje hirdeti határokon innen és túl nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet megmaradásunknak itt a szülőföldön. Hiszen minket magyarokat nem csupán a határok kötnek össze, hanem kultúránk, hagyományaink, közös nyelvünk. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy különösen fontos az, hogy ezeket az értékeket átadjuk a gyermekeknek, hiszen bennük rejlik, bennük lesz tovább a jövő nemzedéke.
1: Beszélgessünk kicsit a hétköznapi munkáról, meg a tanévről, hogyan kell elképzelnünk ezt a tevékenységet. Óvodák, csoportokat beszéltük, de vannak konkrét központja is ennek a projektnek, ahol a zenés oktatás is zajlik.
0: Igen, három alapfokú művészeti iskolánk van, akik szeptembertől május végéig, most mondjuk egy kicsit kihúzódott a tanév júniusra is, a téli szünidő miatt, folytatják az oktatást, itt bizonyítványt is kapnak a gyermekek, a kihelyezett szakköreink pedig októbertől májusig működnek.
1: A zenés iskolánk gyakorlatilag egy olyan, mint egy beregszászi művészeti iskola? Ezt
0: igen, tehát Ukrajnában akreditált művészeti iskolánk, a három művészeti iskola, ez Nagydobronyban, Beregszászban és Tiszapéterfalván.
1: Beszélgessünk kicsit a kézművességnek a funkciójáról, ez is egy érdekes terület, amit szakszerűen szerveznek meg itt Kárpátalján.
0: Valóban, egyre több kézművesünk van. Igyekezünk a népi kézművesség felé vinni, sőt, még most szeretnénk már a régi kötés, forgolás és makramézás hagyományát is visszahozni a köztudatba, de ezen kívül, mint mondtam, már például Kisgeőcön és Nagyberegen, ahol ugye tudjuk, hogy nagy hagyománya van a szőttesnek, szövőkereteken elkezdtek a gyerekek szőni. Bevallom őszintén, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye mindig csak esztovátyán láttam én magam is a szövést, és amikor elhozták a szövőkereteket, gondolkodtam rajta, hogy fog ez menni a gyerekeknek, de nagyon ügyesen sajátítják el, és miután már a szövőkereten szőnek, szerintem már sokkal könnyebb lesz nekik úgymond az esztovátyán szőni.
1: Vannak-e nyári programok, táborok vannak-e következő hetekben, hónapokban? Feladatok, itt a lehetőségek a gyerekeknek?
0: A tulipántanoda oktatói a KMPS-nek köszönhetően fognak vezetni táborokat. Az egyik ilyen táborunk Kőrösmezőn lesz, a Szorványban, ahová a környező iskolákból, a vasárnapiskolákból jönnek az 5.-6. osztályos tanulók, valamint a tulipántanodások. Szilágyi Gabriella és kedves férje László vállalták azt, hogy ők irányítják ezt a tábort, és innen visznek majd fel oktatókat is, hogy ez egy ilyen magyarságról szóló, népzenéről szóló, népi értékekről szóló néptánc tábor lesz. A másik ilyen tábor, amit szintén a KMPS jóvoltából támogatásával tudunk megvalósítani, az pedig a Tiszapéterfalvi tábor, ahol pedig a Csepei Tulipántanoda koordinátora, Trescsula Marika fogja összefogni a csapatot, és ott szintén Tiszapéterfalva és a környező falvából jönnek majd gyerekek. Mind a két táborban 40-40 gyerek fog érkezni.
1: Beszélgessünk a lehetőségről. 2026-os, 27-es tanév van előttünk. Van-e lehetőség felvételire? Hogyan kell csatlakozni ehhez a dologhoz, és milyen szinten várják az érdeklődőket?
0: Igen, alapfokú művészeti iskolánkban hamarosan meghirdetjük a felvételi időszakot. A személyes találkozás az mindig augusztus utolsó hete, amikor személyesen is fogadjuk a gyermekeket, és akkor felvesszük a megfelelő szakokra. A kihelyezett képzésekre viszont azokkal a gyerekekkel foglalkozunk, akik alapból már ugye az óvodákban és az iskola 1-4 osztályában vannak. Nagyon bízunk benne, hogy a 91 helyszínen továbbra is tudjuk folytatni az oktatást, és abban is, hogy egyre több gyerek lesz.
1: Igazából akkor ezeken a területeken lehet csatlakozni a képzésekhez?
0: Természetesen lehet csatlakozni, sőt, aki szeretné, már több helyszínre úgy mentünk el, hogy személyesen megkerestek, vagy levélben fordultak hozzám, hogy ők hallották, hogy a szomszéd faluban milyen jól megy ez a tulipán tanodai oktatás, és ők is szeretnék.
1: Van erre lehetőség most is?
0: Igen, van még lehetőség rá, hogy még aki szeretne a programunkhoz csatlakozni, az a jövő tanítól csatlakozhat hozzánk.
1: Hol lehet bőleg információt kapni erről a munkáról?
0: Bőleg információt van Facebook oldalunk, honlapunk, vagy a tulipán tanoda titkárságán, ami az egyetem 4. emeletén található, ott lehet kapni.
1: Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésről, és beszélgetettünk a témáról. Kitartást és sok erőt és áldást kívánok a munkájukhoz és a nyárhoz.
0: Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további szép napot kívánok mindenkinek. A viszontlátásra.
2: Az elmúlt percekben Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak.

0: Az anyaország. Ausztria, Belgium, Észtország, Hollandia, Németország, Svédország és Svájc. Ezen országok mindegyikében működik legalább egy protestáns, magyar nyelvű gyülekezet. Karvanszky Mónika, nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetsége elnöke, bécsi lelkipásztor. Hegedűs Márk beszélgetett vele, többek között arról, hogy mit jelent a diaszpórában élőknek egy magyar ajkú gyülekezet, és hogy mit jelent számukra a Magyar Református Egység.
1: A nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetségének egy rövid bemutatását talán azzal kezdeném, hogy éppen tavaly ünnepeltük a fennállás 25. évfordulóját, tehát negyed század van ez mögött, a szövetség mögött, ami azt is jelenti, hogy még jelen vannak az alapító tagok, de már egy új nemzedék közös munkája valósul meg így két generációval. A szövetségünkön belül, és ez a taggyülekezeteink életében is jellemző, és az idősebb generáció az a gyakorlati tudásával és a tapasztalattal segíti ennek a szövetségnek a munkáját, és a fiatalabb generáció pedig hozza az új lendületet, az új ötleteket, és így együtt közösen építjük a diaszpóra közösségeket. Ez most a jelenkorban egy jellemző, ha bárhova nézünk, akár a gyülekezetekre, akár egyesületekre, bármilyen szinten, társadalmi szinten van egyfajta staféta átadás. Egy ilyen fázisban vagyunk, amikor generációváltás van, és ezt mi nagyon komolyan előre gondolva próbálunk felkészülni erre, hogy új szolgálattevők, vezetők bevonásával a közös munkát tudjuk továbbvinni, és ennek a szolgálatnak a szervezését és a jelen kihívásai között folytatni és építeni a Nyugat-Európa szétszórtságában lévő diaszpóra gyülekezeteket. Az is jellemző a szövetségünkre, hogy az elmúlt években Nyugat-Európában új közösségek, új gyülekezetek jöttek létre, és csatlakoztak is a szövetséghez. Tehát így jelenleg most a 7 országban 11 szolgálati terület,

0: 54 protestáns, református és evangélikus taggyülekezetünk van. És természetesen az a szolgálat, amelynek én a lelkipásztora vagyok, az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Bécs központtal alapító tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének, tehát még a lelkész elődöm volt az, aki szintén részt vett már ennek a szövetségnek az indulásánál és a kezdeteknél a munkában.
1: Legalább az országokat soroljuk föl név szerint. Ausztria mellett mi a 6 ország még, ahol vannak taggyülekezeteik?
0: Ausztriában, Belgiumban, Észtországban, Hollandiában, Németországban, itt van a legtöbb taggyülekezetünk, Svájcban és Svédországban vannak taggyülekezeteink. Ebben a 7 európai országban, de éppen az elmúlt hetekben tartottuk a diaszpora konferenciát Balatonszárszón, és a Magyar Református Egyház által szervezett diaszpora konferenciára került sor, és ott több más gyülekezet is érdeklődött a tagság felől, például Csehországból, Prága, Finnországból, Dániából, tehát várjuk a további megkereséseket, és szeretettel fogadjuk az új csatlakozókat és jelentkezőket ebbe a közösségbe, ebbe a szövetségbe, ami valójában talán a legfontosabb háttere, nem is az intézményi háttér vagy jogi háttér, hanem az, hogy egy élő hálózat, egy élő kapcsolat, ami összeköti ezeket a nagyon szétszórt magyar, protestáns, református, evangélikus diaszpora gyülekezeteket Nyugat-Európában, ami mindenképpen egy megerősítő háttér a mi számunkra, ugye mert egy-egy konferencia közgyűlés által meg tudjuk beszélni azt, hogy valójában ki milyen problémával, vagy milyen megoldásokkal próbálja az adott körülmények és lehetőségek között ezt a szolgálatot megvalósítani. Talán azt is érdemes elmondani, hogy a hány taggyülekezet olyan sokszínű, úgy a jogi háttere, mint az összetétele, vagy abban a kérdésben is, hogy szolgálhelyben lelkész, vagy csak időnként odautazik. Az is egy érdekes szempont, hogy egy-egy magyar istentiszteletre 50-100 kilométeres körzetből érkeznek a magyarok, hogy részt vehessenek az istentiszteleti alkalmon, hogy találkozzanak a magyar testvérekkel. És további jellemzője ennek a diaszpóra szolgálatnak, hogy a legtöbb Nyugat-Európában működő diaszpóra gyülekezetben havonta egyszer vagy kétszer van magyar istentisztelet, ez protestáns, református vagy evangélikus magyar istentisztelet, tehát a legtöbb helyen nem heti rendszerességgel, és ezt azért is érdemes ezt a ennek a szolgálatnak a jellemzőjét, hátterét ismerni, mert az érdeklődők, akiknek igényük van arra, hogy Isten igéjét magyarul hallgassák, meg kell keresni, hogy hova kell elutazniuk, mikor mehetnek, mikor vehetnek részt egy-egy ilyen alkalmon, és ennek mi nagyon örülünk, és hálát adunk Istennek azért, hogy ez egy növekvő szolgálat, tehát maga az igény, a megkeresés is mutatja, hogy erre szükség van, és az emberek szeretnék, igényük van arra, hogy még ha ilyen körülményesen is vehetnek részt egy-egy magyar istentiszteleten, hogy ez legyen, és számukra megerősítő és fontos, és valójában ez adja ennek a szolgálatnak a hátterét, az értelmét, hogy igenis érdemes egy-egy istentiszteletért azt a szervezési hátteret, azt a munkát, azt a presbiteri munkát, lelkészi munkát vállalni, amivel egy-egy marék kis közösségnek Isten igéjét tudjuk hirdetni, idegen helyen a szülőföldjétől távol.
1: Azt említette egy pár perccel ezelőtt, hogy sok kihívás van a munkájukban. Gondolom, hogy ez akár fakadhat azokból a specialitásokból, amiket itt elmondott, hogy van-e lelkész valahol, vagy nincs, hogy mennyire, mekkora távolságban van egymástól két gyülekezet, milyen országban vannak, és a többi, de megtenné, hogy elmondja, hogy mit lát a legnagyobb kihívásnak, vagy néhány kihívásnak ezekben a diaszpora, protestáns gyülekezetekben, amikre akár keresik a megoldást, és egymást tudják támogatni.
0: Talán még azt is érdemes először megemlíteni, hogy valójában egyik Nyugat-Európában egyik magyar gyülekezetnek sincs temploma, vagy parókiája, lelkészi hivatala. Egyetlen egy ilyen hely van Svédországban, ahol van egy gyülekezeti otthon, de ugye Svédországban 13 gyülekezet van az egész országban, és ez is csak egy központként szolgál, de legalább van valami más nyugat-európai gyülekezetek. Mindenhol mondhatjuk úgy, hogy vendégként vannak jelen egy-egy városnak a protestáns református evangélikus templomába, ahol az alkalmaikat tartani tudják. Tehát ez is már egy komoly szervezési kérdés. Legtöbb esetben ezért a templom használatért, terem használatért bérleti díjat kell fizetni a gyülekezetnek. Tehát ez az egyik olyan háttér, ami még odahaza a Kárpát-medencében, a református gyülekezetekben, ott a templom, ott a közösségi ház, ott a gyülekezeti terem, itt ez nem adatik meg, tehát akár egy-egy lelki gondozás alkalmára is egy termet kapni, az néha kihívást jelent. A másik fontos háttér, ami, ahogy említettem is már, hogy a generációváltás korát éljük, hogy a lelkészeink, egyre több lelkész megy nyugdíjba, és bár szolgál még a nyugdíj mellett, de a lelkész hiány az Nyugat-Európában is jelen van, mint ez a Kárpát-medencében is, bizonyos helyeken már felütötte a fejét. Tehát a lelkész hiány, az utánpótlás az, ami egy kardinális kérdés, hogy ezt a jövőben hogyan tudjuk megoldani, miként tudunk erre a helyzetre megoldást találni, és itt talán az egységnek az egyik gyakorlati hátterét meg is említhetném, hogy a Magyarországi Református Egyház, de a Magyarországi Evangélikus Egyház is együttműködik ebben velünk, és próbáljuk közösen felmérni a helyzetet, és vagy egy-egy megoldást, vagy végleges, vagy átmeneti megoldást találni a lelkész kérdésre is.
1: Mit jelent önöknek az egy-egy gyülekezetben, akár önnek, ahogy ismeri a környezetét a bécsi gyülekezetben, vagy akár nyilván, hogy a szövetség elnökeként a többi közösséget is amennyire ismeri, hogy egy-egy Magyarországtól távol lévő országban összegyűlhetnek a magyar ajkú reformátusok mondjuk két hetente egy-egy alkalomra. Ugye itt utalt már arra, hogy sokan sok erőfeszítést tesznek azért, hogy részesei lehessenek egy-egy ilyen istentiszteletnek, mondjuk 100 kilométert utaznak. De hogy ön szerint mit adnak ezek az alkalmak, mit jelentenek ezeknek a közösség tagjainak ezek az alkalmak, és feltételezem, hogy van ennek hitéleti része, de gondolom, hogy van ennek valamiféle nemzeti része is. Mondjuk, ahogy néztem a Facebook oldalát, mondjuk március 15-ét megünneplik a gyülekezetben, feltételezem, hogy ez máshol is így szokott lenni. Szóval mit jelentenek ezek a közösségek ön szerint a tagjaiknak?
0: Egy mondattal tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egy darab lelki otthont. Tehát a fizikai otthont, amit ott kellett hagyni, vagy valamilyen oknál fogva ott hagytak. A Nyugat-Európában élő magyar testvérek keresik azt, ami otthonhoz köti őket. Lelkileg a hit megélésével, a vallásgyakorlattal keresik azt, amit otthon hagytak. Ez egy hatalmas kapaszkodó és nagy erőforrás, hogy ilyen alkalom van. Tehát elsősorban ez nagyon fontos számunkra, mert több kérdést kapok ezzel kapcsolatban, hogy a mi szolgálatunk-e speciális, egész konkrétan Isten igényének a hirdetése magyar nyelven, a szétszórtságban a magyarok között, és mindamellett természetesen a nemzeti nyelvi és kulturális értékek, amin keresztül ugye a vallásunkat is valamilyen formában megéljük, ezek is fontosak, de az elsődleges az mindenképpen Isten igéjének hirdetése és az anyanyelven a lelki gondozás. Ennek pontosan a háttere a legtöbb lelkésznek ismerni kellene, aki a diaszpórában, a szórványban szolgál, hogy mit jelent a kultúrsok. ez az antropológiai kifejezés, és milyen szakaszai vannak, és tudni kell besorolni azt, hogy melyik gyülekezeti tag, vagy éppen újonnan érkező, melyik fázisban van, és milyen nehézségekkel szembesülnie az integrálódás során, a beilleszkedés során, és ennek milyen lelki súlya van, lelki háttere van, hogy a lelki gondozásban is segíteni tudjon. Tehát ez az elsődleges szolgálat, ez egy Istentől kapott nagyon szép szolgálat, hogy az ő igéjét hirdetjük, és a lelki gondozással segítjük, támogatjuk azokat, akiknek erre igényük van, és itt azt is el kell mondani, hogy a diaszpórában sokkal nagyobb a lelki gondozásra az igény, mint például, ha odahaza legtöbb esetben nem is fordulna egy-egy olyan problémával, vagy nehézséggel, lelki teherrel a lelkészhez, mint a diaszpórában, a szórványban megteszik. Tehát van egyfajta lelki törékenység, egyik amerikai püspök fogalmazott így a diaszpóra konferencián, hogy a külhonban élő magyarok azok sérült emberek, valójában itt erre gondolt, hogy a kultúrsok hatására mi az, amivel meg kell küzdeni, szembe kell nézni, és ezt a lelki harcot, ezt a fizikai beilleszkedést, ezt végig kell küzdeni, kinek könnyebb, kinek nehezebb, és pontosan egy-egy magyar közösség gyülekezet, egy testvéri közösség sokat tud segíteni és erőt ad mindazoknak, akiknek erre szükségük van.
2: Az elmúlt percekben Karvanszki Mónikával, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnökével, bécsi lelkipásztorral beszélgettünk.

0: Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevár alján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
1: Itt Zetevár alján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
2: Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyek benne a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek, a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgatótanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
1: Milyen igére épül a stratégia?
2: A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspök úrnak, püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspök úrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
1: Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
2: Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelenvaló világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
1: Milyen missziói területeket érint?
2: Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk meghonosítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
1: Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve min kell még dolgozni?
2: Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek, minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésre, vagy beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van

0: ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
1: Miket érintettek inkább a visszajelzések?
0: Nagyon, nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával. A beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenysége, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgettünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
1: Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
0: Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világosság, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
2: Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!

A mi segedelmünk legyen az Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örökkévaló igaz Isten. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki önmagát adta mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket e jelen való gonosz világból, Istennek, a mi Atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség mind örökkön örökké. Amen. Énekeljük keresztény testvéreim kezdő énekül a 418. énekünk első verszakát. Halld meg, bűnös ember, Jézus szeret, bűnöd bár nagy tenger, Jézus szeret, csak jöjj hozzá hittel, töredelmes szívvel.

Hallgassátok meg, keresztény testvéreim, Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 17. rész 16-tól 23-ig terjedő verseiben a következőképpen. Athénben pedig, mikor azokat vár rá Pál, lelke háborog vala ő benne, látván, hogy a város bálványokkal van tele. Vetekedik vala azért a zsinagógában a zsidókkal és az istenfélő emberekkel, és a piacon minden nap azokkal, akiket előtalált. Némelyek pedig az epikúreus és sztoikus filozófusok közül összeakadtak ő vele. És némelyek mondának, mit akarhat ez a csacsogó mondani? Mások meg, idegen istenségek hirdetőjének látszik, mivel hogy Jézust és a feltámadást hirdeti vala nékik. És megragadván őt, az Aeropágusra vivék, ezt mondván, vajon megérthetjük-e mi az az új tudomány, melyet te hirdetsz? Mert valami idegen dolgokat beszélsz a mi füleinknek. Meg akarjuk azért érteni, mik lehetnek ezek. Az athéniek pedig, minnyájan és az ott lakó jövevények semmi másban nem valának foglalatosok, mint valami újságnak beszélésében és hallgatásában. Előállván pedig Pál az Areópágusznak közepette, mondta, athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket, mert mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, melyre ez vala ráírva, ismeretlen Istennek, akit azért ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem én néktek. A kegyelemnek szent Istene tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben, hogy Urunk beszéde lakozzék mi bennünk gazdagon, és mi teremjünk sok áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére, amiért gyertek, imádkozzunk. Úr Isten, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és idvezült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Uram, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hit által részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az
örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Isten dicsőségére és lelkünk épülésére énekeljük a 419. ének első és harmadik verszakait. A 419. énekünk így kezdődik: Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed!

Imádkozzunk, testvéreim! Örökké való Istenünk, mennyei édes atyánk a Jézus Krisztus által. Köszönjük neked ezt az újabb alkalmat a veled való találkozásra. Azt, hogy ma is hívtál bennünket a te szent házadba, jöjjetek én hozzám mindnyájan. Mi meghallottuk hívó szódat, és eljöttünk hálát adni azért, hogy az elmúlt hét napjaiban is velünk voltál. Köszönjük gondviselő jóságodat, szeretetedet és kegyelmedet, amellyel körül vettél minket. Köszönjük testi, lelki ajándékaidat, amelyekben részeltetted benned bízó gyermekeidet. Köszönjük az égi áldást, amellyel egész héten át öntözgetted kertjeinket, szántóföldjeinket, a legelőket. És köszönjük azt, hogy megőriztél pusztító viharoktól, jégveréstől. Kérünk, jó atyánk, emlékezz meg mindazokról, akik Európa szerte szembe kell nézzenek az árvizek fenyegető valóságával. Segíts meg őket a nehéz órákban. Köszönjük, jó atyánk, azt, hogy imádkozhatunk egymásért. Azokért is, akik nem tudtak ma eljönni, betegségük, idős koruk, a vele járó erőtelenség ebben megakadályozta őket. De hisszük, hogy most ők is velünk együtt imádkoznak, és kérnek téged arra, hogy légy velük is. Arra kérünk, jó atyánk, hogy készítsd ígéd útját a mi szíveink felé, adj halló füleket, értő, befogadó lelkeket. Áld meg Isten tiszteletünket, áld meg ígét hirdetését és hallgatását, éneklésünket és imádságainkat, egyszülött fiadért, élő megváltónkért, Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Isten ígének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 251. ének második verszakát. A 251. énekünk második verszaka így kezdődik. Te szentségnek új világa, vezérelj ígéd útjára.

Szeretett atyám fiai, olvasom Isten szent igéjét, úgy, amint az írva található a Cselekedetek könyve 17. részének 23. versében. Hogy Isten igéje miképpen van megírva a Cselekedetek könyvében, a 17. rész 23. versében kérlek, hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. Mikor bejárám és szemlélém

városába. És mit látott ott? Azt, hogy ez a nagy város tele van bálványokkal. Emiatt lelke háborog vala ő benne. Olvasható a 16. versben. Mikor szokott az ember háborogni? Amikor valami nem tetszik. Amikor nem tartjuk jónak, helyesnek azt, ami van, ami történik. Mire készteti ez az apostolt? A zsinagógába megy, és vetekedik a zsidókkal, és az istenfélő emberekkel. De nem csak, hanem a piacon is minden nap vetekedik azokkal, akiket előtalált. Többféle emberrel is találkozott és vitatkozott. Akik közül egyes epikúreus és sztoikus filozófusok összeakadtak vele. Csacsogónak nevezik, és azt kérdezik, mit akarhat ez mondani, mert nem értik az ő beszédét. Első hallásra legalábbis nem. Ezért érthetetlenül állnak előtte, de mégis kíváncsiak az általa hirdetett új tudományra. Megragadják őt, és az Areopágusra viszik, ahol aztán részletesen kifejti tanítását. Beszéde elején azt mondja, athéni férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Ezt állapítja meg róluk. Ezt a látszatot keltik ezek az emberek, hogy istenfélő férfiak. Dicséretre méltó dolog. Istenfélelem lakik bennük. Bárcsak ma is el lehetne ezt mondani minden emberről, férfiakról és nőkről egyaránt. Aztán azzal folytatja, amit az alapígéből hallhattunk. Mikor bejárám és szemlélém a ti szentélyeiteket, találkozám egy oltárral is, amelyre ez vala ráírva, ismeretlen Istennek. Ezt az ismeretlen Istent, Jézus Krisztust hirdeti Pál apostol a városban lakóknak, a zsinagógában és a piacon egyaránt. Hirdeti a szenvedő Krisztust és a feltámadást. Ma sincs ez másként, mert mi, lelkipásztorok, nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr Jézus Krisztust, a megfeszítettet és a feltámadottat. Némely emberek, azok közül, akik ott voltak, az ő bizonság tétele nyomán csatlakoztak ő hozzá. Hittek abban, amit ő mondott. Míg mások gúnyolódtak, ismét mások pedig azt mondták, majd még meghallgatunk téged a halottak feltámadása felől. Ezek az emberek, kedves testvéreim, az ő bálványaik között otthonosan forgolódtak. Mindeniket ismerték különböző tulajdonságaikkal együtt. De Pál apostol most azt szeretné megismertetni velük, akit még nem ismernek, Jézus Krisztust. Jézus Krisztust, mint élő Istent. Talán érezték ezek az emberek, hogy kell legyen egy más Isten az ő ismert, élettelen bálványaik fölött. Mai világ.

Világunk sok embere nem ismeri Krisztust. Azt, aki tegnap és ma és mindörökre ugyanaz, nem ismeri, sajnos. Vagy hadd mondjam így, hogy még nem ismeri. Ezért helyén való a megállapítás, ami itt-ott elhangzik, hogy istentelen ez az ember. Egy általános világfeletti hatalomban még hisznek a világfiai, de nem tudják, hogy ki az. Nem ismerik, hogy ki az. Pedig Isten ma is, velünk is megismerteti önmagát. Mégpedig ígéjén, a hirdetett ígén keresztül. Ezért vannak az Isten tiszteleteink. Ezért hirdetjük az ő ígéjét, és ezért végzi az egyház a maga szolgálatát, itt és más helyeken. Hogyan viszonyulnak az emberek mindehez? Prédikáljuk Krisztust. Van-e szükség a bizonságtételünkre? Van. Ezt bizonyítják templomaink, és az Isten tiszteletre eljövő, az azon résztvevő emberek. Hirdettetik az íge és az emberek, akik itt vannak, hallják az ígét. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. De vajon értik is az emberek azt, amit hallanak? Nem hangzik el ma is sok igehallgató ajkáról az, ami itt a mai igerészben olvasható és hallható, hogy mit akar ez mondani? És mi van azokkal, akik a templomba nem járnak, akik Bibliát nem olvasnak? Hogyan ismerik meg Istent? Honnan ismerik meg Istent? Mert bizonyára az emberek érzik, hogy valaki megsegíti őket. De nem tudják, hogy ki az. Nem ismerik, hogy ki az. Sajnos Isten ismeretlen sokak számára. Gyermekek, ifjak, középkorúak, idős emberek úgy nőttek fel és élték le életük eddigi részét, hogy Isten ismeretlen maradt számukra. Ki a hibás ezért? A szülő? A család? Az egyház? A lelki pásztor? Testvéreim, anélkül, hogy bárkit is megítélnénk, valljuk be, mindnyájunk feladata megismerni és megismertetni Istent. Hogy ő ne legyen ismeretlen senki számára, és erre Krisztus parancsa kötelez bennünket. Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket. Hogyan lehet Istent megismerni? Hit által. Honnan származik a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium prédikálása által ami szívünkben felgerjeszti. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten ígéje által. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Hitet nyerni, hitre jutni, hitben járni. Ilyen emberekre van szükség, akik aztán vállalják a szolgálatot, azért, hogy mások is minél többen jussanak el a Krisztusban való hitre. Hit nélküli embernek hiába való a bizonság tétele. Isten önmagát Jézus Krisztusban ismertette meg, és Jézus azt mondotta, aki engem látott, látta az atyát. Kedves testvéreim,
aki Istent nem ismeri, az nem tudja, mi a bűnbánat, és mi a bűnbocsánat. Nem tudja, hogy mi a megtérés, és mi a megváltás, az isteni gondviselés. De aki az Urat megismeri, az átadja szívét az élő Istennek. Nos, itt ezen a ponton hadd kérdezzük meg saját magunktól, hogy eddigi életünkben mennyire tudtuk megismerni Istent, az ő kegyelmét, az ő szeretetét, és mennyire érezzük, hogy ez az Isten ígérete szerint velünk van mindennapi életünkben, sokféle harcunkban és küzdelmünkben. Mert ha tudjuk, ha ezt érezzük, akkor soha nem leszünk aggodalmaskodó emberek. Akkor bízó lélekkel mondjuk naponkénti imádságainkban, hogy legyen meg a te akaratod. Legyen úgy, ahogy Isten akarja, és nem úgy, ahogy mi szeretnénk, ahogy mi elgondolnánk. Mert Isten az, aki tudja, mi az, ami valóban a mi javunkat szolgálja. Az athéni emberek Pál apostol dicséretét hallhatták. Aki megdicsérte őket, azért, mert, ahogyan mondotta, minden tekintetben nagyon istenfélőknek látlak titeket. Vajon Isten milyen embereknek lát bennünket, ha ma megvizsgálja a mi életünket? Mit mondhat el rólunk? Mert igaz az, hogy az, amit az emberek mondanak, mint véleményt rólunk, az jól esik, hogyha megdicsérnek, illetve rosszul esik, hogyha azt mondják, hogy ez az ember olyan, amilyen. Sajnos bűnös természetünkről, voltunkról kell szólni, el kell ismerjük gyallóságunkat, és amikor az emberek rámutatnak erre, akkor ez rosszul esik. De nem is annyira az a fontos, hogy az emberek milyen véleményt alkotnak rólunk, hogy az emberek mit gondolnak, feltételeznek rólunk, hanem az, hogy mit mond Isten, amikor megvizsgálja a mi életünket. Mit lát Isten ma a mi arcunkról, a mi tekintetünkről? Mit lát, hogyha belenéz szívünkbe, lelkünkbe? Milyen hit lakozik bennünk? Meddig jutottunk el az ő megismerésének az útján? És milyen a mi bizodalmunk, amit belé vetettünk? Ha Isten elmondhatja rólunk, hogy bennünk is ott van az Isten félelem, akkor ez nagyon dicséretre méltó dolog. De ha elmarasztaló képpen kell megállapítsa, hogy bizony sokszor gyenge, pislákoló, alig-alig égő a mi hitünk lángja, akkor ez egy szomorú tény. És ezért nekünk imádkozni kell, kérvén Istent arra, hogy növeljed a mi hitünket. És minél hamarabb segítsen meg bennünket abban, hogy jussunk el arra a hitre, amely aztán el tudja hordozni mindazt bízó lélekkel, Istenben bízó lélekkel, amit ez a földi élet tartogat a mi számunkra.
legyen az öröm, avagy bármilyen nyomorúság. Aki Istent ismeri és féli, tiszteli és szereti, az boldog ember. Nekünk lehet és szabad imádkozni, kedves testvéreim, azért, hogy Isten adja meg nekünk is ezt a boldogságot. Legyünk valóban az ő hívő gyermekei, olyan emberek, akik nem kételkednek, nem aggodalmaskodnak, hanem nyugodt lélekkel rábízzák életüket, szeretteiket arra az Istenre, akinek hatalma van, hogy megtartson bennünket. Itt a földi életben, ameddig jónak látja, és hatalma van arra is, hogy majd a halottak közül feltámasszon, ítéletre vonjon, és ha kegyelmet találunk tőle, önmagához a mennyek országába által vigyen. Kedves testvéreim, ma imádkozzunk azért, hogy Isten tartson meg bennünket a hitben, hogy Isten tegye erőssé ezt a kapcsolatot, ezt a szálat, amely közösségbe von minket ő vele, hogy ne csupán az Isten tisztelet egy órányi idejére nézve érezzük azt, hogy itt van Isten köztünk, hanem az ő ígéjét szívünkbe zárva is, magunkban hordozva, életünk hétköznapjaiban is legyen miénk az a boldog bizonságtétel, hogy Isten közöttünk él, hogy Isten bennünk lakozik, ígéje és szent lelke által. Adja minden kegyelemnek Istene, hogy így legyünk mi, hitben élő, hitben járó emberek, akiknek az élete bizonyítja azt, hogy Istent megismertük, Istent féljük, tiszteljük és szeretjük. És tőle kérjük, tőle várjuk a megtartatást, a kegyelmet, amit a Jézus Krisztusért reménységünk szerint meg is ad mindazoknak, akik töretlen hittel bíznak ő benne. Legyen ezért áldott az ő szent neve, most és mindörökké. Amen. Isten ígéjének szavára válaszolva, énekeljük el a 469. énekünk harmadik verszakát. A 469. ének harmadik verszaka így kezdődik: Istenem méltó, én nem vagyok rád, ám magam te néked átadom.

Istenünk, jó atyánk, köszönjük a hitet, amellyel megajándékoztál bennünket. És köszönjük, hogy egyszülött fiadat, a mi Urunk Jézus Krisztusunkat adtad, küldted el ebbe a világba. Azért, hogy nekünk is ő benne élő megváltónk legyen. Hálás a mi szívünk, Istenünk azért, hogy ő hozzánk is jött, érettünk is jött, hogy minket is megkeressen, megtaláljon, és az örökké valóság útján vezessen. Köszönjük őt neked. Köszönjük, hogy adtad, hogy ő szenvedett és meghalt a mi bűneinkért, de harmadnapra fel is támadott a halálból, azért, hogy nekünk élő megváltónk lehessen mindörökké. Istenünk, jó atyánk, növeljed a mi hitünket, amely által hozzád kapcsolódik a mi életünk, hogy boldog napjainkban és a nehéz idők idején egyaránt bízzunk a te mindenre elégséges kegyelmedben, amelyet közölsz mindazokkal, akik tőled hittel kérik. Jó atyánk, áld meg ezt a gyülekezetet, áld meg mindazokat, akik ebben az órában most együtt vannak. Köszönjük ezt a közösséget, és köszönjük azt, jó atyánk, hogy reménységünk szerint te is itt vagy, hallod a mi szavunkat, mi is hallottuk a te ígéd üzenetét, és imádságunkat egyszülött fiadért meg is hallgatod. Kérünk, jó atyánk, hogy gyógyítsd meg beteg testvéreinket, vigasztald meg a gyászolókat, légy különösképpen azzal a családdal, amely az elmúlt héten eltemette szeretett kedvesüket, a gyermeket, az édesanyát, a nagymamát, a testvért. A te lelked által nyújts erőt, és vigasztald meg mindazokat, akik gyászolják őt. Adj vigasztalást, Istenünk, azért, hogy meg tudjanak erősödni ők is hitükben, abban a hitben, amelyet vallunk, hogy akár élünk, akár meghalunk, a tieid vagyunk. Istenünk, jó atyánk, így maradj velünk e mai nap további részében. Így légy és lakozzál bennünk, közöttünk, az előttünk álló hét napjaiban. Egyszülött fiadban, a Jézus Krisztusban légy őriző pásztorunk, megtartunk, most és mind örökké. Amen. Bizalommal tárjátok fel szíveteket Isten szín előtt, elcsendesedve és magatokban imádkozva. Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
A gyülekezet áldozatos kész szeretetébe ajánlom a perselyes adakozást. Adakozzanak a hívek, emlékezvén arra, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja Isten. Hirdetem továbbá azt, hogy az elmúlt hét csütörtöki napján temettük el özvegy Lázár Lídia nőtestvérünket, akit mennyei atyánk 64 éves korában magához szólított. Rá emlékezik Isten tiszteletünk keretében a gyászoló család 700 lejes adományával és az úrasztalán lévő virággal. Szintén rá emlékeznek a gyászoló családon kívül a következők. Özvegy kis Teréz és fiai, Janika és Máriusz 50 lejes adományukkal, szomszédasszonya Zsána és családja 50 lejes adományukkal, Vajas János és családja 20 lejes adományukkal, Józsa György és neje 10 lejes adományukkal, Kispál Ibolya 20 lejes adományukkal, Özvegy Halász Istvánné 15 lejes adományával, és Lénárt János és családja 10 lejes adományával. A pénzadományok összege 875 lej, mely pénzösszeget Isten iránti hálával kedves minnyájuknak nagyon szépen megköszönünk gyülekezetünk nevében. Lázár Lídia nőtestvérünk hiányozni fog nem csak családjának, édesanyjának, fiának, lányának, unokáinak és testvérének, hanem hiányozni fog az egész gyülekezetnek, hiszen mindaddig, amíg egészségi állapota ezt lehetővé tette, itt volt a templomban. Elmondhatjuk azt, hogy üresen maradt az ő helye, nem csak családjában, hanem itt a gyülekezet közösségében is. Egy olyan nőtestvérünk volt, aki szomjúhozta az Isten ígéjét, aki szorgalmasan látogatta az Isten tiszteleteinket, a téli biblia órákat, a nőszövetségi találkozókat. Egy olyan nőtestvérünk volt, akire nyugodtan rá lehetett mondani, áldott lélek volt ő. Nehéz volt földi élete, hiszen ismerte, hogy mi volt a gyász, egy gyermekét kicsinkorában eltemette, aztán a férjét is, aztán az édesapját is, hogy élete utolsó részében súlyos betegséget annak minden szenvedésével és fájdalmával kellett elhordozzon, de nyomorúságos állapotában is erős volt az ő hite. Gyenge, törékeny testében erős lélek lakozott, és ezért áldjuk és magasztaljuk a mi Istenünket, hogy ilyen lélekkel és hittel áldotta meg őt. Ő gyászoló szerettei, őrizzétek meg emlékét szíveitekben, azért, hogy a régi, szép, de ugyanakkor fájó emlékekben halála után is közöttetek maradhasson. Az Úristen adjon, nyújtson vigasztalást számotokra, ígéje és szent lelke által. Amen. Az egy éve elhunyt Lénárt Katalinra emlékeznek az ő élő szerettei, Lénárt Gergely 100 lejes adományával, Lénárt Ferenc
százlejes adománnyal Horváth Margit és családja, százlejes adománnyal Deák Margit és családja, 30 lejes adománnyal. Az egy éve elhunyt Lénárt Katalinra, a 14 éve meghalt Lénárt Jánosra, és a 37 éve elhunyt Lénárt Katicára emlékeznek fent nevezett testvéreink, összesen 330 lejes adományukkal, illetve az úrasztalán lévő egyik csokor virággal. Eltelt egy év, illetve 14, valamint 37 esztendő, hogy említett testvéreink koporsó mellé kellett álljanak. De ímé az idő múlása nem felettette el velük azokat, akiket tiszta szívvel szerettek. És ez a mai nap az ő emlékezésük a bizonsága annak, hogy nem lehet elfeledni azokat, akiket földi életükben igazán szerettek, és akik viszont szerették őket. Áldja meg Isten az ő emléküket, és vigasztalja meg az Úr rájuk emlékező testvéreinket, ígéje és lelke által. Amen. Az ugyancsak egy éve elhunyt Vajas Józsefre emlékezik az ő gyászoló családja, 60 lejes pénzadományukkal, és Vajas Ferenc és családja 30 lejes pénzadományukkal. Kedves gyászoló testvéreim, a földi élet elmúlik akkor, amikor Isten valakinek az életét visszakéri, és telnek múlnak a napok, hetek, hónapok, de ímé az, hogy a gyászoló család nem feledi el, hogy egy éve fájdalmas és szomorú temetés volt a bizonsága annak, hogy bár emberi gyarlóságunk a feledés, de ez nem kerít mindenkit hatalmába. Azok, akik emlékeznek, azok, akik visszaemlékeznek ma Vajas Józsefre, nem feleltették el, egy év elmúlta után sem, hogy ő volt, hogy ő az övék volt és hozzájuk tartozott. Köszönjük a pénzadományt, és imádkozunk azért, hogy az Úristen nyugosztalja békességben mindazokat, akikre ma emlékeznek, mindazokat, akiket eltemettünk, és nyújtson, adjon vigasztalást az ő szent lelke által minden megszomorodott, minden gyászoló, minden emlékező testvérünknek, a Jézus Krisztus által. Amen. Hirdetem továbbá a gyülekezetnek azt, hogy házasság kötési szándékukat Isten szín előtt bejelentik a következők. Persa Ráres Vasile, aki 1985. november 26-án született Vasile és Mária gyermekeként, és Szekér Orsolya Júlia, aki 1989. augusztus 4-én született Márton és Ildikó gyermekeként. Esküvőjük időpontja június 29-e, 10:30 óra itt a Szamosfalvi templomban. Ez alkalommal ma először hirdettetnek. Imádkozzunk érettük, hogy Isten áldása legyen, és maradjon megkötendő házassági szövetségükön. Agy havonta egy lejt az Ágnus Rádiónak. Ezzel a felhívással fordult felénk
az Ágnus Rádió munkaközössége, és erre szeretném emlékeztetni testvéreinket, hogy a mi perselyes adományainkkal mi is hozzájárulhatunk az Ágnus Rádió munkájának az eredményes végzéséhez, azzal, hogy adományainkkal segítjük ezt a munkát. Azért, hogy az Ágnus Rádió révén Erdélyben minél több helyen jusson el Isten ígéje azokhoz is, akik a templomba nem tudnak eljutni. Isten áldja meg mindazoknak az életét, akik szívükön hordozzák az Ágnus Rádió munkáját is. És végül, de nem utolsó sorban hirdetem azt, hogy eső esetén is megtartják ma a közösségi versmondást délután 5 órától a Mátyás király szülőháza előtti téren, Hangzó csoda címmel. Életkortól függetlenül mindenkit szeretettel hívnak és várnak erre a szervezők. Zenél a Magyarországi Sebő Együttes. Tehát Hangzó csoda, közösségi versmondás ma délután 5 órától a Mátyás király szülőháza előtti téren. Hirdetéseink után, hitünk megvallására készülve, énekeljük a 425. énekünket. A 425. ének így kezdődik: Hinni taníts, Uram, kérni taníts.

Gyertek testvéreim, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Áldásra várva énekeljük a 90. Zsoltár első verszakát. Te benned bíztunk elejtől fogva.

Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal. Amen.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Claudio Santo ügyész szerint nálunk a bűnözők helyett a tisztességes bírákat és ügyészeket büntetik. Csökkenhet a földgáz ára, miután megkezdődik a Fekete-tengeri gázmező kitermelése. Megszavazták Táncos Barna javaslatát, az év végéig korlátozzák az alapvető élelmiszerek árrését. Önismeretre, empátiára és együttműködésre tanítják a diákokat egy nemzetközi projekt keretében. Az előrejelzések szerint ma napos idő várható, most pedig következzenek a részletek. Claudio Santo ügyész szerint a bírói függetlenség meggyengítése, majd a sorozatos felmentő ítéletek és a vádiratok tömeges visszautalása váltotta ki azt a társadalmi felháborodást, amely üzemanyagot adott a kormány bírákat és ügyészeket érintő intézkedéseihez. A legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagja egy Facebook bejegyzésben reagált ma, Lia Savonia, a legfelsőbb bíróság elnökének kijelentéseire, aki a tegnapi ülésen arról beszélt, hogy manipulációs és megbélyegző kampány folyik a bírák ellen. Lia Savonia a politikusokat, illetve a büntető eljárásokat elnyújtó ügyészeket tette felelőssé azért, hogy egyes ügyek elévültek a bíróságokon. Santo szerint a politikusokat valóban nagy felelősség terheli, mert törvénymódosításokkal megakadályozhatták volna az elévülési hullámot, de ezt nem tették meg. Ugyanakkor visszautasította az ügyészek hibáztatását és leszögezte. Az ügyek sorozatos elévülését valójában az Alkotmánybíróság két korábbi döntése idézte elő, amelyek utólag felülírták a büntető bíráskodás addigi szinte egységes gyakorlatát. Azt is kifogásolta, hogy fegyelmi eljárásokkal és szakmai nyomásgyakorlással sújtották azokat a bírákat és ügyészeket, akik az uniós jog alkalmazásával próbálták megakadályozni a büntetlenséget. Csökkenésnek indulhat a földgázára azt követően, hogy megkezdődik a Fekete-tengeri Neptun Deep gázmező kitermelése, írja a kurzdegouvernare.ro. A nagybani piacon ez 5-20%-os visszaesést jelenthet a jelenlegi árakhoz képest. A tervek szerint az OMV Petrom és a Romgáz jövőre kezdi el a nyílt vízi kitermelést. A csúcsra járatott termelés évi mintegy 8 milliárd tonna földgáz jelent majd. Az energiahordozó ára várhatóan azért fog csökkenni, mert a belföldi kitermelés növekedik, csökkenteni fogja a függést az importtól. Annak, hogy a földgáz nem lesz látványosan olcsóbb, mint jelenleg, több oka van. A kitermelt gáz bekerül az integrált európai piacra, ahol a termelők természetes módon a legelőnyösebb árat keresik. Ha Bulgária, Magyarország vagy egy másik régióbeli piac nagyobb árat kínál, akkor a gáz oda fog kerülni. Olvasható az Intelligens Energia Egyesület elemzésében. Az összképhez az is hozzátartozik, hogy az elkövetkező években a hazai gázfogyasztás nőni fog. Az optimista forgatókönyv szerint 2030-ig mintegy 10%-kal mérséklődhet a lakossági gáz ára, ugyanakkor a szállítási és elosztási költségek emelkedése miatt a végső számlák akár változatlanok is maradhatnak. Az év végéig korlátozzák az alapvető élelmiszerek árrését. A képviselőház ma döntőházként elfogadta Táncos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter javaslatát. A törvénytervezetet 292 képviselő támogatta, egy ellene szavazott, egy pedig tartózkodott. Az intézkedés 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik, és eredetileg június végén vesztette volna hatályát. A törvény indoklása szerint a hatóságok úgy vélik, hogy az intézkedés fenntartása szükséges az agrár-élelmiszeripari piac egyensúlyának megőrzéséhez, valamint a fogyasztók védelméhez a továbbra is magas inflációs környezetben. A rendelkezés továbbra is az alábbi 17 alapvető élelmiszer kategóriára vonatkozik. Egyszerű fehér kenyér, tej, telemelsajt, natúrjoghurt, tejföl, fehér, extra finom búzaliszt, kukoricaliszt, MS méretű tyúktojás, friss csirkehús, friss sertéshús, napraforgó olaj, fehér burgonya, friss zöldségek, friss gyümölcsök, kristálycukor, vaj és a cukor nélküli szilvalekvár. Nemzetközi oktatási együttműködés indul a fiatalok érzelmi intelligenciájának fejlesztésére Szeged, a Vajdasági Temerin és Sepsiszentgyörgy részvételével. Az E-Quality elnevezésű program középpontjában a diákok önismeretének, empátiájának és a társas készségeinek fejlesztése áll. A projektben diákok és pedagógusok közösen dolgoznak ki módszertani anyagot, tréninget és mobilitási programot. Gergely Barnabás, a szegedi székhelyű Tau Ferences Jótékonysági és Evangelizációs Alapítvány elnöke a sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatón elmondta, a program választ a mai fiatal generációk egyre összetettebb belső kihívásaira, és olyan eszközöket kíván adni a kezükbe, amelyek segítik a mindennapi helyzetek kezelését. A projekt Szeged, Temerin és Sepsiszentgyörgy intézményeit, illetve 7. és 8. osztályos tanulóit kapcsolja össze. A temerini Kókai Imre általános iskola és a szegedi Tarjáni kétannyelvű általános iskola, valamint a sepsiszentgyörgyi Centrum Studiorum Egyesület és a Mikes Kelemen Liceum közösen vesznek részt az Erasmus programban. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,23 bani, 1 amerikai dollár 4,52 bani, 100 magyar forint pedig 1,47 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma derült lesz az égbolt, a délutáni órákban enyhén felhős időre kell számítani. A nap csúcs hőmérséklete 30 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 16 fokig csökken a hőmérséklet. Híreink ez az Egypress hírügynökség, a Masszol.ro és a Kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Farkas László, a Kolozsvár Irisztelepi Református Egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír.
3: Ti szomjasztok, mind, jöjjetek vízért. Ézsaiás próféta proféciás könyvéből az 55. rész első verse.

0: Jézus azt mondta nekik, aki én bennem hisz, nem szomjazik meg soha. János evangéliumából a 6. fejezet 35. verse.
1: Ezek az ígék vezessenek minket a mai napon.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Nehéz helyzetbe kerültél, és azt hiszed, hogy már semminek sincs értelme? Állj meg! Tégy egy lépést hátra! Gondolj azokra a pillanatokra, amikor mosolyogtál, vagy amikor a szíved erőteljesen megdobbant. Ne add fel! Folytasd! Menj tovább! Mondj igen az életre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas!
3: Reklám.
4: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
5: www.agnusradio.ru
4: Közösségünk honlapja.
6: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
7: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyűzenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
8: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy leje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
9: Credo.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Pál apostol a romabeliekhez írt levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse alapján: áhítatott mond Ottenberger Balázs, a magyarországi Nekizsenyi Református Egyházközség lelki pásztora. Ezt követően a Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Három bölcs című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Szeretettel köszöntöm a rádió kedves hallgatóit. Istennek igéjét olvasom a Róma beliekhez írott levél 15. részéből a 14. és 30. versekből eképpen. Én pedig, testvéreim, magam is meg vagyok arról győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Ami Urunk Jézus Krisztusra, és a lélek szeretetére Krisztusra,

megerősödjünk, és hitben érett keresztjénekké legyünk. Így olvassuk az igében más helyen, amíg el nem jutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra. Az Efezus beliekhez írott levélben e szavak a pünkösdi csodára is emlékeztetnek bennünket. Hiszen ott is az volt a valódi megújulásnak a varázsa, hogy a tanítványok egyszerű hétköznapi emberekből apostolok, ige hirdetők lettek. Ám mégsem egyik napról a másikra történt mindez. Hiszen egyfelől ott volt Jézus szoros társaságában töltött idejük, a tanulás ideje. A különböző élethelyzetekben látták Jézus hitbeli hozzáállását, viselkedését, válaszait, lelkületét, olyan helyzetekben is, amikor ők gyakran elbuktak. Mi is így járhatunk vele életünk útján. Minden egyes nap, minden új kérdés, vagy éppen a régóta húzódók vele kell, hogy összekössenek bennünket. Hiszen az ige nem egy kémcsőben, légüres térben történik, hanem akkor van jelentősége, amikor átjárja a mi életünket. Néha tényleg elgondolkodik az ember. Telve vagyok? Van tanítása az életemnek? Tud a másik meríteni a Jézustól kapott tudásból? Egyfelől hadd mondjam bátorítólag, mint ahogy Pál is, meg vagyok győződve, hogy ti is telve vagytok jósággal, telve minden ismerettel, és hogy egymást is tudjátok tanítani. Hiszen annyi igén, magyarázaton, Isten tiszteleten, annyi Istennel megélt eseményen vagyunk már túl. Hány éve fogadtad el az Úr vezetését? 5? 25? 50? Olyan bölcsességet ajándékozott, melyel egyre gazdagítja a jóságot, a hit ismeretét, hogy egymást is taníthassuk. Csodálatos egy-egy rövid bizonyságtétel arról, hogyan segített meg, hogyan tanácsolt, hogyan vezetett tovább egy-egy élethelyzetben valakit az Isten. Ez mindig felbátorít és megerősít mindannyiunkat. Én is szeretnék ilyen életet élni. Én legelőször a nagyberegi református líceum diákjai között éreztem ezt a belső, feszítő és mégis hívó érzést. Egyszerű, szeretetteli fiatalok voltak, akik már missziót folytattak, akik az Istentől kapott dolgaikból másoknak is adni akartak. Ekkor éreztem nagyon tisztán először, hogy engem is egy mélyebb kapcsolatra hív az Isten. Úgy hiszem, ez volt az, ami végül a római birodalom keménységét is képes volt megtörni. Nem számít, ki voltál, milyen különbségek vannak közöttünk, mától Krisztusban testvérek leszünk. Adja nekünk is a lélek ezt a gazdagságot egymás megismerésében, meghallgatásában. Ha úgy érezzük, van még mit tanulni, vegyünk elő egy füzetet. Írjuk fel azt az igét, ami nagyon fontosnak hat számunkra, amit meg akarunk ragadni, vagy ami nem hagy nyugodni minket, és hagyjuk, hogy Isten tanítson. Vegyük szorosan magunkhoz azt az élethelyzetet, amelyből úgy érezzük, hogy Isten szeretne tanítást adni számunkra. Adjunk teret, hogy lelki növekedésünkben Isten vihessen előre, mert olyan dolgokat mutat, amelyekre nem csak nekünk lesz szükségünk. Halljuk meg Isten szavából azt, amit érezzünk, csak nekünk mond, hiszen a hit nem olvasásból és nem hallgatásból, hanem hallásból van.
azaz lelkünkben Isten

élő szavaként halljuk meg az igét. Végül pedig adjunk hálát, és imádkozzunk azokért, akik a mi lelki fejlődésünket és hitbeli érésünket is segítették. Legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban. Különös dolgokat lehet így megtapasztalni, hiszen Isten ma is munkálkodik, hiszen az evangélium öröme ma is terjed. Legyünk ennek így az imádság által is elősegítői, hogy a Krisztus teste épüljön és éledjen országszerte és az egész világon, hogy egyre több Krisztusban hívő testvérünk eljuthasson a hitbeli felnőttkorra, és mi is, ma is és holnap is így szolgálhassuk. Amen. Mindenható Urunk, mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy újra és újra azt vesszük észre a te igédet olvasva, hogy szinte felismerhetetlen, szinte felfoghatatlan módon veszett körbe és járod át a mi életünket. Hiszen valóban már azelőtt szerettél, hogy mi megszülettünk volna. Már azelőtt gondoskodtál a mi lelki növekedésünkről, hogy egyáltalán felmerült volna a te követésedre való vágy a mi szívünkbe. Hálát adunk ma mindazokért, akik a mi életünk számára is szolgálattal voltak. Köszönjük neked, hogy ma is oly sok lelkipásztor és hívő gyülekezeti tag, presbiterek igyekeznek sokakat a te közelségedbe vezetni. Így könyörgünk, hogy erősíts ma bennünket, erősítsd őket abban, hogy ez a munka továbbra is gyümölcsöt teremjen. És így kérünk, hogy hadd lehessen ez a nap is, akár kezdődik, akár elmúlt, a tőled való tanulás áldott pillanata. Az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen.

Isten igéje az elmúlt percekben Ottenberger Balázs, a magyarországi Neki Zsenyi református egyházközség lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk, a pálapostól romabeliekhez írt levele 15. fejezetének a 14. és 30. verse által. Műsorunk folytatásában, a Calvin kiadó gondozásában megjelent Mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, Mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából a Három bölcs című részt felolvassa rádiónk munkatársa Janicskó Mihály Noémi.

Három bölcs, Anthony de Mello nyomán. A három bölcs, tudását gyarapítandó, ismét útra kelt. Alig lépték át a szomszédország határát, az első városban egy felhőkarcolót pillantottak meg. Elkezdték törni bölcs fejüket, vajon mi lehet ez az építmény? A kézenfekvő megoldást, oda menni, közelről szemügyre venni, bemenni és felderíteni az ismeretlent, azonnal elvetették. Az túl veszélyes lehet. Nem kizárható például, hogy az a hatalmas valami a levegőbe repül, ha közelednek hozzá. És akkor felrobbannának vele ők, a bölcsek is. Országuk pedig bölcsek nélkül maradna. Ezt még elképzelni is rossz. Sokkal okosabbnak tűnt közösen megegyezni egy magyarázatban. Annak természetesen olyan meggyőzőnek kell lennie, hogy minden további vizsgálatot feleslegessé tegyen. Különböző elméletekből indultak ki. A látottakat összevetették korábbi tapasztalataikkal. Végül rátaláltak az egyetlen lehetséges magyarázatra. Ilyen épületet csak óriások hozhattak létre. Ebből következik, hogy egy országot, melyben óriások működnek, jobb messze elkerülni. Ezért nyomban hazatértek, és beszámoltak népüknek és kormányzatuknak tapasztalataikról. Mindenki hitt nekik. Hiszen ők voltak a nemzet bölcsei. A szomszédországhoz fűződő minden kereskedelmi és kulturális kapcsolatot azonnali hatállyal megszüntetett a kormányzat. Az ostoba nem leli kedvét az értelemben, csak saját eszének fitoktatásában. Példabeszédek könyve 18. részének második verse.

A Calvin kiadó gondozásában megjelent mindennapi és nem egészen mindennapi történetek, mindennapi és nem egészen mindennapi embereknek című kötetből, Hézsel Gábor válogatásából, a Három bölcs című részt felolvasta Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel Krédó hitépítő műsorunk mai kiadása véget ért. A viszont hallásra, békesség Istentől!

Pilinszky János. Panasz. Elevenen a csillagok alá, az éjszakák sarába eltemetve, hallod a némaságomat, mintha egy égbolt madár közeledne. Így hívogatlak szótalan, az örök hallgatásból, idegen egeid alól valaha is kiásol. Eljut hozzád a panaszom, hiába ostromollak. Körös körül a félelem zátonyai ragyognak. Számíthatok rád, Istenem. Úgy vágyom közeledre, dideregve csak hevesebb a szerelmek szerelme. Temes a karjaid közé, ne adj oda a fagynak, ha elfogy is a levegőm, hívásom sose lankad. Légy reszketésem öröme, mint lombjai a fának, adj nevet, gyönyörű nevet, párnát a pusztulásnak.

0: I'm gonna need a pity for whoop-wee.
1: Mesekosár.
2: Aranygaras. Egy mesebeli kastélyban történt, olyan időben, mikor nagy kincs volt az arany, annál hitványabb semmiség a garas. Pedig a királyok garasban játszottak, hogyha kártyáztak. De ilyen kicsibe garasba játszani ártatlan szórakozás, a legzordabb remete sem kárhoztathatja, ha ebben játszanak ő felségéjék. Amiben játszottak, mind vadonatúj részgaras volt, kerek és fényes, csillogott és gurult. A kastély, ahol játszottak, meredek hegyen állt, sima fehér út szaladt a völgybe, a kapu előtt csatlósok henyéltek, a tárt ablakok lenéztek a messze tájakra. A királyi arcok kihevültek, az erek dagadtak a korona alatt, amely vörös vágást rajzolt a kopasz homlokra. Akkor még, ebben a mesében, koronástól ültek a királyok a kártyaasztalhoz. Garasokról volt szó, de a szemek izgalma nem lehetett nagyobb, ha csupa ritka veretű aranyak hevertek volna az asztalposztóján. Boris csurrant aranyos kancsóból, és az apród éppen akkor tárta szét az ajtót, s hívta estebédre a felségeket, mikor a vita a kártyázás fölött veszedelmessé kezdett fajulni, egy rossz ütés körül, országok békéjét fenyegetve. Lakájuk addig rendbe hozták a dúlt asztalokat, és a zöld posztót is, a csücskein megmarkolva, kirázták a nyitott ablakon. Történt pedig, hogy egy vadonatúj garas a felgyűrt terítő egyik hajlásában megbújva észrevétlen, valamely könnyelmű felség ott felejtette, királyi sütemények morzsáival, s királyi por és szemét fellegével kiröpült a magas ablakon, egyenesen a kapu előtt henyélő csatlósok lábaihoz esett a csengő kavicsra. Ha! Néni, egy arany! Kiáltott a kapus, mert az új garas csak ugyan úgy fény lett, mint az arany. S nyúltak volna rögtön utána, csak hogy a garas nem állt meg, hanem elgurult a lejtős úton, s kezdett utazni lefelé a hegyről, sima meredek ösvényen. Hopp! Talpra szökött ám az egyik csatlós, és kergette a garast. Erre talpra szökött a második is, és a harmadik, és a negyedik. Hajsza volt ez. Szinte izgalmas versenyfutás. Mindannyi a képzelt aranyért lihegett, mert szegények voltak a csatlósok, a garas pedig gúnyosan gorult előttük, meg-megzökkenve, fölbukdácsolva néha egy kavicson, de újra meg újra élére pottyanva, és meg sem állva a cukorsüvegforma hegylábáig. Már-már attól lehetett tartani, hogy keresztül fut az országúton, s begurul a folyóba, mely a hegy lábánál kanyargott, mikor az egyik csatlós hirtelen elkapta.

A folyó nevetett, a hegyek nevettek. És ez nem arany, csak egy rongyos garas, hogy a Szent Péter kakasa rúgná föl. Káromkodott a csaplós, és fáradtan leereszkedett a halászcsárda lócájára, amely ott állt a folyó partján az országút mellett. A halászcsárdában egy vándorénekes mulattatta a kompra várakozó népet. Fiatal, éhes verscsináló volt, de a kalapjába alig hult valami. Az én nótámat húzzad, hely! Rikoltott rá a csatlós, ujja között messziről mutatva a garast. A szegény verscsináló szemei megcsillantak. Egy arany, egy valóságos arany! És a szegény verscsináló egy lányra gondolt, akinek vásárfiát vesz belőle, függőt a fülébe, láncot a nyakába. Ó, egy arany nagy kincs, azt hitte, a világot is megveheti rajta. Soha még a szegény verscsináló nem énekelt olyan ihlettel, mint aznap. Akkora elragadtatásba jött a saját énekén, hogy a garast még akkor is aranynak nézte, mikor már a kalapjában hevert, s megcsillantotta a szép hárfás lány felé. De a hárfás lánynak jó szeme volt. Asszonyi düvel kapta el a garast, és azon mód áthajította a sövényen. A fényes pénz megint kint hevert az országúton. Arra ment egy kóbordiák, akinek fényes tervei voltak, de a zsebe üres. Ő is mohó nyúlt a garas után, ő is megcsalódott, mikor látta, hogy csak garas. És rögtön odaadta egy koldusnak, aki az útfélen ült. A koldus elitta a kocsmában. A kocsmáros meg a kisfiát ajándékozta meg vele, mivel hogy olyan szépen, frissen csillogott. A kisfiú meg elgombozta a többi gyerek közt. A pajtása, aki elnyerte, sokáig tartogatta, mint egy kincset. Azt hitte, ilyen szép, aranyos garason legalább egy boltra való cukrot lehet kapni. A végén alig kapott fél fogára valót. A garas gurult tovább, és senki se sejtette, hogy a garasnak titka van. Pedig ez a király ablakából kihullott garas nem olyan volt ám, mint más garasok. No, de erről majd még később beszélünk. A garas egy apához került, akinek egyetlen gyermeke feküdt nagybetegen. A házban alig volt több pénz ennél a garasnál, és az orvosság drága. A szegény ember keserves szemekkel nézte a csillogó garast. Hely, ha arany volnál! A gyerek meghalt, és az árván maradt apa, akinek senkije nem volt a világon, utána halt. Az arany a sírásóhoz jutott, aki megtalálta. Aztán tovább gurult. Egy fiatal ember zsebében is volt, aki mindenét elvesztette a kártyán. A garus gurult tovább, s vele gurult a titka, amit ha tudtak volna, sok minden másképpen történik. Hogyan derült ki a garas titka? Arról kétféle mese van. Az egyik valóságos érzelmes történet, és ez így szól, élt akkor két fiatal szerelmes, akik azért nem lehettek egymásai, mert szegények voltak, és a fiút elvitték katonának, mert nem tudta megfizetni az egy arany váltságdíjat önmagáért. Könnyek között búcsúzott a legény, és mivel nem volt semmi mása, a fényes garast adta emlékül a mennyasszonynak. A lány sokáig nézett utána, amíg csak látta lobogni pántnikás kalapját, azután elment Izsák bácsihoz, aki mindenféle csecsebecséket árult, és apróságokkal mesterkedett, és szomorúan azt mondta neki, fúrja át ezt a garast, Izsák bácsi, lyukassza ki, hogy zsinóra fűzzem, mindig a nyakamban holthassam, mert ez az egyetlen emlékem a vőlegényemtől. Izsák bácsi átfúrta a garast, és ekkor tette meg a különös felfedezést. Tudni kell ugyanis, hogy a királyot csak színleg játszottak kicsibe garasba, mert megunták hallani a papok prédikációját, akik egyre rágták a fülüket, kikelve a kártyázás és a nagyban való játék ellen. Így garasban ártatlan volt a játék. De minden garas egy aranyat rejtett. Igazi arany volt, és csak kívülről vonták be, öltöztették fel a garas képével. A királyi pénzverde gondosan csinálta ezeket, mert így volt meghagyva a szigorú parancsban. Ez az, amit a papok nem tudtak, s nem tudott a királyi ablakból hult garas egyetlen tulajdonosa sem, mindaddig, míg Izsák bácsi át nem fúrta, és hozzáértő lévén szeme szája elállt a csodálkozástól. Azonnal a pénzes ládához futott, és keresgélni kezdett a garasok között, de egyetlen fényes darabra nem akadt. Csupa rossz, elkoptatott régi garasa volt. Akkor átment a szomszédjához. Hallja, szomszéd, nincs véletlenül egy fényes garasa, de szépen csillogjon. Az öcsémhez megyek, annak van egy fiacskája.
A szomszéd nagyon elcsodálkozott. Nye, Izsák bácsi, mióta szereti maga olyan nagyon az öccse gyerekeit? Mert Izsák bácsit szívtelen idegembernek ismerték, és nem is volt jobb az öccsével. A szomszédnak sem volt garasa, és ekkor Izsák bácsi megindult az utcán fényes garast keresni, hogy kicserélhesse a szép menyasszony aranygarasát. Mindenkitől fényes garas után tudakozódott, eleinte csak nevettek rajta. Később gyanút fogtak, s talán még most is keresni a garast, ha egy tudós és jóságos rabbi meg nem szégyeníti. Ez a rabbi ugyanis kincset gyűjtve a szegényeknek, az Izsák bácsi házába ment, és a kincses ládikójában megpillantotta az aranygarast. Semmi más nem kérek tőled, mondta neki a rabbi, csak azt a részgarast add a szegényeknek. Hogy adhatnám, felelt Izsák bácsi, ez nem az enyém, munkában van nálam. Hát cseréld ki, szólt a rabbi, adok egy másikat. Izsák bácsi megbotránkozott. Ő, és kicserélni egy rábízott emléket, hát hogy kívánhat ilyet a rabbi? No hát akkor ne cseréld ki, hanem add vissza a tulajdonosának, aki visszakéri. És a rabbi behívta a menyasszonyt, aki oda volt a nagy örömtől, hogy a vőlegényét kiválthatja a katonaságból.

Darázs garázs. Volt egyszer egy darázs garázs, élt benne négy fürkész darázs. Ahogy jött a tavasz varázs, kiszállt a négy fürkész darázs. Füsti fecskék ott cikáztak, megcélozták mind a négyet, megcélozták, hopp, bekapták. Üres lett a darázs garázs. Egy ötödik fürkész darázs fürkész útján kifürkészte, hol lappang egy üres lakás. Beköltözött családostul, és kiírta nagybetűvel. Én lakom itt. Darázs Balázs. Így hát újra teli lett a darázs garázs.

Épp háromszor mentem világgá. Először az ajtóig, azután a szomszédházáig, legutoljára meg a lakótelep széléig. Ha megint világgá megyek, nem fordulok vissza többé, mert úgyis hazatalálok, hiszen a föld gömbölyű.

77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91.

0: lennék, de megyek, megy erre, nem arra, emerre.
1: Hát én el tudom képzelni, hogy milyen lett középsőnek.
2: Igen, nekem még azért, mert
1: az középső is mindig,
2: hogy nem úgy is érezhet.
1: Hát nem, mert én hallottam.

0: A képzelet varázspálca. Hogyha fáradt vagyok nagyon, mesekönyvem lapozgatom. Nézegetem a képeket. S hasonlókat festegetek, csak hogy minden más lesz nálam. Víziló nő a tojásban. Körbeforgó kerge birka lesz rajzomon a körhinta. Egy sündisznón fecske vágtat, és lábuk lesz a labdáknak. Gőzmozdony lesz a sárkányból, a tehén egy struccal táncol, orszarva van az egérnek, a verebek mendegélnek. Róka él a csigaházban, a kétpopú tevén szárny van. A kenguru erszényében egy elefánt alszik éppen, és egy cica kényes orrán tótágast áll egy oroszlán. Egy léggömbeg úgy dobolgat, hogy elkergeti a holdat a helyéből és helyébe, maga a dobszál az égre. Csacsit eszik egy kis virág, hinta lovagol a zsiráf. A béka meg kígyót bűvöl, krokodil lesz a szegfűből, a gyorsvonat karikát hajt, mókus farka van a ráknak, a majomnak meg agancsa, hogy a delfint megszalassza. Van könyvemben varjúkutya, gyíkpelikán és sasbika. Ilyen az én birodalmam. A föld alatt, a magasban repül furcsa állatkertem. De holnap már újra festem. Egész más lesz minden állat. Új arca lesz a világnak. A képzelet varázspálca.
1: Helyehúja a vigalom, habosfánka jutalom. Mákos patkó, babkávé,

papíri paripariba. Karika, tanári kara, pariba, papíri para. Tanári kari karika, papíri paripariba. Tanári kari karika, papíri paripariba.

0: kezes, angyalka, gyere már, téged vár a világ.
1: A világ téged vár.

Ha a világ rigó lenne, kötényemben ő fütyülne, éjjel-nappal szépen szólna, ha a világ rigó volna, de ha a világ rigó lenne, kötényemben nem is férne. Kötényem is honnan volna, ha egész világ rigó volna.

Hamarosan egy különleges, komoly zenei válogatással várjuk hallgatóinkat, ugyanis Antoni Gaudí, a híres katalán építész tiszteletére olyan műveket válogattunk ki, amelyek az ő kedvencei voltak. Különösen kedvelte a gregorián éneket, amelyet a katolikus liturgia legautentikusabb zenei formájának tartott. A Sagrada Familia akusztikai kialakítását is részben erre a zenei hagyományra gondolva tervezte. Nagyra értékelte a katalán kórus és népzenei hagyományt, és kapcsolatban állt az Orfeo Català kórus mozgalom vezetőivel. Korabeli beszámolók szerint hallgatott Richard Wagner műveket, és időnként ellátogatott a barcelonai operába is. Így a következő órában két gregorián ének fog felcsendülni, illetve Richard Wagner alkotásait hallgatjuk. De előbb egy kicsit ismerjük meg jobban Antoni Gaudit. A katalán építész élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetése, hogy megismertesse Istent az emberekkel. 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, amelyben már megmutatkozott a kereszt

keresztényhit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudi úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk fel. Fiatal korában Gaudit életművésznek tartották. Az elegáns ruhák éttermek kedvelőjének, aki kedvelte a divatos társasági életet. Mindazonáltal nem házasodott meg, édesanyja és húga elvesztését követően árván maradt, beteges unokahúgával és hosszú életű édesapjával lakott együtt, így alkottak egy kis családot. Unokahúga halálától 1912-től egyedül élt. Hitének és művészi hivatásának elmélyülésével párhuzamosan szigorú rendszert alakított ki magának, mert vallotta, hogy semmilyen munka nem lehet sikeres áldozathozatal nélkül. Egyre jobban eltávolodott az anyagi javaktól, vezekelt és sokat imádkozott. Lemondva a híres művészként elérhető kényelmes élet lehetőségeiről, a műhelyében lakott, rajzasztalánál étkezett, a társasági életet kerülte. Saját döntéséből szegénységben élt, de a Sagrada Familia folytatása érdekében elszántan koldult adományt bárkitől, akitől segítséget remélhetett. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudi, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel, bízott Istenben az építkezés során, elviselt az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 1893 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben, nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután betegségéből felgyógyult, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütötte el, mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gauditól. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudi hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló Szent Családtemplom miatt ismer. 2025. április 14-től kezdve megilleti a tiszteletre méltó cím. A Sagrada Familiáról készült fotók is nagyon látványosak, de azt hiszem, hogy ennek monumentalitását akkor érezhetjük át igazán, hogyha ott állhatunk benn a templomban. Most tehát következzenek a gregorián énekek, utána pedig Richard Wagner műveit hallgatjuk.

Az elmúlt percekben a 100 évvel ezelőtt elhunyt katalán építész Antoni Gaudi tiszteletére olyan zenéket válogattunk és hallgattunk, amelyek az ő kedvencei voltak. Gregorian énekek csendültek fel, utána pedig Richard Wagner klasszikus dallamaiból válogattunk, aki nagy hatással volt az építész munkásságára. A katalán építész élete nagy részét a barcelonai Sagrada Familia tervének szentelte, és munkájára úgy tekintett, mint küldetése, hogy megismertesse Istent az emberekkel. 31 éves korában rakta le a Sagrada Familia templom alapkövét 1883-ban. Attól a naptól fogva egész életét és művészi zsenialitását, vallásos érzületét és mély lelkiségét ennek építésére fordította. Korábban kézikönyvet is írt a vallásos épületekről és a díszítésről, amelyben már megmutatkozott a keresztény hit misztériumainak nagyfokú ismerete. A fiatal Gaudi úgy tartotta, hogy a barcelonai templom megépítésének küldetését Isten bízta rá, ezért az eredetileg neogótikus tervet átalakítva olyan egyedi formavilágot álmodott meg, mely a természet formáit mintázza, és jelképekben gazdagon kifejezi az alkotó mély hitét és lelkiségét, amelyben bencés és ferences hatásokat fedezhetünk fel. Fiatal korában Gaudit életművésznek tartották. Az elegáns ruhák, éttermek kedvelőjének, aki kedvelte a divatos társasági életet. Mindazonáltal nem házasodott meg, édesanyja és húga elvesztését követően árván maradt, beteges unokahúgával és hosszú életű édesapjával lakott együtt, így alkottak egy kis családot. Unokahúga halálától 1912-től egyedül élt. Hitének és művészi hivatásának elmélyülésével párhuzamosan szigorú rendszert alakított ki magának, mert vallotta, hogy semmilyen munka nem lehet sikeres áldozathozatal nélkül. Egyre jobban eltávolodott az anyagi javaktól, vezekelt és sokat imádkozott. Lemondva a híres művészként elérhető kényelmes élet lehetőségeiről, a műhelyében lakott, rajzasztalánál étkezett, a társasági életet kerülte. Saját döntéséből szegénységben élt, de a Sagrada Familia folytatása érdekében elszántan koldult adományt bárkitől, akitől segítséget remélhetett. Néri Szent Fülöp tisztelője volt Gaudi, aki bátran szembenézett minden akadállyal és nehézséggel, bízott Istenben az építkezés során, elviselt az irigykedést és a féltékenykedést is. 1887 és 1893 között más munkákat is tervezett és irányított, majd 1894-ben, nagybőjt idején súlyos betegség lépett fel nála, melyet a szigorú koplalás váltott ki, és ami életét is veszélybe sodorta. Ekkor mély lelki élményt élt át az istenkereső építész. Miután betegségéből felgyógyult, többféle terven dolgozott, ám lassanként minden családtagját elvesztette, és elindult a lelki aszkézis útján. Csak a Sagrada Familiára összpontosított, 1925-ben a templom melletti kis szobában rendezkedett be. Mélyen hívő és gyakorló keresztény volt, rendszeresen magához vette a szentségeket. A művészet számára az Úr dicsőítése volt, neki ajánlotta föl munkája gyümölcseit, melyre úgy tekintett, mint küldetésre, hogy az embereket közel vigye Istenhez. 1926. június 7-én villamos ütött el, mivel nem ismerték föl, Barcelona szegény kórházába vitték. Itt kapta meg az utolsó kenetet, és 3 nappal később meghalt. Temetésére közel 30 ezer ember ment el, hogy búcsút vegyen Antoni Gauditól. Ferenc pápa elismerte Antoni Gaudi hősies erényeit, akit az egész világ az egyedülálló Szent Családtemplom miatt ismer. 2025. április 14-től kezdve megilleti a tiszteletre méltó cím.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.